to your soul, watch my silver gold.

Yo, Regel Kivalok, bonjour à tous, good morning, everybody, sous die, ciao, bui, san, dobri, dien. The Fab Mix is beginning now on Tilos Radio 90.3. Most kezdődik a Fab Mix Tilos Radio 90.3 FM, és szeretném ajánlani egy kis esemény, hogy júniusban, június 5-től 14-ig lesz Tilos Marathon Gyökérdben, és amit a legfontos esemény, legalább nekem, hétfőn, június 8-án, akkor Gyökérdben, maratonban, akkor fog jönni Transglobal Underground az angol zenekar. És egy nap előtt, vasárnap, június 7-én, Alex Kasiak, Transglobal Underground tag fog jönni Fab Mixba, nem tudom, hogy lesz, talán fogja zenélni egy kicsit előben, de biztos fogunk beszélni Transglobal Undergroundról. Let's go for 1 hour of music. I want to announce a little event that from the 5th to the 15th of June there will be the Tilos Marathon at the Dürerkert, so come. On Monday, June 8th, Transglobal Underground will play over there, and one day before, on Sunday, 7th of June, Alex Kasiak will come to a Fab Mix. He's playing in Transglobal Underground, he's one of the founder of a band, and for sure we will play, we will make a little interview, and we'll play some music. So let's go for this Fab Mix. I hope that everybody woke up. C'est parti pour une heure de musique et je voudrais faire un petit coucou à Daf qui doit se réveiller. I wave Daf who should wake up this morning and I'm sure he's already listening to us. We will begin this session with Massive Attack. You already had a glimpse about it. And then Transglobal Underground. Then we'll listen to Toofman Projects and let's see what we'll listen next. Let's go.

Na, jó reggel kívánok, ez itt volt FabMix, Tilos Rádió Mond 90.3 FM. A következő műsor Cell Action lesz, DJ K-val, még Cyborg Templar. Bonjour à tous, ici Fab, le FabMix est terminé, mais restez avec nous car après ce sera Cell Action avec Cyborg Templar et DJ K, les collectionneurs de vinyle. So the Fab Mix is slowly ending, and I want to advise you that in the beginning of June there will be the Tilos Marathon at the Dürerkert from June 4 to June 14 on the 8th of June. Transglobal Underground will play live at the Dürerkert on one day before, on Sunday 7th of June. Alex Kasiek for Guni in the Fab Mix and will play probably live, and there will be an interview. Don't forget, it's the last days of 1%, so 1800, and the rest just check on internet. The end is like 242. So I repeat, like 1-800-245-4242. Ne elfelejtessek, hogy van az 700-eket, nem sokára vége lesz, ezt hiszem. Következő Cell Action.

Hello, hello, szép jó reggelt, ez itt a Selection. Mai vendégünk Polgár Gábor, Cyborg Templar. Őt halljátok az elkövetkezendő még fél órában. Jó hallgatózást!

Hello, hello! Ez itt a Tilos Rádió, és abban a Selection. Az elmúlt egy órában Cyborg Templát hallottátok a lemezjátszóknál. És egy kis délutáni programajánló. A Selection stábjával ma délután a Viaduk Bárban fogunk játszani. Délután 4-kor kezdünk Vududududuval és jó magam DJ K-val, majd utána beugró DJ és tiszteletbeli Selection tag Tomanek veszi át a lemezjátszókat, valamint DJ Nandesz. Szép vasárnapot kívánok nektek!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Éter. Ha már beszélgetni kezdjük így, az ételen át, gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsántani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. Michelson 1881-ben egy leleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett nullát kapott. Semmi. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amelyel a várt eredmény század részét is észlelniük kellett volna. Semmi. És megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön minden esküvő. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámai. Kell lennie médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az ételről, egyelőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz, a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, a személyes emlékeim körül beszélni hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen része.

0: Ötlik Gyózáról az a legfőbb kritikusi vád, hogy nem eléggé meggyőzően humanista. Vádnak érzi-e ezt megbélyegzésnek, becsületbeli sértést?
1: Semmi esetre se. Éppen erről a humanizmus témáról a Rónai György barátommal vitatkoztam sokszor, akit én vádoltam avval, hogy katolikus létére miért humanista, neki teistának kellene lenni. De különben hát amíg nem tudjuk, hogy mi az ember, amíg a mai rettenetes tudatlanságunkban élünk, addig bajosan mondhatjuk azt, hogy humanisták vagyunk, mert hiszen az emberbe talán belefér az is, hogy teista, vagy idealista, vagy Isten tudja micsoda, hányféle megfoghatatlan elem szabályozza a létezésünket. Ha nem ismerjük saját magunkat még annyira, mint amennyire ma a 20. században az ember nem ismeri magát, akkor nem támaszkodhatunk egy ilyen előre elkészült fogalmi vázra, mint az ember. Tehát ember alapon nem lehet semmit csinálni, hogy általában hát semmit se lehet úgy megcélozni, hogy mi legyenesen a közepi, de legalábbis a művészetekbe. Mindig egy kicsit mellé kell, vagy fölé, vagy nagyobbra kell törekedni, vagy máshova nézni, és akkor tudjuk esetleg a legjobban eltalálni a titkos rejtett, vagy akár sejtett célunkat. Tehát azért mondom azt, hogy a szó így, hogy humanista, nagyon megtisztelő és nagyon rokonszenves fogalom, és azt hiszem egyébként, hát a politikai értelmében kétségtelenül vagyok olyan humanista, mint bárki más.
0: Az író mindig az emberről ír, a hőse csak ember lehet. Ellentétben ugye a muzsikussal és a képzőművésszel, aki hőséül választhat egy fát, vagy egy bogarat, vagy egy madarat, vagy egy virágszirmot. Attól modern a mai modern, úgynevezett modern irodalom, hogy a főhőse az embernek egy olyan fajta láthatatlan belső világa, ami szinte független minden más körülötte történő dologtól.
1: Ami ezt a modernséget illeti, visszakapcsolok a kérdésének az elejére. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kőről, vagy virágról, vagy madárról tud egy zenész, vagy egy festő, vagy akár egy költő is írni. Erre Evelyn Waugh azt mondta egy útirajzában, hogy ő azt mondja, mint regényíró az embereket nézi, ugyanúgy, ahogy nálánál boldogabb halandók, a költők a madarakat nézik. Hát most a modernség kérdése rögtön egy kis felelet erre, hogy a modern regény sokkal szubjektívebb, líraibb, alanyibb lett, mint a 19. századi, és noha én szerintem nem lehet kihagyni ezt az ember nézést és az emberre való nézést, én se tudom, mint Evelyn Waugh úgy nézni a világot, hogy ember nélkül, de most már mi is jogot érzünk ahhoz, regényírók, hogy mint a költők a madarakat is nézzük, sőt, hát én éppen egy novellát írtam egy kőről legutóbb. Természetesen az emberi kapcsolatokat is rárajzoltam, mert a követ se tudjuk úgy pontosan leírni, hogy ne rakjuk rá ezt az ősi, alapvetően epikai tartó rendszert.
0: Az Iskola a határon című könyve írói módszere, a hagyományos realista írói módszer. Ennek ellenére mégis valamiért modern regény. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
1: Hát sajnos, ezt én sem tudom, mert nem, hát én nem szívesen beszélek. Én azt tartom, az író ne beszéljen a műveiről, mert már utólag úgyse tudja kijavítani azt, amit rosszul csinált benne, és amit még jót csinált, azt még csak elrontja, hogyha még utólag magyarázza. Ellenben hát az kétségtelen, hogy az Iskola határonak van egy ilyen mese szerkezete, szabályos ilyen 19. századi regény szerkezete, amit én úgy szoktam kifejezni, hogy a borító görbéje csak az egésznek, egy ilyen csalóka a mese, hogy az olvasók szólalkozzanak is vele, de igazából nem erről szól, nem a történetről szól. Ugye. Hát általában, ha már regény modernségéről beszélünk, akkor kétségtelen, hogy kiderült, hogy a igazi nagy klasszikus regények se a történet volt a fontos. Ugye? Hát a Dickensnél nyugodtan elejthetjük a történeteit, ha már persze nehéz esztétikai dolgokban nem nagyon lehet belelátni. Dickensről mai napig se tudja megmondani az angol kritika se, pedig hát most már a halála századik évfordulóra közeledik, és ma se tudják megmondani, hogy mitől jó a regénye. De kétségtelen, hogy mástól, mint a történet. A történetei azok közhelyek, sablónos, naív, happy endes sztori, ami viszont örökké jó lesz benne a londoni utcáknak az atmoszférája, és az ember életnek az a hallatlan, sűrű vitalitása, amit fel tud idézni, ami a modern regénynek a témája. A Mándi Ivánnál látható jól, hogy nem a konvencionális történetet akar elmondani, hogy most ez boldog lette, vagy boldogtalan, vagy elvette a Jancsi a Juliskát, vagy mi történt vele, hanem magának az emberi létnek a mély vonulatait, ilyen közérzet, irodalom, ilyen hangulat, atmoszféra vagy légkört akar ábrázolni, amit hát általában sokkal inkább a zene fejezett ki a múlt századokban, vagy esetleg a képzőművészet. Hát ezt próbálja a regény most tudatosabban megvalósítani.
0: Ön tehát nagyon tudatosan dolgozik, mindig pontosan tudja, hogy milyen szándékkal ír le valamit.
1: Bizonyos fokig az ember tudja, hogy mit akar írni, és aztán a lényeget voltak éppen nem is volna szabad tudni az írónak, mert az ráadásként, kegyelemként kell, hogy bele jöjjön az író akaratán is, tudtán kívül, ami igazán fontos és maradandó benne. Hát tudatosan kell azt megcsinálni nagyon sok mindent a regényben, a szerkezetet, a figurákat, az egésznek az elrendezését, és hát amivel kezdődik az egész, hogy mielőtt elkezd valaki valamit megírni, kell tudnia azt, amikről mondjuk egy novella vagy egy regény szól, hogy van-e valami értelme az egész emberi létezésnek, vagy érdemes-e világra jönni. Szóval ilyen kérdésekre kell, ha nem is racionális feleletet, de érzelmileg pontosan tudnia kell a feleletet, mert ez szabja meg aztán az írásnak a hangnemét, a végső zenei mondani valóját.
0: Mégis úgy tűnik, hogy világszerte az úgynevezett modern irodalomban, mintha ez hiányozna, ez a pontos tudása annak, hogy mi miért történik, érdemes-e annak megtörténnie, rendszerezni a dolgokat.
1: Ez a, mondjuk...

0: 11 éves korában egy határ menti katonaiskolába kerül, és az első napján írja a következőket. Én a legjobb barátomat vártam, Halász Pétert. Egy második emeleti ablakból estem a bevonuló zászlóaljat, hogy meglátom-e köztük. Egy éve nem találkoztunk. A nap lemenőben volt, a főalé felül Kürtszó harsant fel. Tisztán látszottak a hegyek vonulatai a városka fölött. Néhány torony a park lombjain túl, a szökőkút lent a kapu előtt. Tisztán hallatszottak a vezényszavak. Még minden világos volt, tiszta. A világ még érthető volt, áttekinthető. Tudtam, hogy a szökőkút medencéjében aranyhalak vannak. A patakon át kis híd vezet a park főkapujához. Számon tartottam, hogy képek lógnak a folyosókon. Éreztem az új idegen szagokat, a fekete egyenruha szagát, amit rám adtak, a gyakorlótér őszi szagát, a nagy öreg épület, a mosdók, az étterem, a bakancsom szagát. Örültem, hogy jön a legjobb barátom. Eszembe jutottak a szerszámjaim otthon, a fehér szekrény aljában, különösen a jó spirálfúróm, meg Júlia, a nagynéném, meg a 9-es villamos mindig, kora reggel. Nehéz dolog valamit elbeszélni. Nem jutott az eszembe, mint ahogy elvégre nem is juthatott az eszembe egyszerre minden, az a sok-sok minden, amiből a világ összetevődött, de valahogyan mégis számon tartottam a dolgokat. Igen, még számon tudtam tartani. Buddán születtem, Bod Benedek a nevem. Most messzire kerültem hazulról, és az új ismeretlen szagok itt, a szerszámjaim otthon, vagy a Dunaparti 9-es villamos kora reggel iskolába menet, és Júlia karperecei kedves barna csuklóján, vagy a fű a domboldalon, és a fák tavasszal, bogár és lepke, a nagybátyám buretruhában, Miskolc városa, ahol jártam, és New York városa, amelyről a mesterdetektív tüzetekből tudok, a barátaim és az ellenségeim, a rossz és a jó, a félelmek és a várakozások. Egy szóval fű és fa, ismerős és ismeretlen dolgok mind-mind jól összefértek és egybeillettek. A világban még valamilyen rejtett rendnek kellett lennie, mert lényegében áttekinthető volt és világos. Aztán köd, zűrzavar támad, sár, valószerűtlenség. Ezt a rendetlenséget még nehezebb elmondani, úgy, hogy ne hazudjon az ember, mert miként medve írja, ha azelőtt mindennek nagyon határozottan tulajdonsága volt, vagyis fű, fa, tavasz, karperec, New York és a budai 9-es villamos nagyon határozottan valamilyen volt, most minden semmilyenné vált. Ez a nehézség, a regényíró nehézsége, amiről itt a Bod Benedek beszél, ez ma a modern regényirodalma abból áll, hogy vagy elveti teljesen ezt a rendet, amivel a 11 éves gyerek visz magában, anélkül, hogy hát különösen tudatosan számon tartaná, de hogy ő kifejezi magát, számon tartja, és ebben benne van az az egész fogalmi világ, ami a 19. század regényíróinak az alapzata. Most ehhez azonban hozzájön hamarosan a valóságnak egy csomó új eleme, ami nem fér bele. A másik részről pedig az, hogy majdnem csodaszerű megoldásokat, konstellációkat találjon, amikor a vágy és a terv meg tud valósulni. Ilyenre egy példa ez a mi macskánk, amit remélem maga nem félt, mert tegnap előtt itt volt egy 3 éves kislány, aki folyton menekült a cicel, de folyton nézte, és végül kijelentette egyszer csak váratlanul, hogy én gyötrelmesen félek a cicától, mondta. Gyötrődik, vágyik is utána, szeretne nem félni, és szeretne megbarátkozni vele. A macska az különbözik a többi háziállattól abban, hogy feltétlen szeretetet, feltétlen nélküli szeretetet kíván, alább nem adja, ahogy amit a Szabó Lőrinc fejezett ki a versébe, hogy semmiért egészen. Hát ez a macska ezt várja az embertől, semmiért egészen, ő nem hízelkedik, nem is szófogadó, mint a többi háziállat. Tehát még csak szeretetet se viszonoz a szeretetért, ellenben megköveteli azt, hogy teljes odaadásra feltétlenül imádjuk. Ha ezt az emberiség tudta nyújtani sok 10 000 vagy 100 000 éven át, és sikerült ezt a kis ragadozót megszeríteni, amire ma is a 3 éves gyerek is vágyik, egy vágyunk, egy tervünk teljesült, ugye, akkor azért nem lehet egészen elveszve az emberiség, ha erre képes volt.
1: Ottlik Géza olvassa fel emlékezését. Örlei Istvánról.

hogy soma hol lehet. Sehol. Majd megtudom, de addig nem, amíg én élek itten. Egy biztos. Valahol van, és kajánul vigyorog most rám. Nevet rajtam. 78 vén hólyag lettél. Beszélni is nehezedre esik, és rólam kell itt mondanod valamit, cipike. Legalább pár szót bele a rádióba, mint legjobb barátodról, amitől tudom, hasfájást kapsz, Cipperman. Jó, sose röhög. A katonaiskolában nekem Bauer Pali volt a legjobb barátom. Nekem Bozsóki Géza volt a legjobb barátom. Nekem a Dani, a Bébé, a Lexi, a Stike, a Mistét Bandi volt a legjobb barátom. Te az Alreálban, a határon nem is lehettél volna. Egy évvel fiatalabb, vékony, pénzű, szelíd, kis félre taposott, névtelen voltál. Én kimásztam a teljes eltaposottságból, óriási szerencsével, a magasugró és futóbajnokságokkal. De a főreálban már jóban voltunk, nagyot változtál. Kibújt belőled, a veled született gerincet fél, nem állhattad a tépítőt, ferdítőt, üres sor, pontatlanságot. Még a sportkör vezetőségébe is bevettünk kis csalással, de jogosan, mert a magatartásokdal már rég oda tartoztál. Aztán felavattak, aztán kiszabadultál, aztán a rádióban szerkesztő lettél, és egy hosszú mai magyar novella sorozatból kihagytál engem. Dögölj meg, mondtam, ez a doktor Tóth jobb író nálam. Vigyorgott. Nem, főszerkesztő. Ügyelnie kellett, hogy előbb a saját tekintélyét valahogy megalapozza reálpolitikával a hazai irodalmi világban. Megalapozta a nyugattal, aztán már vitte nekik is a novelláimat. A hajnali háztető kéziratát egész éjjel olvasta. Reggel kirohant értem, becipelt a Mignon kávéházba, és magán kívül volt boldogságába. Végig lelkendezte az egész szöveget apróra. Egy határozott névelőt kihúzott engedelmem nélkül. Öregem, ez remek mű. Tudom-e, hogy mi? Tudom. Ez egy közlésre alkalmatlan írás a terjedelme miatt. Már beszélt a főszerkesztőre, 3 vagy 4 folytatásban fogják hozni. Ez az új, modern magyar próza. Csak nem veszik majd észre rögtön. Ölelgetett örömében. De hát akkor mi volt nekem, ha nem a legjobb barátom? Megmondom, a Soma volt, vagyis Somzesz, Somzicsek, elmondhatatlanul más, definiálhatatlanul több a szavaknál. Aki 45 éve hiányzik nekem, az a Soma, akire szükségem lenne például most is. Például mire? Hogy túlzott nagyra becsüléssel fogadja, amit írok? Nem. A definiálhatatlan Soma kellene nekem például arra, hogy jót röhögjön most rajtam. Hát vén hólyag lettél, már a hamut is mamunak mondod, és ráadásul rólam kell itt összehordanod magvas és emelkedett szavakat, amitől mindig hasfájást kapsz, cippentyű. A hasfájást látod, kihagyom. Ha kell, a mamut is bármikor hamunak mondom. És én meg rajtad röhögök, Somzet, hogy megértik ezt. Kellett neked annyit nyüzsögni?

hadifogságban egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélő Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, ha szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai táncene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kardási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt, hogy miért volt jó? Csak hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangó, krumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira,

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatást? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virág talan. Az elmulasztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. Negyvenen alul nem nagyon érzi az eszélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, hol emlékszem 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó köteted a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év 100-nál több gyönyörű szonettjét.

0: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
1: Alapjában véve minden írásom és minden képen megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás. Most kellik észrevenni azt, hogy alapjában a költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok. Nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyám, a kultgém, ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világban. A világ és a köztállaló viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem keresik a verset. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételén tudják, hogy őrzi a házat. Csak nem akar egész ilyen utatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet írni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálattételre vagyok elkötelezve, ugye? Úgyhogy Boszke máma egyik a leghangosabb költő és legrangosabb esztétikus pénz, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltünk, meghívott ebédre, együtt ebédeltünk, és minden dologról beszélgettünk, többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatni össze, hogy el a művészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe, úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valójakat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélyező, azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a peritalálati mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Horthy rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, hát én szerencsétlen.
2: Nem hittem, Kassák Mester az az ember, az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves Kassák köszöntését, abból is elsugás, mint egy gránitika, olyan az a kötet.
1: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondásaimban győzök. Ugye? Mind ahogyan az én véleményem az, hogy a művészetnek nagy része ott bukik meg, mikor az első sikerben érte. Első siker felét egy többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a Mesterembérest írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, ez nem beesett kocsizörgés, és visszaadta. Népszavánál is mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő, a 20-as évek, hogy követelték tőlem, hogy olyan írják, mint a Mesterembérest. Csak akkor már elmúlt körülbelül 8-10 év, és hozzáadom mindent, akkor még nem írhattam, mert én már egészen más ember voltam, csak körülményem is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is hívják a emigrációt, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet, Ékosz a 19-es forradalomról, hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írott Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, hát én nekem körülbelül ötször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagamtól. Mert a mai versenyt ma írok, azok nagyon közel állnak a Mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemezik.

Vasárhajós, mesterember. Mi nem vagyunk tudósok, sem méla aranyszájú papok, és hősök sem vagyunk, kiket vad csinnadratta kísért a csatába, s akik most ájultan hevernek a tengerfenekén, napos hegyeken és a ménkővert mezőkön szerte, szerte az egész világban. A kék firmamentum alatt most bitang vérben fürdenek az órák. De mi már távol vagyunk mindentől. Ülünk a sötét bérkaszárnyák alján, szótlanul és teljesen, mint maga a megbontatlan anyag. Tegnap még sírtunk, s holnap, holnap talán a mi dolgunkat csodálja a század. Igen, mert a mi csúnya tömpe ujjainkból már zsendül a friss erő, s holnap már áldomást tartunk az új falakon. Holnap azbestből, vasból és roppant gránitból életet dobunk a romokra, s félre az államdekorációkkal, a holdvilággal és az orfeumokkal. Hatalmas felhőkarcolókat építünk majd, és játéknak az Eiffel-toron mását. Bazalttalpú hidakat, a terekre új jeleket zengő acélból, s a döglött sínekre üvöltő tüzes lokomotívokat lökünk, hogy ragyogjanak és fussák be a pályát, mint az ég szédületes meteorjai. Új színeket keverünk, s a tenger alá új kábeleket húzunk. És megejtjük az érett, pártalan asszonyokat, hogy új fajtát dajkáljon a föld, s örüljenek az új költők, akik az idők új arcát éneklik előttünk. Rómában, Párizsban, Moszkvában, Berlinben, Londonban,

0: Jézus Irató Károly beszél a dimenzionizmusról, Párizsról és a dimenzionista kiáltvány megszületéséről. A felvételt Fodor Ilona készítette 1973. október 4-én.
1: A papírember az expresszionizmus jegyében született. Magyarországon abban az időben, 1925-26-27-ben kassákkal a szabad vert rontott be a magyar kormány. Kassáknak a képerseiből kiindulva én sokkal tovább mentem, mint ahogy azt Magyarországon eddig bárki tette. A képversek, Kassáknak a képversei is ugyanis statikusak voltak. Én Kassák képverseiből kiindulóan az úgynevezett síkverseket kezdtem kultiválni, ami azt jelenti, hogy mozgást vittem a síkba, tehát a képverseknek a statikusságát a síkversek kinetikájával váltottam be. A dimenzionizmusnak ez volt a legelső megnyilvánulási formája a művészetek történetében. A 30-as évek Párizsa életem egyik legnagyobb élménye volt. Itt már Adi, azt hiszem, hogy teljesen kívülesett a érdeklődésének a vonalain, mert ebben az időben már a dimenzionizmus királyi kezdte kibontakozni az összes művészetekben. Adi Endrét mi magyarok magunkkal vittük, ismertük, nem is tudtuk elfelejteni, tehát Adi Endre tulajdonképpen egy teljesen feldolgozott művészet. A dimenzionizmusnak a legelső csiráit, amit említettem már, a Papírember című könyvemben a kétdimenziós verseim alkották. Én ezekkel a versekkel Magyarországon nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, groteszk hatást értem el, mert erős támadásokat kaptam a jobboldali lapok részéről, kifejezetten fenyegetéseket. A budapesti hírlapilal ugyanazon a helyen, ahol annak idején Rákosi Jenő Adi Endrét támadta, ugyanott a Papírember című kötetemről négy hasábos vezércikk tárca jelent meg, amelyikben a szerző Hangai Sándor határozottan az elmegyógyindulatot helyettet kilátásba, és az ügyészség figyelmébe ajánlotta a könyvemet, amelyben társadalomellenes izgatás, vallásgyalázás, szemérem elleni védség, és még igen sok olyan tulajdonság volt, amit abban az időben súlyosan büntettek, és szerzőnek komoly kellemetlenség volt. Így aztán, mikor ezeket a cikkeket olvastam, éreztem, hogy Magyarországon semmi tovább jövő nincs, elhatáltam, hogy kimegy a Párizsba. Azt láttam, hogy ugyanazt, amit én csináltam az irodalomban, tehát a vonalból kiléptem a síkba, tehát egyel több dimenziós formára fejlesztettem az irodalmat, ugyanazt tették a festők és a szobrászok is, amint ez egyébként én a dimenziósa manifestumomban egész röviden, 56 sorba összefoglalva megírtam, és ezt a manifestumot Párizsba aláírták a kor legnagyobbjai, Arp, Kandinsky, Picabia, Delaunay, Marcel Duchamp, Domela, egy szovjet-orosz szobrász, Erván Kocsár, azon kívül külföldről csatlakoztak hozzá, Londonból Nicholson, Calder New Yorkból, Kakabadze Tiflisből, Moholy Nagy László Londonból és Antonio Pedro Lisszabonból. Ezekkel a művészekkel határoztuk el, hogy az egész mozgalmat dimenzionista néven fogjuk manifestálni, és tulajdonképpen összefogjuk a kor hasonló törekvéseket hatalmasítani.

0: Zeg Zoltán eleveníti föl Kassák Lajosnál tett bécsi látogatását. A felvételt Vezér Erzsébet készítette 1970. október 31-én Szigligeten.
1: Nem egészen 19 éves koromban, mikor az Európa kávéházban telefonos fiú voltam, a napi 3 pengős fizetésemből félreraktam annyit, hogy meglátogathassam Bécsben Kassák Lajost. Egyetlen barátom volt abban az időben egy szatmárnémeti unokabátyám, aki itt Budapesten volt egyetemi hallgató, és megtette azt, hogy helyettem beült 8 vagy 10 napra a kávéházba telefonos fiúnak, én pedig Bécsbe utaztam úgy, hogy egyetlen szót se tudtam németül, de előre megtanultam, szeretném, ha emlékeznék rá a következőt, hogy bitte schön ich nicht Deutsch sprechen, úgy mondom most, hogy akkor betanultam. Wo ist in Amalienstrasse? Bécsben a pályaudvaron ezzel fordultam az első emberhez, aki föl kalauzolt engem egy villamosra. A villamos ment egy darabig, és a villamos kalauznak, akinek ugyanezt a szöveget elmondtam, leszállt velem, és át kísért egy másik villamosra, amelyiknek a végállomásán leszállva elindultam az utcán, jött velem szemben egy munkás külsejű asszony, megállítottam, bitte schön ich nicht Deutsch sprechen, wo ist in Amalienstrasse? Az asszony rám nézett, és azt kérdezte, Frau Kassák? Ja, mondtam, és elvezetett a házig, ahol a Frau Kassák és tisztelt férje egy kis udvari szobában laktak albérlőként. Elmondtam rögtön ezt a történetet nekik, látszott is, hogy a Frau Kassáknak nagyon jól esik, a Herr Kassák viszont pedig már úgy 12 vagy 1 óra lehetett, még paplan alatt feküdt, olyan volt a feje, amilyennek Tihanyi képén megismertem egyszer, és fényképen is láttam, amilyennek valaki írta róla egy versben, hogy hosszú haja alatt már kopaszodik a feje, és rögtön rám támadt engem a néhány héttel előbb még Szatmáron élt kisfiút vont szinte felelősségre a magyar irodalom helyzetéért, azért mi van Budapesten, nem azt kérdezte, hogy mit csinál az az Osváth, mit csinál az a Karinti, mit csinál az a Babics, hanem azt kérdezte, mit csinálnak maguk ott Pesten. Ebéd után már a mély vasúttal Kassák bement a Atlantis kávéházba, ami az emigránsok tanyája volt, magával vitt engem is, nagyon megilletődve néztem én ottan embereket, akiknek az arcába fölfedezni véltem Garbait, Kunfit, Fényes Lászlót. Ma is, ha azt kérdezné tőlem valaki, hogy milyen Bécs, azt mondhatnám, egy nagy, hodályszerű kávéház, ahol nappal magyarul beszélnek az emberek, este már németül és zene is szól, mert egy éjszakát is eltöltöttem ottan, úgyhogy le se feküdtem. Ott találkoztam másodszor életemben az akkor már Bécsben élő József Attilával. Hárman ültünk egy asztalnál, egy nevére nem emlékszem, vörös hajú, nálunk idősebb fiatalember, aki magát anarchistának mondta, arra viszont emlékszem, hogy estétől reggelig zeneszó mellett vitatkoztak, én egy szót se szóltam, ők azon vitáztak, hogy mi is a honvágy. József Attila már akkor is makacs és hajlíthatatlan és meggyőzhetetlen vitatkozó volt, mint később is egész életében. Mégis hajnaltájban ő adta be a derekát, mert ez a vöröshajú magát anarchistának mondó fiú olyan gyönyörűen fogalmazta meg, mi a honvágy. Nem volt költészet nélkül való ez a fogalmazás, nyilván ezzel győzte meg József Attilát, aki aki meghajtotta a fejét, elismerve, hogy az ellenfele győzött, emlékszem rá, így történt. Mondom, már hajnal volt, már a kávéház ablakokon túl már világosodott az utca, mikor hirtelen karját magasba lendítve fölkiáltott ez a vöröshajú fiú, mert mi a honvágy? A gázlámpa fénye a Bezerédi utca sarkán. Ja, hazajöttem Bécsből, visszamentem a kávéházba, ottan telefonoskodtam, aztán jött később a Dodge-em kocsi, sőt, még volt egy másik kávéházban ruhatároskodás. Írtam néha egy-egy dadaista verset a megjelenés minden reménye nélkül, mert a 365-nek nem jelent meg még egy száma, Kassák hazakészülve már akkor a Mát nemigen jelentette meg. Kassák hazajött, és akkor valami nagyon nagy dolog történt számomra, de azt hiszem a magyar avantgárd történetében is, mert megjelent a Dokumentum című, ma is hiszen nagyszerű folyóirat, amelynek főmunkatársa volt Illés Gyula és Déri Tibor, és a tényleg a lap legfiatalabb munkatársaként az öt megjelent számból én háromba megjelentem.

Ismertem egy öreg urat, aki bejárta szinte az egész világot. Látta, mit a földön ember csak láthat, pontosabban, mit látni érdemes. A rákos patak medrében, a hajnal, a kormos lábnyomás, a tűzfalakon, a fáradtság végtelen vonulását, a szelszámládás szatyros árnyakat. De nem csupán az angyalföldet, dehogy. Ismerte József város valamennyi odvas kapuját, s a gyulladt szemű házmestereket, kik a föld alól hosszú alsónadrágban és kapusban buktak föl bérkaszárnya szellemek. És ismerte, néha már arra gondolt, kezet kellene nyújtani neki az egyetlen budai tulipánfát, s azt a kéményekkel békét kötő ecetfát a ferencvárosi bérház asszony sikolytó lucskos udvarán, s még mennyi táj, mennyi feledhetetlen világrész, a Bosnyák téli piac, sikátorai, a lógus mészárszék, s a káposztás hordók sorfala az ősz csöpögő eresze alatt, a délutáni utcák áradása, s a hullámok közt imbolygó sziget, a Klauzáltér, ahol ha föltűnt, jön már a mi gibicünk, kiáltottak a snapszító csarnoki ládadobálók, s a világjárni fáradt öregek, kiknek szemében 64 sakkocka, kitelt az élet, annyi a világ. S ki tudná felsorolni talán még ő sem, hol s merre még, hiszen oly otthonos egy tájakon, hogy szinte egy időben a hajnalban nyitó macskaszagú kávémérésben s a telekitér rozsdát okádó ószeres bódéi s Margit-sziget platányai között. Margit-sziget, ott látta Krúdit egyszer, mint fenséges lassú mondatai, sétált, hogy fenséges lassúan, a többi már, satöbbi, meg satöbbi. Meg satöbbi, meg satöbbi csupán. Déri Tibor ablaka. Déri Tibor kinyitja az ablakot. Így szeret dolgozni, a nyári éjszakára nyíló ablakban térdén füzettel. Egy sorba már belefogott, de nem folytatja, mert fölcsattan az, ami fülének legkedvesebb, a fülemüle szava. Aztán, mint a írását kísérő dallamnak fogadná a fülemüle füttyöt, folytatja a munkát. Lassun, a tollhegyről leszedve, megtapintva, megforgatva minden szót, úgy, hogy azok nem is a tolláról, hanem két összecsípett ujja közül hullanak papírra. Gyűl az éjszaka, telik a füzet, már két oldalnyi betű várja, hogy elégedetlen gazdájuk holnap szétszedje, cserélgesse, s újra összerakja őket. A füzet becsukva hever Déri Tibor térdén. Ő még nem mozdul. Ahogy a megszokta, még várja a jeladást, mintha engedélyt a lefekvéshez, az elalváshoz, várja a fekete rigók trilláját. De mi történt, az Istenért mi történt? Mint a Déri Tibor legyinten, és mondana is valamit, mint ha éppen azt mondaná, mi dolga van még az embernek, ha megírta gyászbeszédét az öngyilkos emberiség fölött. A rigók már élesre fenték csőrüket a napkorong köszörű kövén, de Déri Tibor nem mozdul. Pedig ablaka már oly zsufolt a madárszótól, hogy szinte markolni lehetne a trillát és a csibitelést. Augusztus. A gyöpön futkosó rigók s a rejtező fülemülék hava. Déri Tibor ablaka nyitva van. Szeptember. A gyakorlatozó vándormadarak hava. Déri Tibor ablaka nyitva van. S jön majd a téli hónapok stafétája, s a varjak árnya rávetül a hóra. Déri Tibor ablaka nyitva van. S ha beszakadnak a tetők, ha kidőlnek a falak, Déri Tibor ablak akkor is nyitva meredne a levegőben.

töredék és életünk. Elkezdeni a verset, befejezni a verset, megírni azt a verset, sohasem lehet. Minden szó átirandó, minden sor áthúzandó, kitörlendő, kijavítandó, kijavíthatatlan. De abba hagyni azt soha, ha akad is, aki átizzadt szívvel a csapatból kiáll, és lesz boldogtalamból boldogtalannak, vagyunk néhányan vélek, és ifjak is, hál' Isten, akiknek újja mindig závárján a tolnak. Van, aki füzettel a térdén, van, aki padon ülve, ki hajd a márványasztalon most eszpresszó gabroszának, és van, aki malomkövön, akár a köszörű kövön, szikrázik a tihanyi kert, szikrázik az ország, s van köztünk, aki egykor gyári iroda asztal fiókjába, meg ne lássák, körmölte dugta kincsét, kincseinket. De nem csak homlapunkkal, de nem csak aznapunkkal, de minden egy napunkkal, minden csúfságos és szépséges éveinkkel, és minden halottunkkal, és minden kedvesünkkel, de még anyánk szíve alatti gyönyörű korunkkal, még azzal is a végtelen papír fölé hajolva, nyári síkságra, hómezőre, kezdeni a verset, elkezdeni a verset és folytatni a verset, azt a folytatásért könyörgőt, azt a folytathatatlant, amíg az Isten adja. Ezért töredék minden, ezért életmű minden, versünkkel talán elborult emlékezetű utókorban.

0: átváltozás. Valamikor vadlúd voltam, vadludakkal vándoroltam. Nagy tavakért lelkesültem, tengeren is átrepültem. Őszi fényben és homályban fel-fel támad régi vágyam, társaimmal útra kelni, fényt és felhőt úszva szelni. Majd ha végem itt elérem, vadlút formám visszakérem, jó barátok, ismerősök, hogyha jönnek bíbor őszök, nézzetek fel majd az égre, égen úszó vadlúd ékre, s ezt mondjátok eltűnődve, újra vadlúd lett belőle, s most ott száll a V-seregben, hangja szól a fellegekben.
1: Köszönet a napsugárnak!

0: Jótékonysági felhívás következik.
1: Ha fontos számodra a Tilos Rádió fennmaradása, akkor kérünk, rendelkezz személyi jövedelemadód 1%-áról a Tilos Kulturális Alapítvány számára. Azért, hogy legyünk, azért, hogy tudjunk zenélni és beszélgetni. Elegendő csokozatú számunkat megadni 18 00 24 54 kötője 2 kötője 43. Ezeket a számokat megtaláljátok a tilos.hu oldalán és a Facebook oldalon is.

Tornado.

Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. Erizó meséit halljátok ma délután 3-tól 4-ig. Ez itt a Tilos Rádió.

Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. Erizó meséit halljátok ma délután 3-tól 4-ig, és szeretettel ajánlom nektek, hogy gyertek ki június 5-től 14-ig a Tilos Rádió maratonra, a Dürer kertbe, a Kopaszigáton, és szeretettel meghívok itt mindenkit június 8-án. Játszom, Erizó játszik 9:30-11-ig a világzenei napon, a Tilos Rádió támogató bulián, a Tilos Maratonon. Tilos Rádió Budapest. Sziasztok!

Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. Erizó meséit hallottátok ma délután 3-tól 4-ig. Remélem tetszett a műsor, és szeretettel várunk mindenkit a Tilos Rádió adománygyűjtő buli hetére, a Tilos Maratonra, a Kopaszigátra, a Dürerkertbe június 5-től körülbelül 13-áig, ahol is június 8-án hétfőn a világzenei napon Erizó játszik nektek fönn a kis chill teremben. Longman után aznap lesz Transglobal Underground is. Gyertek, mindenkit várunk szeretettel, és adakozzatok a Tilos Rádió számára Tilos Rádió maratonon. Ez itt a Tilos Rádió, Erizó meséit hallottátok. Sziasztok!

0: Sziasztok, ez itt a Cékla Cigány közéleti és kulturális adás vagyunk, Varjutka és Gajas Ilóban a stúdióban.
1: Sziasztok.
0: És most szeretnék egy kicsit körüljárni azt a kérdést, hogy szabad-e lázadni a cigányoknak. Most hát persze most a formáját nem akarjuk megnevezni, de majd átbeszéljük, hogy mennyiféleképpen gondolkodunk a lázadásról. Mindaddig, amíg csak gondolkodunk róla, addig oké.
1: Okay? Igen, hát ugye az apropója ugye a tegnapi május 16-ai roma ellenállás napja, ami elvileg ugye egy nagyobb bívű lázadás volt a halál ellen, tehát hogy az már a végső életösztönnek az előreugrása, de hogy azért a történelem folyamán nem nagyon látunk nagy ellenállási vagy mozgalmakat, vagy hogy igazából
0: csoportos lázadást. Hát van azért, de például, hogyha mondjuk egy történelmi viszonylatból beszélünk, akkor mindig a többségieknek a lázadásával együtt, tehát tulajdonképpen nem a saját elnyomásuk ellen, augusztus 2-át leszámítva, amiről ugye nagyon sok vita zajlik, hogy milyenek a nyoma, és akkor ez hogy történhetett. Augusztus 2-án fejezték be.
1: Hát május 16-án kezdődött, vagy május közepén kezdődött, tehát nem tudjuk pontosan a dátumot, de ugye valamiért ez a 16-ai dátum került be ugye a köztudatba.
0: De hogy augusztus 2-án mégiscsak kiirtották azt a barakot, akikről azt mondják, hogy májusban vagy júniusban egy lázadás tört ki a náci lágerben, tulajdonképpen meghalották, hogy el akarják őket gázosítani, és hogy ezzel lázadtak föl, és hogy akkor még nem hajtották végre, és hogy e körül sok, sok vita van, hogy ez most mennyire történt ez így, de hogy az tény, hogy augusztus 2-án viszont nem tudom, több ezer embert öltek meg egy éjszaka alatt.
1: Egyetlen egy éjszaka alatt, azt hiszem 3000 embert, de lehet, hogy kicsit többet, vagy igen, kevesebbet, ezt nem tudom
0: és
1: pontosan.
0: És arról viszont vannak főtanúk, szemtanúk, beszámolások, akik szomszédos barakban voltak, zsidószármazású holokauszt túlélők, akik ugyanebben a táborban voltak, de most annyira hiányosan beszélünk erről, hogy
1: Hát ugye az egyik szemtanú az Fahidi Éva volt, tehát hogy ő nem is szemtanúja volt, talán inkább fültanúja, és ő mind nagyon sok interjúban elmondta, tehát hogy ugye ő időről időre augusztus 2-án a Roma Holokauszt emléknapján megjelent és elmondta ezt a történetet. Daróczi Ágiék egyébként ezt kutatták, tehát a Bársony Jánossal. Igazából azóta egy nagy emléknap szerveződik, most már nagyjából több mint 11 évvel ezelőtt azért így elkezdtek jobban beszélni róla, és akkor igazából május 16-án emlékeznek meg erről valójában nem sikeres lázadásról, hiszen befejeződött augusztus 2-án, ami ellen lázadtak, de hogy alapvetően ugye ez a cselekmény maga, hogy a haláltáborban, ahol mindenki ugye saját, tehát hogy az akaratukat teljesen megtörve, vagy végül is gyalogoltak önként, vagy hát nem önként, de nyilván gyalogoltak a halálukba az emberek, hogy itt történt valami, ami egy kicsit megtörte, és szokatlan volt, igen. Tehát, hogy elképesztően szokatlan volt, hogy valaki azt mondta, hogy nem.
0: Hát ez az auschwitzi birkenaui haláltábor, vagy
1: egy családi táborban, tehát a családi táborban voltak tulajdonképpen, igen, itt történt.
0: És 44-ben történt, de hogy miért van az, hogy még mindig megkérdőjelezzük, hogy ez így volt-e, vagy sem. Tehát egyrészt köze van-e ez ahhoz a hozzáálláshoz, hogy a romákról nem szokás elmondani az igazat, vagy hogyha valami olyasmit tesznek, ami az ő hősiességüket, vagy azt a fajta áldozatiságot, ami tulajdonképpen az ellenségüknek a szégyene, az ellenségüknek a megbélyegzés, vagy ellenségükről elmondja a szörnyű igazat, az könnyebb letagadni, vagy azt mondani, hogy nem igaz, vagy hogy ez egy legenda, tehát hogy mert ugye ez a fajta attitűd a romákkal kapcsolatos történeti tényeknek, vagy akár történeti ismereteknek a megtagadása, tehát, hogy átírása a történetüknek, az annyira jellemző, és hogy egy ilyen szörnyűség esetén is évekig tartott, és tényleg évekig tartott, míg egyáltalán elismerték, hogy a holokausznak a romák is áldozatai voltak, míg évekig tartott, míg egyáltalán elkezdhettek róla beszélni, és ugye elindultak a megemlékezések, az emlékezetpolitika
1: ezzel kutatásban,
0: igen, és hát a kutatások ugye megelőzték, de még mindig kevés számú kutatás van ezzel kapcsolatban, még mindig nem a támogatott kutatási terület tulajdonképpen, és hogy ez beleilleszkedik-e abba a nagy nem is tudom, tehát beleilleszkedik-e abba a történeti masszába, láncba, ami máig is jellemző, hogy nem mondhatjuk el magunkról az igazat, nem mondhatjuk el az ellenségeinkről az igazat, nem jöhetünk elő azzal, hogy bizonyos dolgokért nem vagyunk hibásak, és hogy társadalmi folyamatoknak, meg helyzeteknek az áldozatai vagyunk, mint romák. Vagy ez egyszerűen ez a mi percepciónk, és ez mondjuk része annak az áldozati narratívának, amiből egyébként, és megint egy ellentmondás, folyton próbálunk kitörni, de hogy valaki sokkal szívesebben látnak minket.
1: Hát nekem egy picit, én azt kicsit messzebbről indítanék, hogy eleve ugye, amiről nagyon sokat beszéltünk, hogy mi nem vagyunk, tehát a történelem, tehát a közoktatásban nem szerepelnek ugye romák, tehát hogy nem vagyunk sehol reprezentálva, mert hogy ugye általában a hivatkozási alap mindig az, hogy a történelmi tények mást mondanak. Csak ugye senki nem veszi azokat a modernkori történetírás alapjait ma már, hogy ugye a történelmet a győztesek írják, és a romák nem hogy csak a győztesek mellett vagy tehát győztesként nem álltak sehol, hanem ugye a vesztesek oldalán is valójában egy ilyen elnémított masszaként szerepeltek, mint ahogy itt ugye a példa látja, hogy ugye Auschwitzban, tehát hogy ugye ott is azt mondják, hogy történelmi tényeknek megfelelően nem tudják, hogy megtörtént ez a lázadás. Na de az senki nem teszi hozzá, hogy ott rengeteg mennyiségű irat megsemmisült, és hogy az áldozatok nevei is sincsenek meg feltétlenül mindenkié, és ugye egy csomó ember hiányzik a történetírásunkból, akik így úgy amúgy mindenféle árokba feküdve haltak meg, vagy tavakba belelőve. Szóval...
0: Akik el sem jutottak a lágerekig.
1: Akik el sem jutottak,
0: ezeknek
1: így van.
0: A közösségeknek, embereknek, családoknak a története tulajdonképpen még mai napig homály fedi.
1: Teljesen homály fedi, és ugye az van, hogy most is, hogyha beszélünk a roma holokauszt kutatásáról, akkor nem tudunk beszélni magáról a roma holokauszt kutatásról, hiszen ugyanúgy benne vagyunk egy masszába, és ez nem kisebbítve a más kisebbségek elhurcoltatását és megöletését, de hogy alapvetően egy masszába vagyunk belegyúrva, és ugye mindig az van, hogy mik a tények, mik az objektív tények. Tehát ez ugyanez vonatkozik ugye a történelemkutatásra, az irodalomkutatásra, hogy egy orális kultúrát őrző mondjuk kulturális népcsoport, vagy kisebbség, vagy mindegy, hogy most ilyen például éppen minek nevezzük magunkat, azt hiszem, hogy ezt nem tartják validnak valójában, amit a romák mondjuk őriznek a saját hagyományaikban, irodalmukban, történetmeséléseikben, mert hogy ez ugye nem illeszkedik be a többségi társadalom által fogott objektív tények köreibe.
0: De ha most visszatérünk mondjuk a holokausztra, és hogy ugye a romáknak a mondjuk megmutatkozott lázadásaira, hát állítólag az van, hogy a náci és a többségi állami dokumentumokat is, hogyha megvizsgálják, ott is van ennek nyoma. Tehát nem is értem egyébként, hogy mi az, ami miatt még mindig nem illik arról beszélni, hogy nem csak egy ilyen passzív, hogy nem egy passzív közösség, aki a halálba ment, vagy akivel ugye akaratuk ellenére bármit el lehetett követni, hanem mégiscsak volt valami ellenállás, de hogy mitől fájna az a többségnek, hogyha ez kiderülne, és hogy ezek a dokumentumok megvannak, amik ezeknek a nyomjait
1: lehetséges, hogy attól, hogy alapvetően, hogy ez az ellenállás alapvetően szerintem mindig benne volt, hiszen azért itt vagyunk 2026-ban, és beszélünk arról, hogy léteznek a világban roma emberek, akiknek nincsen sem országuk valójában, sem hagyományos vett értelemben nemzetiségük, hiszen szét Igen. vannak szórva a világ minden táján, és mégis önmagukat romaként azonosítják, az persze egy másik identitás, ez az aktuális, hogy igen. Tehát, hogy mindegy, szóval, hogy létezik még mindig olyasmi, amivel mi összekapcsolódunk, akármelyik országról is beszélünk, és ez nagyon-nagyon hosszú, sok száz év után is mindannyiunk gyerekeiben, meg valószínűleg a jövő generációiban is benne lesz, lehet, hogy már nem abban a formában, mint mondjuk az 1900-as évek elején, vagy hogy éppen amikor mi születtünk, vagy amikor mi voltunk gyerekek, de hogy valószínűleg még a dédunokám is tudni fogja, hogy ő roma származású ember. És hogy van egy ilyen identitása is. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen identitás megerősítő dolog, hogy
0: Pedig hogy... hát, hogy más volt a törekvés, nem?
1: Tehát, hát persze, hát elvették, ezt akarom hogy mondani, hogy itt teljesen az volt a törekvés.
0: Pont az ellenkező volt a törekvés, hogy eltűnjen, eltűnjen az identitásuktól, felejtsék el azt, hogy vannak romák, hogy ne beszéljék a nyelvüket, ne hordozzák a kultúrájukat, és ugye helyettesítették is a kultúrájukat, szegénységi kultúráról beszéltek, aminek tulajdonképpen, ami tulajdonképpen nem ilyen egyéni akciók voltak, hanem társadalmi és politikai vetülete volt ennek, tehát nem, egy, nem, nem a hogy mondjam, szóval nem a lakosság szintjén, hanem ez tényleg politikai szintre volt emelve, és ugye mai napig ennek a következményeit szenvedjük el, hogy mi az, amit megtanítottak a nem romáknak a romákról, és ugye nekünk már felületünk, addig van felületünk, hogy ennek ellene beszéljünk.
1: Hát mi az, amit visszatanítottak nekünk egyébként a nem romák?
0: Igen, hogy az a romákat mi állítsuk elő. Igen.
1: Tehát, hogy a kérdés, amit feltettem Misrein, az pont ez, hogy én ezt lázadásnak gondolom. Tehát, hogy egy folyamatos lázadás történik, de nem abban az erőszakos értelemben, mint ahogy mondjuk a francia forradalom, ami első szöprően erőszakos volt, és ott átvette egy ideológia az egész hatalmat, és borzasztóan véres volt, hanem ez egy ilyen hömpölygő lázadás, ami azért generációkról generációra öröklődik, és megy tovább. Mindegyik kornak megvolt a maga lázadó csoportja, akik azt mondták, hogy már pedig nem, és hogy ezt nem lehet elvenni, hogy ezt kit lehet játszani.
0: Na de most érted, ha most visszagondolok a formáira, például a polgárjogi mozgalom is egyfajta ellenállás és lázadás. Ugye idézőjelben mondom, hogy mintha kezdene leáldozni neki, hiszen az emberjogi retorikát, meg ezt a fajta polgárjogi mozgalmat, vagy ki az aktív állampolgár, ezt is teljesen kiforgatták, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a náci, vagy a neonáci felvonulók, akár a magyar gárda, vagy mindegy, hogy kik most éppen, vagy most bűnvadászok, hogy ők is tulajdonképpen valami olyan aktív lázadók, valami lázadnak is, aktív állampolgárok, meg ilyen cselekvő csoport, hogy ugye kifordítják ennek a jelentését.
1: Hát ennek a populizmusnak a sajátja, ugye, hogy a hazugságra épül,
0: hát
1: és
0: meg, hogy becsapja, meg hogy ugye elmondjuk, hogy akkor, hogy nekünk is igazunk van, tehát mindenkinek igaza van gyakorlatilag, és akkor ki, hogy veszi a kezébe ezeket az eszközöket. De mennyire voltak sikeresek az emberjogi eszközökkel, vagy a polgárjogi mozgalmai a romáknak? Én több eszámba beszélek róla, mert nem
1: több,
0: egy,
1: több
0: hanem
1: is volt, igen,
0: több vonulat volt, többféle csoport volt, különböző nézeteket vallottak ezzel kapcsolatban, és azt mondja, hogy ez mennyire darálta be a politikai együttműködés, vagy a politikai, nem tudom, milyen társulások, hogy így mondjam, és most nem az orrőről beszélek, mint az orromásokat beszéltünk, hanem hogy ezek a fajta együttműködések, amik gyakorlatilag elvették az erejét a polgárjogi ellenállásnak, amikor tanácsadókká alakították át az aktivistákat, képviselők lettek, és hogy ugye egy teljesen másfajta struktúrába érkeztek meg, és ott is lázadásnak tűnt, ha mondjuk a polgárjogi ényével próbáltod dolgozni, de ez ott nem...
1: Hát még egyetem próbált dolgozni, igen. Tehát az önmagában lázadás. Lázadás
0: igen,
1: volt, hogy,
0: igen.
1: Hogy ők azt gondolták, hogy a pozíciókat kínálnak mondjuk különböző típusú polgárjogi mozgalmakban szereplő embereknek, akkor azzal mindjárt elveszik az élét annak a csinálásnak, ami őt eljutatta egyébként ahhoz, hogy őt megkínálják egy akármilyen pozícióval.
0: Hogy neki van véleménye, és hogy ő valamiben aktív.
1: Tehát, hogy az már eleve egy lázadásnak tűnt, hogy hát miért nem volt ez elég, és akkor ugye megérkezhetünk akár a mai Magyarországra
0: is. De már az
1: is
0: lázadás, hogy amíg veszük ezeket a struktúrákat, mint az önkormányzati képviseleti struktúra is. Ugye régen volt ez a kompenzációs lista, amikor elég igen. Sok önkormányzatban a cigány emberek a testületben teljes jogú képviselőként ott ülhettek, és ezek nem nemzetiségi mandátumok voltak, de hogy a nemzetiségnek volt egy ilyen kompenzációs listában jobb elújtási lehetősége. És ott nagyon sok ilyen mandátumot ki lehetett osztani. És én már azt is olyan, mint hogyha lázadásnak vették volna, hogy egyáltalán ott ülnek. Tehát már a jelenlétük, mint olyan lázadás. Amikor megjelensz valahol romaként, ahol nem szokásos téged látni, vagy nem számítanak rád, mert az is egyfajta rezisztencia. Vagy
1: és
0: nem
1: igen,
0: tudom.
1: És hogy kommunikálsz és kapcsolatot teremtesz, esetleg van véleményed, ez az önmagában egy lázadás, mert hogy ugye az az évtizedes vagy évszázados kép, ami a szegény, elesett, nyomorult, lakhatási válságban élő, támogatásra szoruló emberképe.
0: Gyámoltalan,
1: akit gyámolítani kell, akit ki kell emelni.
0: És ugyanakkor az agresszív.
1: Igen, és közben erőszakos igen. És agresszív, mert kér. Ugye ez a kép, ez nem egyezik azzal a képpel, ami egyébként mindig is létezett. Tehát az aktív, magát és a csoportját képviselni tudó felnőtt emberrel, aki egyenrangú partner.
0: De nem az van, egy kicsit ilyen, ugye ezek az embereknek van egy ilyen extra érzéke ahhoz, hogy az igazságtalanságokat meglássák, és ettől is sok helyen nem kívánatosak. Tehát hamarabb veszik észre a visszásságokat, mert ugye valahogy, ezt úgy értelmezem, hogy szerintem azok a közegek, az a társadalmi közeg, ahol felnő, amiben felnő, már gyerekként érzékenyebbé teszik az igazságtalanságokra. Sokkal gyakrabban elszenvedik ezeket
1: ez
0: az egyenlőtlen viszonyokat,
1: igazságtalanságokat.
0: Vagy igazságtalan
1: szituációkat. Mert ugye azt mondják, hogy túlérzékeny.
0: De nem túlérzékenységről beszélek, így van, bár így van ez apostrofálva, hanem én arról beszélek, hogy kialakul egyfajta érzéke egy ilyen dologra, akkor is, ha nem beletörténik.
1: Persze.
0: Ebből kifolyólag.
1: De hogy ez jellemző, tehát hogy más, ugye kirekesztett társadalmi csoportoknál is, hogy onnan érkező képviselő vagy képviseletet valamilyen formában gyakorló ember, hogy sokkal érzékenyebb a társadalmi problémákra, mint egyébként egy olyan ember, aki mondjuk nem abból a közegből jön, de hát ezeket,
0: hogy hát, most hogy már ugye érzékenységet,
1: tapasztalati szakértőnek, meg nem tudom, hogy minek nevezzük őket, szóval, hogy ez is nekem egy ilyen nagyon fura azért, mert valahonnan érkezik valaki, akkor besoroljuk őt már rögtön egy olyan skatujában, hogy de nem egy valódi szakértő, egyébként. Hanem kizárólag.
0: De ragadós a megítélése ezeknek az embereknek, mert emlékszem, volt olyan helyzet, amikor többségi önkormányzati képviselő kiállt romák mellett, vagy roma társa mellett, vagy képviselőtársa mellett, és ő vele is elkezdték ugyanazt az attitűdöt alkalmazni, ezt a kirekesztő,
1: hát
0: nem adja meg a szót, hatalmi
1: játékokat,
0: hatalmi eszközökkel, hatalmi hát játszmákkal tulajdonképpen kikészíteni, és azt gondolom, ahogy mondod, összecigányozta magát, ugye?
1: Igen.
0: És azért ez, szóval ez is valamilyen módon mutatja, hogy szabad lázadni, de rosszul jársz vele, nem?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben, és nagyon kevés esetben nem. Tehát, hogy most azért láttunk egy lázadást ugye az országgyűlési választásokon, ez valóban egy lázadás volt. És hogy itt a többség lázadt.
0: A fülkeforradalom
1: mondhatni, a fülkeforradalom 2.0. És hogy ez egy sikeresnek mondható lázadás volt, de hogy ez nagyon kevés egyébként, és hogy nyilván ez most nem sokban függ össze a kisebbség politikával vagy a romákkal.
0: Pont az a baj, hogy... nem függ most össze, hát úgy látjuk, igen, hogy most nem látjuk az összefüggést.
1: Hogy most így nem látjuk nagyon az
0: összefüggést. Hogy most akkor nekünk is lesz a rendszerváltás. Ez nem egy ilyen szkeptikus mondás, hanem hogy ugye megint ez is a lázadás része, hogyha megjegyzed, és most nem is a türelmetlenség, hiszen nem az eredményekről akarunk rögtön beszélni, hogy mi történt ez alatt a pár hét alatt.
1: Nem is lehet így
0: mint
1: van.
0: Eredmény, hanem arról, hogy milyen csend van a körül, hogy itt egyébként mit szeretnének csinálni, illetve ha valami történik, a szimbolikus vagy ilyen PR szagú, és nem érezzük, hogy itt most ilyen közpolitikai intézkedésekbe is be fog csatornázódni bármilyen tudás, mondjuk, amit az elmúlt 30 évben történt, hanem azt érezzük, mintha minden nulláról kezdődött, de hogy még az origó sincs meghatározva, nem tudjuk, hogy mit akarnak. Ami azért szomorú, mert azért elég sok területen kijöttek már akár legalább olyan közleményekkel, ami mondjuk az értékrendet már felrajzolta, hogy mondjuk bizonyos
1: tárca
0: hogyan fog működni,
1: van, tehát,
0: hogy mi az a feladat, aminek ők most neki látnak első körben. És a romák esetén ezt nem látjuk, pedig ez egy nagyon fontos társadalmi kérdés, és őszintén ebbe amúgy bele is lehet bukni. Hát nem tudom, ezt mennyire veszik komolyan az adott területen pozíciót vállaló emberek, de hogy beszéljünk konkrétumokról, ha már lázadás. Ma látunk egy... Mikor volt a videója a Bódis Krisztának?
1: Hát nem ma volt, azt mondom, pár nappal, egy-két nappal ezelőtt.
0: Egy-két nappal ezelőtt, amikor ugye gyerekekkel szemetet szedtek, nem, és hogy elég gyorsan lekerült a videó, nekem már például is volt lehetőségem megnézni. Hát
1: egészen pici gyerekekkel a hétes telepről.
0: Igen.
1: Olyan kicsikkel, hogy a gumikesztyű az nagy volt rájuk, és akkor ott szedegettek mindenféle szemetet, különböző hulladékokat, tehát hogy engem ez például nagyon kiakasztott, amikor azt mondták, hogy hoppá, itt van üvegszilánk, meg nem tudom én micsoda, szóval, hogy egy pici gyerek ne nyújkáljon már a szemetes üvegszilánkos fűbe.
0: Hát meg nem is mindegy, hogy kinyúlkáltott vele most, hogyha az anyukája, apukája gondatlan, vagy nem tudom, a teljesen másik felelősségi helyzet.
1: Hát senki ne húzzon egy kis gyerek kezére
0: egyébként. Valaki, akinek pozíciója van, és másfajta felelőssége van, gyerekekkel szemetet szedett. És ez nem az, amit ott sokan felhoztak kommentelőként, hogy mi is jártunk szemetet szedni az iskolával, mi is kivegyünk, nem tudom, az óvodába, vagy nem tudom mi. Ez egy teljesen másik dolog, amikor a cselekvést azért csináljuk, mert eredményt akarunk, mert kell valami, amit a gyerek így közösen megtanul és csinálnak, és utána beszélnek róla, mint hogy egy politikai, most már politikai aktor kimegy konkrétan egy helyre, ahol ez egy megrendezett szituáció tulajdonképpen, hát tulajdonképpen nem egy óvodai
1: persze,
0: program.
1: Minden nem egy óvodai program volt, ez egy kifejezetten a social médiába gyártott politikai tartalom volt, mert igen, hogy már politikusról beszélünk.
0: És ezt másnál se tűrtük, nem arról van szó, hogy most igen, nem tűrjük, ezt másnál sem tűrtük, viszont a reakciók most olyanok, hogy én már nem tudom megkülönböztetni a Tiszás vagy a Fideszes kommentelőt, mert gyakorlatilag ugyanaz a véleménye, ha a romákról kell véleményt alkotni, vagy a romákkal kapcsolatos, hogy a roma gyerekek eszközként való felhasználásáról kell véleményt mondani, és még mindig úgy érzem, hogy továbbra sem a roma gyerekeket akarják megmenteni, mert ezeket a figurákat, akik úgy vannak bemutatva, hogy ők megmentik itt a romákat. És most ez nem Krisztellen szó, hanem ez egy jelenség.
1: Ez egy jelenség, és az a jelenségnek a borzalmasan szörnyű aspektusa, hogy itt megvan most a lehetőség arra, hogy ők befolyásolják a közbeszédet. Tehát, hogyha Kriszta feltette volna ezt a videót, és mondjuk nagyon hosszan beszélt volna arról, hogy a hétesen kinek a szemete landol, és hogy egyébként mondjuk az adományokba adott szemét például, amit egyébként a többségi társadalom kidobna a kukába, de azt mondja, hogy a szegény koszos cigánygyerekeknek még pont jó lesz, hogy ezt elmondta volna, és azt mondta volna, hogy mi ezért azt fogjuk csinálni, hogy ennek valóban lesz olyan büntetési faktora, amely meg fogja akadályozni, hogy az illegális szemét lerakók, amelyek a cigánytelep mellett vannak, vagy közvetlenül a telepen, azok megszűnjenek, és hogy egyébként ennek az egyik állomása az, hogy mivel, hogy más most nem tudnak csinálni csak azt, hogy a helyiek összeszedik a mások szemetét, és ezt ők kiteszi, akkor ennek mindjárt másképp van egy éle.
0: Igen, de ennek van egy olyan, hogy mondjam, szóval egy olyan kérdésköre is, hogy emlékszem, hogy amikor Sejószentpéteren, most kimondom a település nevét, mindegy, ma úgyse az a polgármester, meg úgyse az a vezetés, aki akkor volt. Tehát mi csináltunk egy amerikai antropológussal egy részviteli kutatást, aminek pont a környezeti igazságosság volt a feltárandó területe, és mi adtunk fényképezőgépet fiatal roma gyerekeknek, tinédzsereknek, és azt mondtuk, hogy menjetek ki a telepre, és akkor hozzatok olyan fotókat környezeti és egészség témával kapcsolatban, hogy nagyon zavart titeket. Ezrével hozták a szemétről a fotót. És akkor ez annyira izgatta őket, hogy mennyire szemetes körülöttük minden, mennyi szemétdomb van körülöttük, hogy azt mondtuk, hogy akkor kezdjünk el ezzel úgy foglalkozni, hogy így fedezzük már fel, hogy mi ez. Elmentünk, beletúrtunk a szemétbe, elkezdték mondani, hogy ők ilyeneket nem vásárolnak, ezeket ők nem használják, ez olyan áru, amit ők nem érnek el. És akkor egyre több ilyen kérdés fölmerült, akkor honnan jön ez a szemét, és gyakorlatilag oknyomoztak, és a fényképezőgépen lefotózták a kis teherautókat, akik a gát mentén jöttek, a városból ugye hozták a szemetet. És akkor, amikor meghallották, hogy mi ezzel foglalkozunk, elindult ilyen suttogó sztori, hogy egyébként az önkormányzat elássa a szemetet a Sajóparton. És ezt nem merte senki így mondani, csak nekünk, hogy látták, hogy mi ezzel foglalkozunk, elkezdték mondogatni, hogy amúgy ez egy kicsit nézzétek már meg, hogy mi ez, mert mi tudjuk, hogy ezt csinálják. És kiderült, hogy így volt, na de volt hová fordulni, volt zöldhatóság, ugye a Miskolcon jelentettük a zöldhatóságnak, volt ANTS, jelentettük az ANTS-nek, és jól megcseszték az önkormányzatot, akik egyébként utána már, mint az őrültek, elkezdték kiásni a szemetet a Sajóparton. Tehát hogy a kommunális szemetet gyakorlatilag így olcsították az eltüntetését, hogy elásták a Sajóparton. Na, hogy ez, ennek volt egy valódi következménye, és hogy onnantól jobban figyeltek arra, na, de ehhez kellett egy kis csoport, akik fölvállalták ezt, teljesen véletlenül, mert hozhattak volna teljesen máshol is fotókat, de őket ez irritálta legjobban, és mi mindig itt tartunk, hogy nem tudják az emberek, hogy hogyan nő össze az illegális szemétlerakó a roma telepekkel. És én gyerekként emlékszem, hogy kimentünk van egy Nyögő nevű kis víz, meg nem tudom, ami a Sajónak ilyen holtágai, meg ilyesmi, és akkor mi oda is kimászkáltunk gyerekként, és az volt az egyik challenge-ünk, hogy állandóan a szemétdombon mászkáltunk. És gondolom, ha ezt az anyum tudta volna, nem biztos, hogy így szabadon enged, de hogy akkor én ezt például nem problémának, mi izgalmasnak éreztem, kimentünk az unokatesóinkkal a tónak a partjára, és állandóan a szemetet turkáltuk. És hogy és ez még mindig van.
1: Igen. És nem eltűnik, hanem van.
0: Nem eltűnik, hanem van, és ráadásul ránk van kenve a probléma, és hogy az, hogy ez most megtörténik, és hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknek hogy a gyerekeket ne használjuk ilyen célokra, mert a problémáról lehet beszélni anélkül is, hogy őket tovább veszélyeztetjük azzal, hogy belenyúlnak a szemétbe. Ez egy felelőtlen viselkedés, teljesen mindegy, hogy hívják az illetőt is, hogy mire törekszik meg, hogy mennyire szereti a romákat, hogy mennyi mindent tett értük, ez szerintem egy felelőtlen momentum lehetett, vagy volt.
1: És hát egy hibás PR
0: videó. Ez egy hibás, és ha meg PR, akkor nem kérünk belőle, mert tulajdonképpen... Pont ez a bajunk, hogy az elmúlt évtizedeknek a stratégiáit, a megmondott, a feltárt problémáit, az elmondott ügyeket senki nem veszi elő, senki nem foglalkozik vele. És nem tudjuk, hogy kire van bízva most így, vagy mire van bízva a társadalmi kérdés a romákkal. Mik a társadalmi kérdések? Most ezt se tudjuk, hogy mik a társadalmi kérdések
1: a romákkal
0: kapcsolatban.
1: Sok minden
0: olyan, mintha most, ahogy mondtad, felszabadultunk, de mitől szabadultunk föl? Mert nem szabadultunk föl semmi alól. Az, hogy vannak romák a parlamentben, eddig is voltak a parlamentben romák. Nem voltak se kevesebben, se többen, mert ez a 4-5 roma mindig ott volt a parlamentben, mindegy, hogy milyen formációban és honnan keveredtek oda. Tehát nem lett valami nagy változás. Ez is nagy kérdés, hogy romaként van a parlamentben, vagy benn van a parlamentben, és by the way, roma is. Szóval ez is nagy kérdés, mert hogy nem tudjuk, hogy ez a cigányság szempontjából mibe konvertálódik.
1: Az egyik képviselőtől olvastam egy interjút, a Kőszegi Krisztiántól, aki ugye ezt kifejezetten hangsúlyozta, hogy ő nem párt politikát szeretne folytatni, nem kifejezetten a romák érdekeit. Vagy hogy ő egy roma emberként ül abban a parlamentben, tehát hogy tőle ezt hallottam. Lehet, hogy az én szegénységi bizonyítványom a többiektől nem nagyon láttam ilyen típusú megszólalást, de tőle többször is hallottam már meg az ő tehát hogy őt lehet, hogy egy kicsit jobban látom a social médiában, nem tudom. De a többiektől nem láttam, és igen, hogy ugye nem a származást teszi a hát már, hogy a képviselőt, hiszen azért láttunk mindenféle politikai
0: párban. Hát főleg, hogyha mondjuk...
1: Jobbikból, meg mindenhonnan voltak roma képviselők a parlamentben.
0: Főleg, hogyha látjuk azt, hogy olyan múlttal, vagy olyan közeggel rendelkezik, ami tulajdonképpen nem arra predesztinálja, hogy akkor ő most itt a romákat fogja képviselni. Azt, hogy romákat jeleníti meg, az is túlzás. Hiszen önmagát jeleníti meg azt a közeget, amiből jön, mondjuk, ha a Jobbikból jön. Az mindegy, hogy közben átmegy a DK-ba. Szóval, de hogy Ha már itt tartunk, van egy örömhír, ugye kiderült, hogy a Tisza két új embert ugye delegál az itt maradt Európa parlamenti képviselők helyett, és az egyikük egy cigány gyerek, aki nagyon képzelt, nagyon nem tudom mi, de hogy itt is felmerül a kérdés, hogy érdekeljen minket, hogy ő egyáltalán roma? Mert ha érdekel, akkor viszont van egy óriási ellen egy óriási pont ellene, mégpedig szerintem jobb neki, ha nem érdekel minket, hogy roma.
1: Igen.
0: Ugyanis az, hogy ő például egy podcastben beszélget, és nem az, hogy 5 másik és még ott van ez az illető, beszélget Vona Gáborral, akivel szerintem több okból se érdemes szóba állni, de ez most akkor így, ez mondjuk legyen az én véleményem.
1: Minden a mi véleményünk. Igen.
0: Minden a mi véleményünk, így van. Mielőtt bepereljük egymást.
1: Igen.
0: Szóval, hogy én nem hiszem, hogy nekem őre romaként kell tekinteni, mint EU parlamenti képviselőre, hiszen akinek nincs annyi, vagy ahogy, tehát hogy így valahogy nem alakult ki benne az a tudás, az a fajta erkölcsi minimum, ami alapján meg tudja valaki határozni, vagy el tudja képzelni, hogy milyen szerepe lehetett Vona Gábornak a sorozatgyilkosságok, a romák ellen sorozatgyilkosságokban.
1: Nem egy holokauszt történet,
0: az, hogy
1: nem
0: olyan régen történt. Nő miket beszélt, és hogy ő egy párt vezetőjeként hogyan generálta, hogy létezzen a Magyar Gárda, és abban ő miket vállalt, és milyen egyenruhákban mászkált be a parlamentbe. Tehát, hogy ez tulajdonképpen arra enged következtetni, hogy alkalmatlan a romák képviseletére.
1: Hát legalábbis nem abban az értelemben.
0: Hát abban az értelemben nem, amilyen értelemben az Európa parlamentben kellene. Hogy arról kellene beszélnie, hogy Európa Uniós forrásokból dagadt a neonáci, nem tudom, mozgalom?
1: Igen, hívhatjuk végül is mozgalomnak is, mert hát valójában az
0: pozitív vagy negatív előjellel, ez is egy mozgalom. Tehát, hogy Európa Uniós pénzekből dagadtak, hogy a parlamentben ülnek, hogy gyakorlatilag adófizetők pénzén gyűlölnek társadalmi csoportokat, gyűlölnek bizonyos attitűdöket, gyűlölnek bizonyos elveket, és ezt hangoztatják, és ezért pénzt kapnak, és ezért védve van, akkor is, hogyha azt mondják, hogy ők akarják éppen eltöröltetni a mentelmi jogot. Tehát, hogy ez is arról árulkodik, hogy mennyire értemesek ebben a témában. Ha önmagukra gondolnak, akkor pont nem volna szabad, mert egy jó páruknak ez azonnali helyzetváltoztatás jelentene.
1: Bár úgy lenne véleményem igen, szerint.
0: Jó, de hát az a lényeg, hogy én nekem vannak kétségeim afelől, hogy ez mennyire predesztinálja őt arra, hogy a romákat is fogja tudni képviselni, és ezzel nem azt akarom, hogy nem fogja tudni, hanem ez egy kérdés a részemről.
1: Ez mindig egy nagy kérdés, tehát a Vona Gábor személye alapvetően egy nagy kérdés volt, ugye főleg amikor ebben az együtt összefogásban, meg mit tudom én, miben ugye hozzá csatlakozott, és én emlékszem még ezekre a cukiskodó, cicás vagy kutyás mindenféle fotóira, meg képeire, amikor ő végül is átvedlett egy habzószájú gárdistává, egy
0: gárdistából,
1: és akkor ő
0: lett véleményformáló.
1: Egy véleményformáló, média, aki mégiscsak próbált dörgölőzni ugye a politikához, vagy hogy politikus akart maradni, tehát hogy szerintem akkor volt már egy óriási társadalmi vita erről, hogy meg lehet-e bocsátani azt, amit egyébként az ő szemlélete behozott a gárdá, magyar gárdával, és azt a típusú félelemkeltést, a terrort, amit ők csináltak éveken át, ami végül igen, valóban egy romák ellen elkövetett sorozatgyilkossághoz vezetett, hogy ő ezért vezekelte.
0: Nem mentsük fel Bájer Zsoltot, de hogy ők
1: ugyanez a klub. Nem mentsük fel ugyanez a klub, tehát hogy ők mai napig szerintem nagyjából ugyanez se, bár megígérte, hogy most már ő nagyon szépeket is fog írni már csak, és beszélni Bájer Zsolt. De ugye tudjuk, hogy erre
0: valószínűleg hogy
1: véleményem szerint képtelen, és hogy egyébként, tehát hogy erről folyt egy társadalmi vita, és akkor sem értettünk nagyon sokan egyet. Ugye voltak azok, akik azon az állásponton voltak, hogy megbocsájthatatlan, amit ő tett.
0: Hát de egyértelmű, hogy egy bűncselekményt követett.
1: Hát így van.
0: Komolyan
1: de ugye voltak
0: az
1: azok az emberek, akik ugye nagy megbocsájtás keretében szerintük Vona Gábor is belefér a megbocsájtási
0: hogy férne bele,
1: és keretbe, hogy... és én is ugyanezt kérdezem, hogy hogyan férne bele, és ugyanez a kérdésem, hogy 2026-ban sem fér bele, mert hogy annak bizony rengeteg ember volt elszenvedője, amit ő akkor elkövetett.
0: Így van, és nem kizárólag a halálos áldozatok, de hogy az volt a legsúlyosabb következménye.
1: Az volt a legsúlyosabb így van, a legsúlyosabb következménye, úgyhogy azt gondolom,
0: szóval most bemegy a parlamentbe
1: oké.
0: Valaki, aki jó sokat járt iskolába, meg nagyon sokat tud bölcselkedni, de hogy idáig nem terjed a bölcselkedése, az nekem nagyon irritáló.
1: Szóval az van, hogy tehát, hogy az Európa Parlamenti képviselet, ugye az nagyon izgalmas kérdés, ugye volt egyszer bent járok a Lívia, aki tudjuk, hogy a kormánypártot képviselt, és
0: mert
1: a végére...
0: Mert ő is lehet szóba a Vona Gáborra, azt
1: igen, igen, és akkor ugye volt még a Mohácsi Viktória azelőtt, akit ugye pont ezek az óriási gyűlölködés és minden űzött
0: hát
1: ki az országból.
0: Hát nekik egyáltalán ügylet ebből az egészből.
1: Így van. Tehát, hogy ott volt egy valódi képviselet.
0: Azt lehet mondani, hogy nem biztos, hogy méltó utódja lesz.
1: Ezt akartam kihozni, hogy... Igen, ezt akartam kihozni, hogy ott létezett egy valódi képviselet, ahol olyannyira valódi képviselet létezett, ahol ő személyesen Európa Parlamenti képviselőként Tatár-Szentgyörgyön volt, amikor megtörtént a gyilkosság, és ha ő nincs ott, akkor a rendőrség el sem kezd gyilkossági ügyben nyomozni, és hogy ő volt az, aki kiállt és felhasználta annak az erejét, hogy ő már pedig egy Európa Parlamenti képviselő, és azt gondolom, hogy nem nagyon emlékszem egyébként az elmúlt években másra, aki ezt megtette volna, hogy a hatalmát arra használta, amire való.
0: Egyébként, ha már viccáról van szó, akkor még azt is fel kell neki írni, hogy a szegregált oktatás kapcsán rengeteg dolgot csinált. Teljesen mindegy, hogy ezt milyen stílusban, vagy hogy milyen eszközökkel. A lényeg az, hogy akkoriban az iskolák igenis komolyan vették, és kicsit be is ijedtek attól, hogy milyen következményekkel jár, ha nem fele. Mert ugye akkor ez a státusz, amit ő betöltött, akkor még nem parlamenti képviselő volt, hanem oktatási ombudsmannak is nevezhetnénk.
1: Igen, igen.
0: Oktatási biztos. az egy nagyon komoly fegyvertényező volt a kezében, és ő jól használta. Aztán, hogy akik utána jöttek, amikor ő elment, az már egy másik hát kérdés.
1: Mondom, hogy, tehát, hogy ő azért hogy bemutatta a hatalomgyakorlás hát nagyon fontos, technikáit.
0: Igen, és ezért nagyon fontos a személy, hogy ki az, akinek mandátumot adunk, mert ugyanezeket a mandátumokat mások is megkapták, nem tudtak vele élni. És rendkívül fontos ez a szemlélet. És lehet, hogy egy ilyen... nem tudom, egy ilyen, hát, hogy ilyen reakciósnak mondható, de akkor is vannak helyzetek, amikor nem működik más.
1: Igen, és ez, ugye mind, ez is egy nagy dilemma, hogy ugye pozíció vagy személy. És hogy én azt igen. gondolom, hogy erre most azt hiszem, így, kimerem jelenteni, hogy nem működik a kettő egymás nélkül.
0: Így van.
1: Tehát, hogy nem tudok kreditet adni előre ennek a fiúnak, már bocsánat.
0: És hát
1: most...
0: van is ez a dolog, ami miatt...
1: És hát van is ez a dolog, ami miatt nem is gondolom azt, hogy ha ez így megtörtént, hogy vonal, tehát, hogy nem nagyon függ össze a kettő, tehát, hogy valószínűleg nem egy Mohácsi Viktória lesz, és nyilvánvalóan...
0: Jó, hát most így...
1: Nem tudjuk.
0: Igen, most az, hogy én az, hogy én most a reakciószót elkezdtem használni, azzal nem azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon maradi szemlélet, hogy valaki szobál a nácikkal, de hogy szerintem ez egyáltalán nem erőre mutató.
1: Szerintem, és szerintem van helye, vagyis van olyan hely és idő, amikor, tehát hogy az ilyen típusú bűnösökkel is lehet szóba állni. Én azt gondolom, hogy ennek a nem
0: tárgyalás.
1: Tudom, én a tárgyalás, templom, gyónás, tehát, hogy ilyen helyei vannak, és én azt gondolom, hogy ezt meg is kell adni a lehetőséget igen. az ilyen típusú embereknek, hogy ilyen helyeken elmondják és vezekeljenek ezekért. Én nem gondolom azt, hogy például bármilyen társadalmi, vagy megmondó emberi státuszban meg kellene hallgatni őt.
0: A lázadás, mint olyan, hogy visszatérjünk az eredeti témánkhoz, hogy vannak helyzetek, amikor muszáj lázadni, mert másként nem lehet, és ugye most nem gondoljuk, hogy az Európa Parlamentben hallani fogunk akkor olyan dolgokat, amit tudniuk kell Európa szinten. Egyébként a sorozatgyilkosságokról se nagyon tudtak egyébként az elmúlt években, vagy legalábbis így homály fedi most arra. Akkor aktuálisan igen, de ez a 2008-2009 időszak, de hogy most arra ez így
1: teljesen
0: merült. Pontosan azért, mert nem volt ez rendesen kitárgyalva, ennek nincs nyoma az emlékezetpolitikában, szóval számos olyan oka van ennek, hogyha a személyek passziválódnak, vagy valamilyen oknál fogva már nincs lehetőségük ezzel foglalkozni, akkor mivel nem jutott el oda ez valami struktúráltan legyen, az nem is, akkor el is tűnik.
1: Hát ugye, mert nincsen semmi, ami struktúráltan foglalkozzon ezekkel az ügyekkel. Tehát, hogy alapvetően
0: hát
1: nincsen...
0: Nincs kutatási intézmény, semmi
1: nincs. Kutatási
0: tehát...
1: intézmény, nincs egy módszertani könyv. Tehát nincs semmi, ami arra adna lehetőséget, hogy valaki félállásban, főállásban kutassa, kikérje, eljusson jogi, bírósági perek, hogy oldják fel a titkosítást. Tehát, hogy semmi olyan nincs a kezükbe az embereknek, amivel ezt el tudnák érni, hiszen nincsen egy olyan intézményi hálózat,
0: amely hát ezt... kell hálózat, aminek egy intézmény.
1: Egy intézmény, de hogy legalább egy intézmény, de hogy jobb lenne, hogyha több lenne, és nem egy intézményen múlna az,
0: hát, hogy... nem egy embernek a motivációja.
1: Nem egy ember motiv... Tehát pont ez a képviselet vagy ember, ugye? De hogy tök jó lenne, sok képviselet lenne, sokféle nézőpont, és mindenki eljutna arra pontra, hogy ez és erre szükség van. Tehát ez a politikai minimum, igen. amit ugye Sötét Jenővel összeraktatok.
0: Igen. Na most elmegyünk zenélni, nem baj?
1: Menjünk.
0: Let me tell you.

0: beszélgettünk, cigány közéleti és kulturális adás vagyunk, a Cékla.
1: Sziasztok.
0: És ma tulajdonképpen arról beszélgetünk, szabad a romáknak, cigányoknak lázadni, és hogyha igen, milyen formában van ennek nyoma, hogy lázadtak, és hogy máig terjedően vannak olyan momentumok, helyzetek, amikor lázadnak, és hogy ezt a szónak egy nagyon tág értelmezésében gondoljuk ma ezt a szót nagyon tág értelmezésben próbáljuk ma használni, és hogy mennyi mindent nem tudunk arról egyébként, hogy a romák milyenféle helyzetekben számítottak lázadónak, például amikor a nácikról vagy a második világháborúról beszélünk, akkor mindig az áldozatiságuk jut eszünkbe, hogy

0: Tehát, hogy nem csak ilyen, nem csak mondjuk a háborúk vagy a harcok esetén, hanem hogy így folyamatosan a vándorlásaik során, hiszen a vándorlásaik során is azt lehet, bizonyos csoportok vándorlása során azt lehet mondani, hogy voltak olyan szabályok, amik védték őket attól, hogy támadva legyenek és hasonló, tehát hogy most így a lázadás, mint olyan úgy is megjelent, hogy nem akartak a letelepedett közösségekhez tartozni, és hogy igenis, hogy megtartották, ahol megengedték nekik, hogy vándoroltak, és
1: hát jó, de ez egy halálos ítélettel lett volna egyenértékű, akár csak tényleg a igen. Három részre szakadt Magyarországot veszük, ha egyik másik oldalon rekedtek volna, akkor ott valójában tehát, hogy felszántották volna, tehát nem lett volna tovább valószínűleg ilyen, hogy roma emberek azon a területen, mert hogy az egy nagyon borzalmas időszak volt, és hogy pont az mentette meg az akkori roma embereket, hogy ők ott itt-ott kereskedhettek, és hogy itt körbejárhatták ezeket a területeket még viszonylag szabadon, és hát valószínűleg ez mentette meg nagyon sok magyar ember életét is, hogy ugye az eltiltott kereskedéseket azért mégiscsak valahogyan becsempészték, és tudtak, mit tudom én, marhát, meg nem tudom én, mit venni, adni. Szóval, hogy egy elképesztő összekötő szerepet játszottak a történelem folyamán mindig sokszor, és nem csak a romák, hanem ugye a vándorló.
0: Igen,
1: népek.
0: És most a vándorlás kapcsán azt gondoltam így behozni, hogy ez is egy ilyen ellenállásként értelmezhető, hogy nem engedték munkat letelepíteni bizonyosak, nem. Ez az erőszakos asszimilációnak ezzel is ellenálltak. Meg ugye, hogy fenntartották a különböző vándorlási csoportok az együttműködéseiket, tehát hogy ezeket a hálózatokat, vagy ilyen rendszeres találkozásokkor, meg ezek. Tehát, hogy tulajdonképpen ellenálltak az erőszakos letelepítésnek. Aztán Oroszországban, hát a volt Szovjetunió területén volt ez, hogy gyakorlatilag az állam saját tulajdonának tekintette a romákat, de gyakorlatilag cserébe vándorolhattak. Tehát, hogy volt valami trade ezzel kapcsolatban, hogy így egy ilyen kvázi lebartelezett szabadság. De hogy ugye az, hogy ők, igen, de hogy valamit valamiért alapon.
1: Igen, tehát hogy itt azért sok, tehát hogy a lázadás, tehát hogy nem a klasszikus értelme vett, ugye erőszakos lázadásról van szó, hanem
0: nem. Valaminek való ellenállásról, igen, a rezisztenciáról ugye, gyakorlatilag.
1: Így van, tehát hogy itt, és hogy sok minden típusú kompromisszumot kötöttek azért, hogy ők valóban
0: valamit ebből igen. megtartsanak.
1: Tehát egyrészt az asszimilációt elkerüljék. Tehát, hogy igazából lehet, hogy nem volt ez ilyen nagyon tudatos, de hogy alapvetően erre futott ki a történelem, hogy az asszimilációt kerülték el ezzel a teljes
0: meg az erőszakos letelepítést. De hogyha belegondolsz, hogy mert mondtad ezt az oral historyt, hogy ez is egyfajta ellenállás, hogy nem engedték eltörölni a történelmüket meg a még akkor is, ha azt mondjuk, hogy mert nincs írásban, de nem engedték eltörölni a történeteiket, a történelmeiket meg. Hát egy dalokba mondták el. A flamenco is egyébként sokan azt gondolják, hogy úgy gondolnak rá, hogy ez ami szórakoztató forma, de hát a flamenco-nak is a szöveg, a flamenco-ban is van egy csomó olyan szövegű dolog, tehát dal ami történeteket mesél el. Tehát, hogy az írásbeliség, mint olyan, nem is volt, nem fontos ahhoz, hogy bár sokkal erősebb hatása, meg sokkal maradandóbb, de főleg az, hogyha mondjuk azzal is küzdesz, hogy a kultúrádat meg tud tartani, akkor az írásbeliség nagyon fontos, de hogy az oral history, mint olyan, ami dalban is elmondható, rendkívül erős eszköz arra, hogy ellenálljanak, amit mondjuk a...
1: Hát meg látjuk, ugye, amikor hogy az eltörlésednek, hogy akkor micsoda dolgok kerültek el, ugye a Nagy Magyarország régi
0: hát területeiről. Ez is például, hogy azt mondták, hogy a romáknak nincsenek balladáik. Most ilyet hogy lehet kijelenteni? És akkor Barikáról összegyűjtött annyit, meg olyanokat, hogy órákig énekelnek, tehát, hogy egy ballada órákig tartó szövegvilággal énekel, mondja a történeteket, mondja a megpróbáltatásokat. És hogy ehhez képest azt mondani, hogy nincs, és mi van, ha Barikáról nem annyira asszertív, hogy nem indul el és nem gyűjti össze?
1: Hát ugye ez is egy...
0: Akkor elhisszük, hogy nincs.
1: Elhisszük, hogy nincs, és hogyha a Barikáról elhiszi, hogy nincs, akkor ő nem fog ezzel ellen lázadni, és nem igen. mondja azt, hogy hát dehogy igen. nem, és majd én megmutatom, egy személyben meg tudom mutatni igen. azt, hogy van.
0: Hát lázadt ezzel ellen a kijelentés ellen, és itt van a bizonyítéka, hogy igenis, hogy van. Szóval rengeteg olyan momentum van, ami oda vezethető vissza, hogy igenis a romák egy ilyen ellenálló nép. De mennyire hatékony,

0: a mai Magyarországot nézzük, és a mai szociokulturális helyzetüket a romáknak, hogy...
1: Hát alapvetően szerintem teljes zűrzavar van az elmúlt 20-30 évben biztos, mert ugye egyrészt kitermelt a polgárjogi mozgalom egy csomó értelmiségi egyetemet végzett embert, akiknek érthető okokból már-már terhessé vált. Ugye mindig ez a tanultál, akkor menj vissza, menj meg a közösségedet, tehát hogy szerintem ez már az generációnál nem nagyon fog működni, borzasztóan unják ezt a szöveget is érthetően. Tehát, hogy van egy csoport, akik szeretnék, hogyha nem ezzel kéne nap 21-re foglalkozni, hogy ők romák. És ugye van az a csoport, ez ilyen kevert, tehát hogy az van, hogy mintha nem lehetne abba hagyni a lázadást. De hogy közben meg az van, hogy nem akarunk mi már itt lázadozni, hanem csak így normálisan élni, és azokat a jogokat, amit a nyugati világban
0: csak az
1: mindenki megkap.
0: És nem az egyformaságot, mert azt olvasom egy csomó helyen, hogy,
1: tehát, hogy, kulturális
0: hogy ezzel az új rendszerváltással egyformaságot akarnak, ami szerintem mindenkinek árt.
1: Borzasztóan hülye, bocsánat, szerintem nagyon hülye gondolat, hogy létezik olyan, hogy egyformaság, mert nem létezik, tehát hogy minden egyes ember teljesen más, és mindenki másképp értelmez a saját kultúráját, és önmagát, és az identitást. Tehát ez egy nagyon hibás gondolat, és nagyon hibás a roma identitásra nézve, mert hiszen ez nem...
0: Hát is eleve sokszínű, tehát hát tulajdonképpen
1: sokszínű,
0: most, és a magyar is sokszínű, és azt mondani, hogy abban vagyunk egyformák, hogy romák, magyarok, azok romák és a magyarok, azok ugyanúgy magyarok és romák.
1: És hát a politikai oldal, ami most kormányra jutott, az maga is sokszínű, hiszen itt aztán mindenki szavazott rájuk. Tehát, hogy a liberális, a baloldali, a centralista, a jobboldali, tehát, hogy mindenki, mert hogy ez volt a lázadás, hogy
0: de
1: változást akarnak.
0: De most fejtsük meg ki ezt, mert most így össze is akadt a nyelvem ezzel a roma-magyar-magyar-roma dologgal, mert hogy ez a fajta egyformaság, én arra gondoltam, hogy egyesek azt mondják, hogy mindenki magyar. Ami rendben is van, hiszen ez nem kérdés.
1: Így van.
0: Ebben tehát, az országban nem kéne, hogy kérdés legyen. De ugye az, hogy attól leszünk nem romák, vagy attól leszünk magyarok, hogy akkor már nem vagyunk romák, ugye ez egy nagyon veszélyes helyzet, mert ugye mintha azt akarnák eltörni, mert ugye ne hangsúlyozzuk a különbségeket, hangsúlyozzuk az azonosságokat, ne az ember voltunkból adódik, hogy azonosak vagyunk. De a különbségek meg szintén az ember voltunkból adódik, és hogy más dolgok hatottak ránk, más dolgokra vagyunk érzékenyek, ezért más a kultúránk, más a zenénk, máshogy gondolkodunk dolgokról, ami nem, hogy nem baj, hanem kifejezetten jó az emberiségnek a fejlődése szempontjából.
1: Hát ez borzasztó lenne, hogyha mindenki egyforma lenne, mert akkor abszolút. Nem fejlődne az emberiség tovább. Tehát, hogy
0: hát igen, és hogy amikor azt gondolják, hogy ezzel fognak megszabadulni azoktól a dolgoktól, amit mondjuk az elnyomással azonosít, vagy a saját hogy a saját identitását adja föl valaki, az szerintem rendkívül egészségtelen.
1: Hát egészségtelen, másrésztről meg szerintem elképesztően jó érzés volt visszafoglalni azokat a nemzeti jelképeket, mint az ászló, a himnusz, az, hogy kokár, tehát hogy ezeket nagyon jó érzés volt újra mindenkinek tudni, tehát hogy minden magyarénak tudni, mert azért ugye ez nagyon ki volt sajátítva, tehát hogy én azt gondolom, hogy van ebben egy ilyen gondolat is, hogy most újra mindenki magyar, mert ugye a társadalom jó nagy hányada nem érezte magát az elmúlt 16 évben a nemzet részévé, és ezzel nem csak a romák
0: voltak. Hát igen, most
1: nem csak
0: meg nem csak a politikai
1: igen.
0: nemzetre gondolunk, de
1: igen.
0: Hogy igen, tehát hogy egyáltalán nem tudok menni ezekkel az irányokkal, hogy akkor mostantól itt mindenki magyar, ami eddig is evidens.
1: Evidens volt, így van.
0: Tehát, hogy ezt nem ezt kéne kijelenteni, hanem akkor mi az, amivel hozzád?
1: Egyrészt hozzád, amitől, és mi az,
0: amitől mindenkinek értékes jelenik meg a magyarsága.
1: Meg hát mi az, amitől mi magyarok vagyunk, ugye? Igen. Hát ugye sokszínű a magyar, tehát rengetegféle típusú kultúra, tájegységeként változó tánc, viselet, mit tudom én, mi
0: hát
1: ugyanígy
0: igen,
1: a romáknál is fellelhetőek, ugye ezek a tájegységeként változó szokás. Tehát ez egy csomó, annyira szép ez a vegyes, vagy egy ilyen, nem is tudom, hogy milyen hibrid kultúra, ami létrejött ugye ebbe a Kárpát-medencébe, és hogy azt mondani, hogy most nem, tehát hogy picit, tehát hogy én értem ezt a várjunkot is, de hogy közben meg ezekben az ügyekben nem lehet várni, mert hogy mit várjunk.
0: Hát eltűnik nagyon hamar.
1: Ez. Igen, tehát hogy nincs idő várni, tehát lehet várni, csak már nincs idő rá, hogy várjunk.
0: Igen. Mert egy-két generáció alatt egyébként el tudnak tűnni ezek a dolgok, hogyha bár nem tudom, mert amikor veszélyeztetve van egy közösség, egy nép, akkor lehet, hogy még inkább ugye az ellenállásra visszavezetne. Visszavezetve,
1: de pont ezt tartatják el,
0: még inkább
1: meg
0: akarja tartani, még inkább őrizni akarja, és még inkább becses neki. Viszont...
1: Szerintem meg ez tűnt el a veszélyeztetettségnek az érzése egy picit az elmúlt 30-40 évben.
0: De nem vágyjuk vissza, de azért...
1: Nem vágyjuk vissza, de hogy egy picit olyan, hogy eltűnt volna, és ez nem azért, nem a fizikaira gondolok.
0: Na de a kíváncsiság megvolt azért, még pont ez a lényeg, hogy arra voltak kíváncsiak az emberek, hogy miben vagy más, miben csinálsz izgalmasat, amit még nem ismerünk most, viszont kifejezetten irritálja az embereket, vagy hogy azokat, akik most az egyformaságról beszélnek, mintha ez irritálná őket, mint hogyha ez szégyelni valóban, hogy másként csinálják a kultúrájukat idézőjelbe. De miért jelenik ez meg annyiszor? Mert akármilyen témát olvasok, ez valahol mindig előkerül, hogy mindenki magyar, magyarok vagyunk, oké. De miért azzal a témával kapcsolatban jön föl, amikor valaki a cigányokról, ősi, cigányságokról
1: ez
0: akarnak beszélni?
1: Ez a Mária Tereziaféle új magyar, tehát hogy itt azért van ennek egy történelmi hagyománya, hogy itt mindenki magyar is, hogy senki nem lett semmilyen
0: hát
1: más.
0: Inkább annak, hogy ki lehet magyar, nem?
1: Meg, hogy ki lehet magyar, és ugye a kommunizmusban meg aztán tényleg mindenki elvtárs
0: mindenki
1: volt,
0: kommunista
1: volt. És mindenki kommunista volt.
0: Vagy
1: és
0: azt szerették volna. Ja, vagy mindegy, hát az annyit abban nem éltünk.
1: Igen, nem éltünk benne, de a nagyszüleim éltek benne, az édesanyám élt benne. És hogy nem nagyon, tehát hogy, és nyilván az volt, hogy mindenki kommunista, meg mindenki elvtárs, de hát a cigány gyerekeknek akkor is ott volt a C betű a naplóban az iskolában a neve mellett, tehát hogy azért mégsem volt mindenki annyira egyforma az egyformák között sem, és hogy igen, én egy kicsit ettől félek, hogy jön egy ugyanilyen világ, hogy senki, mindenki egyforma, de hogy mégsem.
0: Vagy hogy nem lehet beszélni a különbözőségekről, mert az nem trendi, meg az nem áll jól, meg az nem vezet jóra, miközben meg nem engedik a kapcsolódást.
1: Meg a saját megélésem egy picit az, és hogy lehet, hogy én vagyok a buta, hogy egyáltalán bemegyek a komment szekcióba néhány videó alatt, és oda kommentelek, és aztán utána órákon keresztül nézem azt, hogy miket válaszolgatnak nekem emberek, de hogy az van, hogy most még inkább ilyen vélemény diktatúra lett a komment szekcióban, tehát hogyha mondasz egy ellentétes véleményt, mint ami most a, ugye például akkor vegyük ezt a Bódis Kriszta féle videót, hogy ott leírtam, hogy én erről mit gondolok, és hogy ez egy mitől nem volt jó, hogy ő ezt kirakta ezt a videót, és hogy igazából talán egy vagy két támogató komment volt, azok is az ismerőseim voltak, akik ezt nagyon szépen lebontva
0: megélve.
1: És ez
0: nem azt jelenti, hogy nem neked van igazad, és ez nagyon fontos.
1: Igen.
0: Hogy nem arról van szó, hogy minél többen szajkóznak valamit, annál biztosabban van igazuk.
1: De hogy ezt ugye megéltük az elmúlt 16 évben ugyanígy.
0: Mert ez nem a tömegbölcsesség,
1: nem. Igen, tehát hogy ez azért, tehát én nem éreztem magam most rendszerváltás közepén a komment szekcióban. Tehát
0: hát meg ugye a szeméttel kapcsolatos hozzászólás, most meg visszajutunk az elejére a dolognak, de hogy ez nagyon napi, aktuális. Hogy ugye ez a szemét és a cigányok azonosítása, most akkor behozhatnánk Lázárt is, érted, de a kaka meg a cigányok azonosítása, vagy összekapcsolása, és akkor most itt mi a különbség? Ez egy másik szintje a mocsoknak tulajdonképpen, amivel azonosítják a cigányokat, és akkor rögtön azzal mentik föl ezt a helyzetet, hát hogy ők is szednek szemetet, és senki nem beszél arról mondjuk, hogy azok az emberek, akik valóban szemetet szednek
1: de
0: pénzért, azok
1: szemetet,
0: milyen rossz pénzért szedik
1: beszél
0: a szemetet, hogy?
1: Igen, hogy ki viszi oda a szemetet.
0: Hát,
1: tehát, erről
0: hát az előbb arról beszéltünk,
1: hát igen,
0: hogy ezt ki lehet nyomozni.
1: Kéne erről, tehát ezt a kérdést kéne feltenni.
0: A környezeti igazságosság téma már igazán nem ártana, hogy ez egy policy szintre emelkedne, igen. Mert, hogy,
1: nagyon...
0: mert nem minden szociális ügy, de lehet belőle szociális vetület, miközben nem szociális, hanem környezeti, nem szociális, hanem diszkrimináció, nem szociális, hanem nem tudom, rossz policy, vagy kirekesztés, vagy nem tudom, alulszerviz, vagy tehát ilyesmi. Na, de hogy így, vagy hogy munkanélküliség, az is szociális problémához vezet. Mert az a baj, hogy mindig a tünetekre gondoljuk, hogy ez maga a kiváltó ok is, miközben az csak egy következménye bizonyos hiátusoknak. De hogy ez a fajta... Hol tartunk időben, hogy... Még van egy kevés időnk. De hogy, már nem is tudom, hogy hol tartottunk, de hogy különben, igen, az, hogy megint a mocsokkal azonosítják a romákat, és hogy arról nem igazán esik szó, hogy az ott élő emberek egyébként miben vannak. Tehát az, hogy a közmunka az nem egy rendes foglalkoztatotti státusz jelent, tehát minimálbér alatt kapnak pénzeket. Az, hogy nem is tudom, nincs szó a dolgozói szegénységről például. Vagy nem is tudom.
1: Jó, mondjuk az a kapcsolatban azért az adócsökkentés, meg a mediánbér alatt keresők, ugye azt most.
0: De ez még mindig nem a dolgozói szegénység, mert az, hogy dolgozói szegénység van, azt jelenti, hogy nem keres annyit, amennyi az életéhez kell. Dolgozik, és nincs ideje pénzt keresni tulajdonképpen.
1: Pontosan.
0: És nem elég a kiadásaira, tulajdonképpen úgy szegény, hogy közben munkahelye van és dolgozik, tehát még gyakorlatilag panaszkodni se tud hol, és nem is jogosult egyéb segítségekre, mert hogy van jövedelme, és azt mondjuk, hogy ez a jövedelem mire elég, akkor mégiscsak a dolgozói szegénységről kellene beszélni.
1: Igen, azt én sem olvastam,
0: és nem az adócsökkentés az, ami
1: igen,
0: ebben segít, hanem az, hogy magasabb fizetés mindenképpen. Igen. Vagy nem is tudom még mit, hogy ez a, hogy mit jelent mondjuk azt, hogy a szakképzés gyakorlatilag elavult, vagy hogy mit tudom, ilyen zöld galéros foglalkoztatásban még nem szállt be a szakképzés. És hogy ezek a roma gyerekek hova fognak bekerülni, és mennyire elavult szakmákat fognak majd tanulni továbbra is, vagy egyáltalán eljutnak-e majd, mondjuk az oktatásról most ne beszéljünk, mert a nagy reményt fűzünk ahhoz,
1: igen,
0: ami
1: abszolút
0: most ott elindul. De a szakképzés az egy kicsit speciális kategória.
1: Hát mert ugye egy része aláadás az agrár, ugye más területhez tartozik, tehát hogy ez egy nagyon...
0: Hát azt nem tudom, hogy most így az
1: agrár szakképzés
0: mennyire...
1: ugye az nem az oktatási...
0: Jó, de az egy speciális szakképzés, igen, de hogy minden is, de most az anyag, hogy ezt egy kicsit akkor inkább hanyagolnám is, mert ez egy bővebb téma. De hogy igen, hogy arról meg nem beszélünk, amik valódi rendszer szintű problémák, de még a szemét körül is rendszer szintű problémák vannak. Tehát, hogy nem, mondjuk az is, hogy nem szállítják el tőlük a szemetet.
1: Hát meg egyáltalán nem tud kérni kukát, hiszen olyan területen van az...
0: Hát Jukóban ez a helyzet.
1: Igen, tehát hogy nem hoz
0: címe
1: ki
0: sincs
1: a szolgáltató szemetes
0: hát
1: kukát.
0: Nagyon soknak van azért ott is kukája, de például panaszkodtak arra, hogy nem állnak meg a kukás autók, de közben olyan terep van, hogy amúgy nem is nagyon tud bemenni, de ahol be tud menni, ott meg nem áll meg. És ugye van egy ilyen helyzet, hogy GPS-szel le lehet követni, hogy hol voltak a kukás autóval, tehát elmennek arra, de nem áll meg, és akkor erre panaszkodik maga a lakos, hogy ő kirakta, nem viszi el, és akkor még igen. De hát jó, de nem attól van ott egyébként is még egyéb szemét, hogy a kukásautót nem csinál semmit, hanem ott is az van, hogy beviszik oda is a szemetet máshonnan, mert egyébként is, amikor bezárt a bánya, azt úgy vették, tehát azt a területet egy ilyen szemét meg sitlerakónak kezdték el használni. Mármint egy részét. Na mindegy, ez most így nagyon speciális témával alakult, de hogy az a lázadás, akkor tegyünk is szóval, hogy a lázadásra.
1: Igen,
0: tehát, hogy mit, hogy nem lehetne elmondani az igazat, és hogy ez rendkívül nehézé teszi az, hogy őszintén beszéljünk
1: a helyzetről. Hát lázadóvá tesz az, hogy az igazságot elkezded.
0: És mert attól vagy
1: mondani,
0: lázadó, meg elégedetlen vagy, nem tudom, hogy így bemutatod, hogy egyébként mi a valós helyzet.
1: És
0: mert hogy ez ellene megy a PR-nak, ellene megy annak a narratívának, hogy itt most mindenki mindenkit szeret, és hogy mindenki felszabadulhat, de mi alól? Mert hogy mi még nem látjuk, hogy a romákat is felszabadítják valami alól.
1: De azt látjuk például, hogy a véleményünket abban a pillanatban elnyomja a többség,
0: igen,
1: véleménye.
0: Igen,
1: tehát legalábbis a social térben.
0: És azt remélem, hogy valaki beveszekszi magát a kormányba.
1: Hát reméljük, hogy valaki be tudja magát veszekedni, és, de hogy érted, több embernek kéne magát beveszekedni abba a kormányba, akik valódi szakmai tapasztalattal rendelkeznek az elmúlt sok évtizedből, hogy végre valamiféle...
0: Meg akik nem kiválogatva vannak, hanem felismerve, és ez rendkívül fontos.
1: Felszabadulás történjen, tehát, hogy ne csináljuk azt, hogy újra a saját köreinkből nevezünk ki embereket, még akkor is, hogyha nem feltétlenül arra a pozícióra alkalmasak. Tehát, hogy egy nagyobb merítést kéne csinálni, mert ne kelljen más csinálni, hogy beveszekedni magát az ember.
0: De van nekünk valamilyen fajt összefogásunk, ami arról szól, hogy láthatóvá tesz minket, hogy mi be tudjuk vinni. Most nem te meg én, mert...
1: Nem, mi nem akarunk.
0: Mi már megállapítottuk, hogy mi ehhez, nem? De hogy van egy olyan, vannak olyan formációk, akik így megpróbálnak ilyen gyakorlatilag felmutatni eszközöket, és azt mondani, hogy itt vagyunk, és rendelkezzetek a tudásunkkal, Vagy pedig pont ez van, hogy nincs, nem is keresik őket, és vagy pedig vannak bizonyosok, akikkel nem akarnak. Most ha belegondolok abba, hogy annak idején Setét, ilyen ő soha nem akart semmilyen politikai státuszt, meg mandátumot magának, nagyon sokan keresték. Egyetlen egyszer történt meg vele az, hogy így elgyengült is, azt gondolt, hogy esetleg most a régi kutyapártról beszélünk, az előző kettővel előtti választásról, hogy talán azt gondolta, hogy ott elférhet, hiszen senki, hogy talán ott, és hát most nem akarom explicit kimondani, de gyakorlatilag nem kértek belőle. És ha egy olyan, és egy magyar párt olyan emberből nem kér, mint Setét Jenő, akkor nagyon örülök most, hogy végük van, igen, nem csak emiatt, de hogy azért elmond sok mindent arról, hogy kik a barátaink, meg arról is, hogy mit gondol amúgy a romákról, a romák képviseletéről, úgy általában a magyar politikai közösség, általában, vagy elit, inkább a politikai elit, azt mondom, és ez milyen régi új, ez most mindegy, most egyszerre vannak fönt, beszéltünk arról, hogy már nincs új ellenzék, de ez nem igaz, mert egyébként meg pontos ilyen közik, meg nem tudom milyen szinteken, pont el vannak helyezve, nincsenek ők magukra hagyva, és nincsenek elengedve, nem lettek munkanélküliek, mondjuk a momentumosok, csak azáltal, hogy már nincs úgymond momentum.
1: És az egyes kerületekben az egyfőre jutó momentumos több, mint a bármikor is szavazóik.
0: Így van.
1: Száma.
0: Így van, tehát önkormányzati szinten főleg. De hogy itt most nem őket akarjuk szidni, hanem az, hogy tulajdonképpen nem állnak szóba azokkal a romákkal, a Tisza sem, akik egyébként fel tudják nekik kínálni az elmúlt 30 évnek valódi szakmai tudását. És ez, ahogy nem történt sok változás, az nem azért van, mert ők nem jól tudnak dolgokat, akkor se álltak velük szóba. Senki nem állt velük szóba soha. Mindig csak elkérték az ötleteiket, idézőjelben az ötletet, mindig elkérték a policy javaslataikat, mindig elkérték a stratégiákat. Soha senki, még azok se valósítják meg, akik egyébként politikailag elkötelezettnek állítják be magukat, és a politikai elköteleződésüket mondjuk egy önkormányzati testület is megerősíti, és azt mondja, hogy csináljátok, mégse csinálják meg. Ilyen szimbolikus dolgok mennek, és nem a valódi stratégiai
1: vállalások nem vállalják azt meg. A rendszer szintű, ami a rendszer szinten tudna változtatni, mondjuk egy kerület életében egy nagyobb kulturális intézmény, egy valódi szociális támogatást megalapozó akármilyen.
0: Hát vagy valami módszertani vagy bármi, ami arról szól, hogy hosszú távon eredményt hozhat.
1: Valami hosszú távon 20-30 év múlva fogja magát, tehát a GDP szinten fog megjelenni, igen, a társadalomban, igen, tehát erre nem hajlandóak.
0: Figyelj, mert nem olvasod föl azt a szöveget, ami ugye vége,
1: nem,
0: de...
1: Nem fogom így megtalálni,
0: egy perc, szóval, hogy... Nem találod meg. De hogy rendkívül fontos, ha már lázadás megint, mindig próbálom visszahozni magunkat az alaptéma, az alap felvetésünkhöz, hogy, és az a szemét téma, még mindig azért beszélek erről, mert sok mindent lehet abból kiindulva mondani, hogy egy nagyon jó barátunk mesélte nekünk, hogy mennyi problémát okoz az, hogy jótékonykodások álcázzák tulajdonképpen az, hogy megszabaduljanak az emberek a saját szemetüktől, és hogy ennek is van egy folyamata, egy felismerhető, leírható folyamata, hogy hogyan szabadulnak meg a saját szemetüktől, amit aztán felcímkéznek adománynak, vagy tulajdonképpen olyan élelmiszerek jutnak le tényleg intézményektől, mit tudom én, az élelmiszerbank, hasonló, vagy akár ők is, amik vagy már lejártak, vagy pedig olyan élelmiszer, amivel amúgy nem lehet mit kezdeni. Tehát, hogy ugyanúgy a szemétben végzi a végeken is, mert mondjuk olívabogyó, meg kaviár, abban nem tud mit főzni. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, ami tulajdonképpen egy ilyen közös felelősség kéne, hogy legyen, hogy ez akár lehetne egy sokkal jobban rendezett dolog is.
1: Ez lehet a szociális minimum.
0: Igen, hogy egy közös felelősség, hogy nem dobom rá a szemetemet arra, aki egyébként is szemetesnek van ítélve, és aztán nem vállalom érte a felelősséget.
1: És teljesen jó lenne, hogyha van tényleg egy olyan
0: poliszti
1: bejelentő oldal,
0: lehet,
1: ahol az adományozótól átvett adományt, amikor válogatják, aki igenis bejelenteni, hogy ez nem alkalmas arra, hogy egy másik ember használja. Tehát ehhez neki pénzt kellett volna költenie, hogy elvigye a szemétlerakóba, igen, hogy plusz szemét legyen, igen, mert esetleg mondjuk veszélyes hulladék, akár olyan műszaki cikk, amit nem is lehet használni.
0: Ha csak apró dolgokat nézünk, hogy egy, hát az egyik kolléganőnk, aki tulajdonképpen egyházi szervezetnek dolgozik, ő is azt mondta, hogy gyakorlatilag be kellett vezetni azt, hogy ezeket a dobozolt adományokat ki kellett bontani, mert nagyon sokszor szégyenültek meg, amikor kibontották már a gyerekek, hogy mit kaptak tulajdonképpen a bedobozolt adományként. És ugye kénytelenek voltak rászokni arra, hogy mindent kibontanak, és újra csomagolnak, és meg ne kerüljön szemét, meg ne kerüljön beszélt az ajándék címen. Tehát, hogy sok mindent kell még tanulni arról, hogy hogyan tudunk segíteni, és hogy a szemét körül egyébként mennyi társadalmi kérdés merül fel. Érdemes volna szerintem ezt egy kicsit cizelláltabban látni, hogy itt nem arról van szó, hogy ahol cigány van, ott szemét van. Hanem, hogy miért pont ott alakulnak ki ezek a dolgok, ami
1: hát igen,
0: mintha a saját sarok volna.
1: Kell kiindulni, hogy egyébként is megvan az okozat, tehát hogy egy kicsit fordítva ülnek a lovon évtizedek óta, és azt gondolom, hogy ezen kellene változtatni, de ezen nem segítenek a gyerekek, akik szedik a szemetet a hétesen.
0: Hát nem, és egyébként most átadjuk a következő műsornak
1: igen.
0: A
1: szóval,
0: helyünket. Sziasztok. Nem tudom, hogy mit fogok most berakni gyorsan, hogy még be tudjon érkezni. Mondj egy gyors zenét.
1: Egy romanyirótát tegyél meg.
0: Romanyirótát. És akkor találkozunk két hét múlva a vasárnap.

0: Szervusztok, drága hallgatók, én Tóth Szabi vagyok a pult felől.
1: Lilla vagyok, sziasztok.
2: Én Beda Szabi.
3: Én meg Laura.
0: És Laura a vendégünk. És hát igazándiból az adásnak lesz egy olyan furcsa szerepe, hogy szeretnénk újra beköszönni, és szeretnénk újra megmutatni, hogy itthon vagyunk Magyarországon, és mostantól lehet ránk számítani az éterben. Másfelől pedig arról beszéltünk Laurával, akivel az elmúlt egy év java részét Ruandában töltöttük, hogy elmesélnénk, hogy milyen egy közép-afrikai magaslati országban a mindennapi élet, hogyan edzenek ott az emberek, és milyen ott a természetes élet és a természetes mozgás.
1: Először is nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét a körünkben, és nagyon örülök, hogy itthon vagytok, bár hiányozni fognak Szabi, illetve gondolom lehet, hogy ketten írtátok ugye a beszámolókat, amiket olvashattunk az egy év alatt. Nagyon érdekes dolgokat osztottatok meg velünk, de ettől függetlenül tényleg nagyon örülök, hogy itthon vagytok.
2: Szintén egyetértek Lillával.
0: Azt mondjátok meg, hogy mire vagytok kíváncsiak. Tehát mi az, ami igazán izgat benneteket?
1: Mindenre.
0: Mert hogy el tudjuk mesélni valós időben is a kint töltött 10 hónapunkat, de az nagyon sok adásba telik.
1: Hát lehet több adás ilyen témában,
0: nekem az volt a koncepció, hogy az egész világnak a másságát, meg az ottani sokkal természetesebb életnek a másságát szeretném igazániból a központba helyezni.
1: Hát lehet ez a vonal, tehát hogy tényleg mik voltak azok a legnagyobb különbségek, akár ilyen kultúrsok, amiért titeket, akár így a mindennapokban, étkezéstől elkezdve, tényleg a kapcsolattartáson keresztül, akár így a sportolásig, tehát szerintem ez így nagyon érdekes vonal lehet.
0: Tudod, Laura, nálam a mozgás egy erős trigger, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha te kezdenéd.
3: Hát ahogy így hallgattalak benneteket, nekem az jutott eszembe, hogy milyen volt megérkezni, és amikor először elmentünk arra, a Nyanzába mentünk először, ilyen szabadidő központ a fiataloknak.
0: Mondjuk és akkor az volt a neve, hogy Nyanzai Olimpiai Ifjúsági Center. Tehát az olimpikonok alapították, az ő adományaikból alapult az a központ.
3: Igen, de mostanra már sajnos nincsen pénz benne, tehát ott van ez az épület, meg ott vannak sportpályák, de igazándiból a fenntartása az problémát okoz, és azért inkább ilyen több funkcionális térként működött, de amikor oda mentünk, és akkor az ottani vezetőséggel leültünk, hogy akkor július-augusztusra mit gondolunk mi ebbe a nyári táborba így behozni, milyen tevékenységeket, milyen időben, akkor kitaláltuk, hogy minden este 6 órakor lesz egy közösségi futás. Nyanza volt egyébként Ruandának régen a fővárosa, tehát a királyi palotának az újra fölépített hiteles másolata is ott van Nyanzában, és csináltunk egy olyan kört, ami így körülbelül 5 kilométeres volt, és így mindig emellett a palota mellett futott el egy nagyon-nagyon szép útvonal. Egyébként Ruandában az a nagyon érdekes, hogy nincsen 100 méter sík terület benne, tehát állandóan így föl le kell futni, és akkor ez a futókör is olyan volt, hogy hát ilyen nagyon sok szint volt benne. És mindenki nagyon lelkes volt, hogy majd jönnek a dolgozók is, ott van mellette a district office, ilyen, nem tudom, kormányablak, vagy nem tudom, minek
1: okmányiroda.
3: Igen, okmányiroda. És majd a dolgozók is jönnek, amikor lejár a munkaidő, és na ebből nem lett semmi, viszont a falusi gyerekek, azok mindig ott álltak az út szélén, és így vártak minket, illetve és nagyon sokan futottak velünk, volt olyan, hogy 17-en, volt olyan, hogy csak 3-an, és még az volt nagyon vicces, hogy ott volt tőlünk olyan 1 kilométerre a rendőrség, és a rendőröknek is hát így kötelező edzés van, mint gondolom nálunk is van ilyen, és akkor nagyon sokszor ők is azt az útvonalat futották, és akkor így a rendőrökkel futottunk együtt.
0: fölvettem kétszer is a rendőrökkel való futást, hogy milyen az, amikor a rendőrökkel éneklünk. Ott a futás közben éneklés, az egy nagyon fontos alapvetés, ami szerintem tök jó. Tehát aki tud énekelni, az azt jelenti, hogy megfelelő megterhelésben van. Ugye nem akarják itt túltolni ezeket, ezeket a futásokat, úgyhogy kérem szépen, hogy hallgassuk meg együtt, hogy milyen a rendőrök éneklése futás közben. Hát nem kell mondanom, mert azért ilyen alapvető kényelv van, de a nyelvtudása mindenkinek van, de hogy arról volt szó, hogy azt kiabálták, vagy énekelték, hogy lélegzett, lélegzett, lélegzett, és utána ezzel a szóval játszottak. Tehát az, mint hogyha azt mondanánk, hogy léleg, léleg, lélegzett. Ezzel volt ilyen folyamatos ritmikai játék, de hát mondom, tehát mindenki értette ezt. És hogy ez egy annyira fontos ilyen pszichológiai alapvetés volt, amit ott megtanultunk, hogy mindent közösségben csináljunk, amit én szeretnék Magyarországon is meghonosítani. Mondjuk kicsit talán szerencsém, hogy a Közel-Afrikához alapítvány szervezésében kerültünk Ruandában, és rajtuk keresztül megkértek, hogy a helyi afrikai közösségnek tartsak edzéseket, és ott valószínűleg most a terv szerint hetente egy ilyen afro edzés lesz a Margit szigeten, ott ez lesz, tehát ez az éneklős futás.
1: Hú, nagyon kíváncsi vagyok rá. Így tudok ezen a szálon is kapcsolódni, hogy én szoktam amúgy futás közben énekelni, lehet, hogy vannak még, akik így versenyről néha hallottak engem. Mert hogy én azt vettem észre, hogy könnyíti mondjuk nekem a légzést, például, hogyha elkezdek így valamilyen refrént énekelni, vagy egyrészt ugye nekem megnyugtató, hogy mondjuk így van valami unaloműző dolog, és mondjuk én itt szeretek, tehát, hogy én itt szoktam. Tehát, hogy most nem az, hogy egy teljes áriát, vagy egy teljes nem tudom milyen valamilyen dalt eléneklek, de inkább ilyen refréneket, vagy ami így a pont arra a ritmusra, amiben én futok, úgy rezonál, vagy engem úgy megnyugtat, úgyhogy én örülök neki, hogy én azt így intuitívan megéreztem, hogy ezt Afrikában így csinálják, úgyhogy bármilyen edzés van, akkor én nagyon szívesen csatlakozom, és bekapcsolódok az éneklésbe.
0: A második helyen, ahol a legtöbb időt töltöttük Kabarondóban, ott az, amivel amikor futottam, és mindig csatlakoztak egyre többen, ott az egyik leggyakrabban ismételt ilyen rigmus az volt, hogy ójényás, ójényás, ójényás, ójényás, a nincs nagy segg.
1: Igen.
2: Egyébként én is szoktam énekelni futás közben, de magamban.
1: Mi amúgy dumálni szoktunk, ugye igen. Futás közben, hogy énekelni téged még nem hallottalak, de figyelj, majd legközelebb elmegyünk együtt futni,
2: nem,
1: akkor majd...
2: Nem, én azért éneklek magamban, mert mindenkinek jobb így szerintem. Aki nem hall, annak is, meg magamnak is, nekem is, hogy nem hallom magamat, úgyhogy sokkal, sokkal jobb a belső hang, amit hallok ilyenkor.
0: És meséltek egy kicsit a ruandai múltról, sportmúltról, mert azért nekem semmi információm nem volt erről az országról, viszont az első pillanattól kezdve elesett az állam. Nem csak arról van szó, hogy mondjuk az ország átlag magassága az 1370 méter, mi két helyen töltöttünk hosszabb időt, vagy három helyen, az első helyen Nyanzában olyan 1800 méteren, a másik helyen Muszonzában 2002-2002 között voltunk, és végül Kabarondóban voltunk a legtöbbet, az olyan 1650 átlagban van, de ez azt jelenti, hogy ha lemegyünk a völgybe, akkor 150-200 vagy akár 300 szint pozitív az, amit utána majd vissza kell nyernünk.
1: De bocsi, ehhez hogy tudtatok így akklimatizálódni? Mennyire volt nektek nehéz mondjuk a szintkülönbséghez?
3: Én rettenetesen izgulok, hogy milyen lesz a vérképem. Most jövő héten fogok elmenni. Én rettenetesen sokat aludtam az elején. Ilyen 10-11 óránkat aludtam. Szerintem ez emiatt volt. De egyébként nem éreztem a...
1: Tehát mi az első nem volt légszomjat például,
3: nem.
1: Vagy
3: az első naptól kezdve futottunk, majdnem minden nap futottunk.
1: De kellett is, mert ugye, hogy eljussatok mondjuk egy netkávézóba például.
3: Hát, nem, az a sétálás volt inkább.
0: Tudom, hogy mire gondolsz, hogy az első kávézó, az ilyen netező hely, wifi az 4,7 kilométerre volt, de ott nem lehetett futni, tehát az annyira hegyes volt, az nem összehasonlított azokkal a hegyekkel, ami itt van. Tehát ott, amikor nem tudom, 4,7 kilométeren van, hát... nem tudom, 1500 szint.
3: De hát meg az utaknak a minősége, tehát itt többnyire ilyen vízfolyásokon kellett menni, és mondjuk a terepfutóknak lehet, hogy az egy ideális dolog, de ugye én másfél éve törtem el a csuklómat, és nekem még mindig van azért ilyen eleséstől való félelem, úgyhogy nekem az nem volt komfortos ilyen vízmosásokon futni.
1: Megértem.
0: De a sztori, amit szeretnék elmesélni, az az, hogy amikor kitalálták, hogy legyen Ruanda, és érdekes kérdés lenne az, hogy honnan tudunk egyáltalán erről, hiszen nincsen írásbeliség. Onnan, hogy a ruandai hagyomány szerint voltak történetőrzők. Olyan történetőrzők, akiknek meg kell jegyezni, hogy ki meddig uralkodott, merre, mekkora volt a birodalom, merre bővítette, milyen csatái voltak, stb. Pontos információkat, és volt egy olyan rendszer, ami segített fenntartani, hogy az információkban ne legyen hiba. Ez a rendszer az volt, hogyha egy ilyen történetmesél hibázott, akkor megölték.
1: Azt a mindenét.
0: Tehát, hogy
1: csak
0: így
1: simán?
0: Nem vagy tudom, így? Hogy hogyan, egész pontosan, hogy simán, vagy
1: de hogy így ez volt esett. A szabály, hogy hibázott, akkor így.
0: Így van. Tehát, hogy így feszesen meg kell tartani, viszont ebből az következik, hogy valószínűleg az információk relatív pontosak.
1: Hát akkor bízzunk benne, hogy ez így van. Jól végezték a dolgokat.
0: És remélem, hogy egy jó információkat fog mondani, mert ki tudja, hogy
1: lehet, hogy nehogy valaki
0: a tradíció
1: ide csapjon.
0: Az elnyúlik-e idáig. No, és már a 14. századból volt egy Intore rendszer. Egy Intore rendszer az azt jelenti, hogy hát Itorero a másik neve, egy olyan rendszer, hogy kiemelték a fizikailag nagyon jól teljesítő fiatalokat, és őket elkezdték oktatni. Oktatták a klasszikus dolgokra, hogy hogyan kell vadászni, hogyan kell megvédeni a területet, és ezekből lett a királynak a reguláris serege. Ezek már tudtak lándzsát hajítani, fegyvereket készíteni, de itt egy olyan hadászati szabályrendszerről van szó, amikor a pajzsok azok még fából voltak, meg ilyen banán levélből szőtték őket. Tehát, hogy itt nem akartak nagyon ártani egymásnak az emberek, hanem csak ki akarták fejezni azt, hogy mostantól ez a terület nekem adózik, vagy mostantól neked adózik. És például voltak ilyenek, hogy a különböző uralkodóknak voltak dobjai, és hogyha ezeket a dobokat elveszítették egy csatában, tehát elvesztették a csatát, akkor elvesztették a dobot is, akkor a többiek ezt ilyen trófeaként hordozták és megszólaltathatták. Szóval egy ilyen nagyon, nagyon más szokás volt. De ami az érdekesebben, az az, hogy ebben az Intore rendszerben voltak olyan harcosok, akik arra voltak edzve, hogy ha az ellenség fölhúz egy palánkot, akkor azt át tudják ők ugrani. És erről úgy tudunk, hogy a mai napig van a gyerekeknek ez a gyerekeknek is van ez a magasugrás szokása, ez a magasugrás játék. De 1907-ben, pont Nyonzában, ahol először éltünk, ott volt egy Mecklenburg nevű német gróf látogatása, és akkor tartottak egy bemutatót ebből a magasugrásból, a Gusimbuka Urukiremendéből. Gusimbuka Urukiremende. Mondja,
1: hogy
0: ez a magasugrás, annyi a trükk benne, hogy ugyanúgy egy leeső léc volt, tehát nem egy fix palánkon ugrottak át, hanem volt egy léc, amit le lehetett lökni, hogyha nem ugrottál elég magasra, és volt egy elrugaszkodó kő. De a Mecklenburg grófja szerint a legmagasabb ugró az 2,50 méter ugrott át akkor. Vannak róla fényképek is, kicsi csalóka, mert a fényképeket úgy csináltam, hogy egy ilyen Történeti Múzeumban fényképeztem le az ő nyomtatásaikat, tehát, hogy elég fura a képeknek az aránya, mindest látszik, hogy nagyon magasra és nagyon furcsán ugornak ezek az Intore harcosok. Amitől izgalmas ez, hogy 1907-ben ezt a 2,50 méter ugrották, akkor az olimpiai rekord 190 centi volt, és a világrekord 197 centi.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy amúgy mennyi a...
0: Világos, hogy tök más körülmények között csinálták ezt, viszont akkor is érdekes, hogy ők egy tulajdonképpen klasszikus olimpiai sportágban nagyon más elvek szerint teljesítettek, valószínűleg nagyon magas színvonalon, de őket ez nem érdekelte, mert nem ez volt a feladatuk. Tehát nekik az volt a feladatuk, hogy területet hódítsanak meg, területet védjenek.
1: Lehet, hogy nem is tudtak róla, hogy vannak ilyen...
0: Abszolút, abszolút. És azért mondtam ezt az egész Intore rendszert, mert a mai napig ez a rendszer, ez létezik Ruandában, csak most már egy olyan rendszer van, hogy azok, akiknek egyetemi ösztöndíja van, azok magasabb ösztöndíjat kaphatnak akkor, hogyha bizonyos szinten teljesítenek ilyen sport kihívásokat. És akkor ezek a...
1: Tehát lehet mondani, hogy akkor ez tényleg szó szerint egy kiugrási lehetőség.
0: Abszolút kiugrási lehetőség, igen. És hogy attól izgalmas az egész, hogy amúgy az elvel én magam is egyetértek, hogy ahhoz, hogy valaki jól tudjon teljesíteni, általában az életben, meg mondjuk az iskolában, ahhoz nagyon fontos, hogy jó egészségi állapotban legyen.
1: És akkor ők erre figyelnek is tudatosan, tehát ugye, ha jól tudom, hogy tényleg ők, akik így a sportot választják ahhoz, hogy mondjuk járjanak, nem tudom, pénzdíjas versenyekre, vagy vannak esetleg ilyenek Ruandában is, de hogy ugye ők tulajdonképpen ugye erre készülnek, hogy nekik a szegénységből mondjuk a sport legyen egy olyan lehetőség, amivel mondjuk eltarthatják a családjukat.
0: Tehát hát tudok majd mondani erre egy példát, de egy picit még az Itoreróra, mert fölírtam magamnak, hogy mit jelent az a szint, amit teljesíteni kell. De figyeljetek, ez most a minimális szint ebben, amikor te sporttal akarod megerősíteni az ösztöndíjadat. 8 kilométer futás 45 perc alatt. Ez úgy lehetséges.
1: Hát, hogyha...
0: Ja, azért ne felejtsd el, hogy 1600 méter magasan vagyunk.
1: Igen, jó, mondjuk
0: mindig szint van.
1: Jó, nyilván viccelek, hogy oda eresztenek mondjuk egy, nem tudom, milyen állatok vannak ott, oroszlánt vagy valamit, gepárdot, stílusosan, akkor picit könnyebb.
0: 2 perc alatt 62 felülés. Határeset. Másodpercenként, várjál.
1: Igen.
0: 2 perc alatt 72 fekvőtámasz.
1: Hát az biztos, hogy nem.
0: De várjál, ez az alja.
1: Aha.
0: Tehát, hogy ez olyan volt, ezt úgy vettem észre, hogy amikor találkoztunk, így voltunk együtt egyetemistákkal, és akkor futottunk együtt, és utána tornáztunk, és mindenki például a fekvőtámaszokat így nyomta, és akkor kérdeztem, hogy ennek mi az alapja, hogy ez nem szokványos, és akkor kiderült, hogy ez egy nemzeti edzésterv.
1: Lehet, hogy ők a gyerekkorukban is elkezdenek egyébként?
0: A gyerekkorukban mással kezdenek, minden gyerek vizet hord. Na most, amikor ilyen 3 éves gyerek 2 kilós ilyen vizet hord, az 5 éves gyerek már 5 kilós vizet, és szerintem olyan 10 éves kortól kezdve a 20 kilós vizes ilyen kancsót hordják, az nagyon kemény, és aztán megjön a 40 kiló, tehát a 2x 20 kiló. Aha.
1: Komoly. Hát más.
0: Más. És akkor kultúra, nagyon, igen. Ők nagyon-nagyon erősek, tehát nagyon erős a kezük, nagyon le van szálkásodva az egész fiatalság. Ennek egyfelől az oka, hogy mennyire minőségi éhezésben vannak, másfelől pedig, hogy nincsen semmi olyan, amivel el tudnyíthatnák magukat. Tehát nincsen tömegközlekedés, ahol van, aki 6 kilométer gyalogol az iskolába, 6 kilométert haza, a hegyeken keresztül, minimális napi, maximum 2-szeri étkezés van.
2: És van gyors étterem, vagy az sincs ott egyáltalán?
3: Hát Kigaliban biztos van, de nem látunk.
0: Biztosan van, de vidéken nincsen ilyesmi.
3: Vidéken.
0: Nincs, meg nincsen kultúrája, uh-huh. és egyébként meg nincsen rá ezekre pénz.
1: Uh-huh. Vagy igény is, de vagy nem tudom, hogy igény lenne rá.
0: Innen szeretnék gratulálni egyébként dr. Gyulai Nóra egy tanítványomnak, aki kipróbálta, amikor megírtam neki ezeket, és ő teljesítette. Uh-huh. Tehát a 120 perc alatt, vagy 120 másodperc alatt uh-huh. 72 fekvőtámasz, 62 felülés, ami nagyon menő.
1: Igen.
3: De
1: igen.
3: Most, amit Szabi kérdezett, arról eszembe jutott, hogy 6 gyerek ebből az utca gyerekcsoportból eljutott Lengyelországba egy ilyen utca gyerek fesztiválra, és minden gyerek a kajáról panaszkodott, tehát, hogy így csinálták nekik a hamburgereket, meg a pizzát, meg ilyeneket, és mondták, hogy így undorító volt
1: nem
3: minden.
1: Nem volt jó nekik és a hamburger,
3: éheztek,
1: meg
3: mert
1: a pizza.
3: Nagyon hiányzott nekik a jamgyökér, meg a bab.
1: Drágák, éheztek.
3: És az volt a csúcs, szuper, mindenki lefogyott. Lengyelországban. És amikor kérdezték, mindenki családoknál volt elszállásolva, és akkor jaj, de hát drágám, mivel tudnék neked kedveskedni, és akkor mondta, hogy egy kis ananász esetleg, és akkor hoztak ilyen cukros lébeáztatott konzervát, amit így megint nem tudtak megenni.
1: Hát akkor mondhatták, na, soha többet Európa. És egyébként így mondtátok, hogy ugye a sport egyesületen keresztül kerültetek ide, hogy igazából mi volt a ti feladatotok? Tehát mi az, amit ti csináltatok úgy nap, mint nap? Azon kívül, hogy rengeteg minden közösségi programot ugye szerveztetek, megalapoztatok.
3: Ami fix volt, az ott a környékbeli, hát főleg középiskolás korosztály, de Ruandában nem az életkor szerint mennek a gyerekek iskolába, hanem elvégzett tanulmányok uh-huh. szerint. Tehát, hogy simán lehet, nincsen ott sajnos esti iskola, vagy ilyen dolgozók iskolája, tehát, hogyha valaki 20 évesen akar mondjuk leérettségizni, akkor ő elkezd járni a 10 évesekkel, a, uh-huh. bocsánat, nem 10, a 12 évesekkel, uh-huh. mert 6 plusz 6-os rendszerben van az általános iskola meg a gimnázium. És ezeknek a mondjuk így kb. Középiskolás korú fiataloknak szerveztünk egy olyan tábort, amiben mindig ugye az önkéntes ajánlja föl a tevékenységet, és akkor én, mivel angoltanár voltam, az első szakmám, én az angoltanítást uh-huh. ajánlottam föl, a Szabi meg a sportot és a zenét, uh-huh. és akkor erre raktuk rá esténként ezt a közösségi futást, és én még délutánonként, mivel most az új szakmám a pszichológus, ezért délutánonként lányanyákkal foglalkoztam, mert ez a centrum, vagy ez a központ, ahol voltunk, mint mondtam, ilyen több funkciós volt. Volt például étszűrés, meg gyors talpaló fodrászképzés, meg mi volt, még valami számítástechnikai klub is volt, és akkor ott volt egy, szerintem szociális munkás volt az Ezsid, kb. Szerintem ilyen szociális uh-huh. munkásnak feleltethető meg. Ő oda hívta akkor ezeket a lányokat is, hogy uh-huh. akkor vagy volt mondjuk olyan lány is, akivel egy az egyben dolgoztam, és akkor konkrét feladatot kaptam. Az például annál a lánynál, ő 17 éves volt, hogy próbáljam így kvázi rábeszélni, hogy fejezze be a középiskolát, uh-huh. tehát ne mondjon le az érettségiről azért, mert született egy gyereke, tehát hogy így találjuk uh-huh. ki valahogy, hogy... És spoiler, végül nem az lett, uh-huh. mert azt így végigbeszéltük családdal, mindenkivel, és az ilyen vállalhatatlannak tűnt, hanem ő bevállalt egy fél éves tanfolyamot, ahol hát majdnem azt mondtam, hogy gyorséttermi kaják, de hogy olyan árusok viszont vannak, akik utcán megvehető uh-huh. kaját
1: árul.
3: Igen, uh-huh. igen. És akkor egy olyanra ment el, hogy akkor azt tudja támogatni a családja.
1: Tehát ti tulajdonképpen ilyen közösségépítő, formáló tevékenységet, vagy tevékenységeket végeztetek?
3: Mondhatni, igen. És, tehát, hogy bekapcsolódtunk azokba a folyamatokba, és akkor hozzátettük, amit hozzá tudtunk tenni.
0: Én onnan érzem, hogy volt valamilyen fajta nagyon furcsa hatásunk, hogy 7 hónappal később megint visszamentünk Nyanzába, és megint elmentünk a kedvenc 4,7 kilométerre lévő wifi-s kávézónkba, és egyszer csak valahol a semmi közepén, de tényleg a semmi közepén egy bezárt házból kikiabáltak az ablakon, hogy Szabi, Miruel, Szabi, tehát így köszöntek nekem, oda mentem, azt hittem, hogy valamilyen tanítvány, de nem, random gyerekek voltak, nem tudom, hogy honnan tudták a nevemet, meg ilyen, volt az egészben egy olyan bizsergető misztikum, hogy nem is kérdeztem volna meg, egy kicsit így beszélgettem velük, hogy minden oké-e, meg hogy hogy vannak, elköszöntem, és amikor elköszöntem, akkor Laurának is köszöntek, hogy bye, mama Szabi.
1: Mama Szabi, igen, ez nagyon-nagyon édes. Mama Szabi.
2: Legis egyébként ezeket a programokat itt tovább vitte valaki, most, hogy ti hazajöttetek? Van, amit mondjuk a közösségi futás, vagy akár a...
3: Szerintem azt nem. A lányokkal dolgozást azt szerintem igen.
0: A zenélést igen.
3: Az angolt szerintem nem.
0: Hát ki tudja, majd meglátjuk, hogy mennyire lesznek aktívak mások, mert azért például ez a muzungus hírlevél, ez azt is eredményezte, hogy többen jelezték, hogy nagyon szeretnének ilyen helyre elmenni, ilyen helyen segíteni. Úgyhogy többen állnak sorba, hogy kijussanak Ruandába, egy korábban nem ismert és egyáltalán nem vágyott országba, hogy ott legyenek mondjuk akár utcagyerekekkel, vagy éppen sportolókkal.
1: Tényleg, ti hogy találtátok ezt a lehetőséget? Vagy hogy talált rátok ez a lehetőség?
3: Hát ez az én ötletem volt, hogy menjünk el Afrikába, és akkor, amikor ez a Szabi rábólintott, és megszületett ez a döntés, akkor információkat gyűjtöttünk. Tehát egyszerűen biztos ismeritek ezt a jelenséget, hogy amikor valami döntés így megszületik, akkor a csapból is elkezd folyni, és igen, akkor hirtelen mindenki ismer valakit, aki a nem tudom micsoda, tehát valahogy így besűrűsödnek az információk, és konkrétan ez a Close to Africa alapítvány, ami oda közvetített minket, az meg a Szabinak a története, hogy találkozott Morisz Andreával, mert az meg nagyon misztikus.
0: Engem felkértek, hogy a nemzetközi, Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon legyek ilyen host, tehát hogy filmekre készüljek föl, csináljak beszélgetéseket a filmek után, és az egyik ilyen film egy hosszú táv futónőről szólt, egy kenyai hosszú táv futónőről, és mondták, hogy jön majd egy Morisz Andrea nevű hölgy, aki a Close to Afrikához tartozik, és majd vele beszélgetünk Afrikáról, és aztán a film előtt szóltak, hogy mégsem jön, mert nem ért haza, a férje fog jönni, nem ő se jön, tehát ilyen kicsit ilyen zavaros volt az egész, minden esetre a film után fölkapcsolták a villanyt, és ketten álltunk kint. De
1: azért beszélgettél valakivel.
0: Ketten álltunk kint a Morisz Andrea, hogy mégiscsak ott volt, ilyen nagy meglepetés volt, és annyira jó volt a beszélgetésünk a filmről, hogy utána tovább folytattuk, és az lett az eredménye, hogy kiderült számára, hogy mi eldöntöttük, hogy Malawiban töltjük a következő egy évet, és ő mondta, hogy ugorjunk már be Ruandába, hogy tök nagy segítség lenne, hogy itt van ez a 6-7-es program, kéne olyan ember, itt arról van szó, hogy ebben a programban mi álljuk a szállásköltségünket, odautazunk, a vízumot, álljuk a saját kajánkat, és 50 gyereket etetünk ez alatt az időszak alatt. És hogy ha valaki, lehet, hogy ez valakinek nehézséget okoz, lehet, hogy valaki nem okoz nehézséget, nekünk inkább az volt, hogy semmi információnk nincs Ruandáról. De olyan jókat mondott ő is, meg egy korábbi harmadik utas vendég, dr. Ribarics Pál, hogy emiatt az volt, hogy nézzük meg 6-7, és azt mondtam Laurának, ha bármi gond van, másnap el tudunk jönni. Tehát nekünk olyan papírunk van, az útlevélre gondolok, hogy bármikor kimehetünk az országból. Tehát, hogyha rosszul érezzük magunkat, és akkor hát szerintem meséljük el, hogy milyen volt az első nap élménye. Mi volt az első nap érzete?
3: Nekem ilyen iszonyat hazaérkezés élmény. Tehát olyan szeretettel fogadtak, de most nem tudom, hogy konkrét sztori van a fejedben, vagy csak
0: nem, ez az élmény, ez.
3: Tehát ilyen bementünk a központba is, és nem tudom, tehát olyan mint hogyha valaki mondjuk 20 év után így a családjához visszamegy, és úgy ilyen ölelgetés, mosolygás, mindenkinek bemutatás, sztorizgatás, nem tudom, ilyen nagyon-nagyon szeretettel.

0: fordozott minket az ország, mert mindenki, tehát ezek nem ismerősök voltak, hanem random emberek.
1: Én sokáig azt hittem, hogy ez nekünk muzunguknak szól, de aztán
2: mi
1: kiderül...
2: Mi az, hogy muzungu?
1: A muzungu azokra használják ezt a szót, akik így jönnek-mennek. Tehát, hogy nem tartózkodnak túl sokáig egy helyen, akikről azt gondoljuk, hogy tovább fognak menni.
0: De egyébként a fehérbőrűekre.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hát hogy ez mennyire jellemző, hogy mondjuk azért figyeltek oda rátok, mert hogy ugye maga az,
0: hát
2: hogy
0: nagyon kilógtunk, igen,
2: nem sok fehér...
0: Ruandában nagyon-nagyon kezdetleges még a turizmus, tehát, hogy nagyon szeretnék fölfejleszteni, de tehát azért Kenyához, Tanzániához képest így nagyon-nagyon kevés turista van, és főleg amilyen helyeken voltunk, tehát mondjuk Kigaliban persze el lehet úgy menni az utcán, hogy találkozik az ember egy-két euró, vagy hát fehérbőrű emberrel, de mondjuk ahol mi laktunk, az utca gyerekes projekt, ott zéró. Tehát, hogy ott én magam is találkoztam olyan 70 éves nővel, aki még nem látott fehér embert, mert annyira bent lakott így a dzsumbiban, hogy nagyon meglepődött, hogy miért megy oda egy európai a kukorica földjére, mert hogy...
2: És ezért volt az, hogy szinte méterenként téged így megrohamoztak és érintgettek a gyerekek, vagy az emberek, hogy itt van egy fehérbőrű valaki, az és, milyen és volt ez... neked? Vagy nem akarok ilyen trigger pontokat nyomogatni most?
0: Hát olyan, pont emiatt, hogy ugye mondtam, hogy azért még van bennem ilyen eleséstől való félelem, amikor így ilyen 30-40-en futottak velem, akkor az olyan parás volt, hogy így összerúgják a lábamat, nem tudom, így csak azért, mert hogy kedveskedni akarnak. Tehát valahogy azt
2: tehát
0: éreztem,
2: ők
0: kapcsolódni
2: úgy gond, igen,
0: kapcsolódni
2: szeretnének.
0: Igen, és akkor mondjuk nem tudtak angolul, de már nem tudom, én 40-szer elfutottam ott a házuk előtt, és akkor ott vártak, és akkor futottak velem egy kilométert, és aztán bye! Akkor így elköszöntek, tehát hogy ezt abszolút kapcsolódásnak szánták, de jó, tudom, ti jártok versenyre, én nem szeretem a versenyeket, tehát nekem ez, hogy így sok ember...
3: De minket így nem rohamoznak meg a versenyeken az emberek.
2: Hát szerintem azért téged lehet.
0: De nem is csak az, hogy megrohamoznak, hanem az, hogy ott körülötted sok ember van, és úgy futsz, hogy az nekem ilyen para. Tehát én úgy szeretek futni, hogy így magamba borulok, és akkor így...
2: Ezért járunk ultrákra, mert ott előbb-utóbb úgyis egyedül maradsz általában, vagy nem is tudom, vagy kevesebben.
3: Hát, mondjuk egy hatnaposan ember ott
2: jó, mondjuk az is igaz,
3: az
2: igen.
3: Körözgetés az más, igen.
2: De nem értjük, tehát abszolút
0: meg maga igen. Az, hogy amikor az ember fut, akkor így nem akar 20 méterenként megállni, elbeszélgetni, és azért a beszélgetések általában ott megálltak, hogy where are you from, meg how are you, és tudod ezt így 40,000-szer elmondani, hogy I am from Hungary. Tehát neki nagyon érdekes, de nekem nem annyira.
3: Egyébként ezt tudták, hogy Magyarország létezik? Vagy hogy hol van? Tehát arra volt elképzelésük? Vagy maximum annyi, hogy Európa? Tehát azt...
0: Hát volt olyan, igaz, az Tanzánia volt, ahol azt mondta az ember, hogy ott játszik a Ferencváros.
1: Föl is vettem, mert azt mondtam, hogy senki nem fogja elhinni. És akkor és akkor mondta, hogy igen, emlékszem Magyarországra, van egy nagyon híres csapat, azt mondta, és így mondta, Frankváros.
2: De hát akkor még a Fradit Ruandában is ismerik, a Tanzániában, bocsánat.
0: De általában hozzá kellett tenni, hogy Közép-Európában van, és akkor már úgy... És, ja, egyébként töriből tanulják az osztrák-magyar monarchiát, és akkor általában utána ez volt, hogy akkor ez az osztrák-magyar monarchia, és akkor mondtuk, hogy már nem.
1: Tényleg erre mindenki emlékezett, hogy mi egy ország vagyunk Ausztriával.
0: Igen.
3: Na jó lenne, ha egy ország lennénk.
0: De egy ország vagyunk,
3: Szabi. Most már igen, EU belül.
2: Igen.
1: De ami például egy különlegesség volt, hogy viszonylag gyorsan, ugye megérkeztünk júliusban, és szeptemberben már egy világverseny volt ott. A UCI, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnek a hegyi világbajnoksága, és hát egészen döbbenetes volt. Eleve nem tudtuk, hogy ez lesz. 108 éves volt tavaly ez a verseny, és először érkezett Afrikába, valahogy megnyert

0: Ruanda. Azt gondoltam, hogy szuperül megérdemlik. Ráadásul ezt nehéz elmondani, hogy mennyire jó állapotban vannak azok az utak, amik a ruandai utak.
1: Tényleg?
0: Jó, hát nem gyötri meg őket, a tél.
1: Igen, mondjuk ez jelentős
0: viszont,
1: szempont.
0: Viszont az eső az nagyon, nagyon relatív keskenyek
1: van?
0: Az utak, tehát két évszak van a száraz meg az esős.
1: Hát mondjuk már lassan itt is, tehát.
0: Kb.
2: Igen. De egyébként nagyon föl vannak készülve az esőre, tehát minden úttest az úgy van megépítve, hogy itt csatorna a szélén, egyből így gyűlik a víz, és csatornázzák egyrészt a földekre, öntözővíznek, másrészt meg a folyókba.
0: Szuper. És hogy amikor megtudtuk, hogy itt lesz a világbajnokság, az kicsit olyan meglepetés volt, de elmentünk Kigaliba, pont akkor utaztunk át Musanzéból Kaborondóba, ami a végső helyünk volt, illetve az volt, hogy, hogy amikor megérkeztünk Ruandába, akkor 4 nap múlva meglátogatott minket az ifjúsági és művészeti miniszter, és aztán szeptember elején, tehát nem sokkal később, pedig egy személyes találkozóra hívott minket Nelly Mukazaire, a sportminiszter, és egy kicsit már zavarban voltam, amikor ott utána hónapokon keresztül nem találkoztunk miniszterrel, mikor is végül szerencsére meglátogatott minket az egészségügyi miniszter. Úgyhogy én életemben ennyi minisztert nem láttam, mint ott Ruandában, holott nem kisebb ország, mint Magyarország, mint egy területileg kisebb, de lakosságilag nagyobb, hanem valamit nagyon másképp csinálnak, vagy valamit az emberi viszonyokban nagyon másképp szerveznek le, és ez egy borzasztó jó érzés. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy amit tudok, a lelkemet, szívemet kiteszem ott.
2: De egyébként nekem most van egy kicsit ilyen érzésem, hogy vannak ezek a megszólítható emberek, meg a táncoló egészségügyi miniszter, tehát hogy van egy ilyen, tehát hogy lehet látni az embert.
1: Meg lehet kapcsolódni az emberhez.
2: Igen. És ott tényleg, tehát, hogy a miniszterek biztonsági emberek nélkül a saját kocsijukkal közlekednek, tehát, hogy egy nyilván benne van az erőforrás hiány is, gondolom, de azért benne van az is, hogy nem tudom, hogy nem félnek.
1: Megszólíthatók.
2: És megszólíthatóak, igen.
0: Azt a nagyon kedves tényt, amikor az ifjúsági miniszter érkezett Nyanzába, és reggel láttam egy helikoptert, és akkor megkérdeztem, hogy ahogy az ifjúsági miniszter jön a helikopterrel, és elkezdtek rögni, hogy de hát itt nem használnak helikoptert a miniszterek. Mit használnak? Hát a saját autójukat. Aha. De mi nincs szolgálati kocsijuk? De van, de az egész államnak 5 szolgálati kocsia van. És ez olyan volt, hogy így ez tök rendben van. Tehát a miniszter...
1: Akkor ki volt a helikopter?
0: Hát honnan tudja, mert van.
3: Nekem van egy tippem, de nem akarom mondani, hogy ki helikopterezett.
1: Igen.
0: És hogy 84 kilométert levezetett saját maga ezért a találkozóért. És ez nagyon megdöbbentő volt, és ugyanez folytatódott tovább, tehát amikor a Nelly Mukazaire-vel találkoztunk a viszonylag frissen épült, nagyon menőn kinéző Amahoro stadionban, akkor ő mikor megtudta, hogy mennyire szeretem az atlétikát, akkor rögtön telefonált a John Peternek, aki az atlétikai szövetségnek a vezetője, hogy van itt egy ember, aki nagyon jó jönne a csapatnak, és már rögtön le is beszéltük, hogy miket kéne segíteni, hol kéne segíteni, és elkezdődött egy olyan folyamat, ami hát remélem az olimpiáig fog tartani minimum.
1: Az igen, hát nagyon bízunk benne, és azért ahhoz képest ez tényleg most neked is, vagy hogy mondjam, egyénileg is egy ilyen nagyon nagy dolog, de hogy ahhoz képest, hogy mondjuk Ruandának milyen múltja van, hogy mondjuk ennyire ilyen, azt érzékelem, hogy ilyen szabadságban, vagy ilyen szabadabb országnak minősül azért.
2: Meg nagyon biztonságos. Igen.
1: Tehát, hogy nem is biztos, hogy a szabadság a legjobb szó, vagy a szabad a legjobb szó, de hogy azért ott voltak azért kemény dolgok.
2: És az a megdöbbentő, hogy amit a Ruandában meg tudtak csinálni, vagy lehet, hogy a 26 éve uralkodó elnöknek köszönhető, ezt én így nem látom át, de mindenképpen az tény, hogy ezt a környező országok nem tudták megcsinálni. Tehát Szudánban nem tud megállni ez a belső polgárháború, Kongóban nem tud megállni, Burundiban nem tud megállni, és valami miatt Ruandában biztonság van, fejlődés van, ilyen
1: Igen, és hogy erről kevesebben tudnak, tehát hogy lehet, hogy azért is nem mennek oda annyian, mondjuk Európában.
2: Mert még mindig, mindig az a konnotáció, igen, hogy mészárlás. Igen.
0: De például ennek lett az eredménye az, hogy úgy odavitték a UCI világbajnokságot. Ugye ez, mondtam, hogy találkoztam a Nellivel, utána elkezdődött az Atlétikai Szövetsége, meg az atlétákkal és paraatlétákkal egy munka, és nekem még mindig nem derült ki, hogy ott lesz ez a világbajnokság. Ez tök véletlenül, és pont akkor utaztunk át, úgyhogy akkor megálltunk, és hogy nézzük meg, hogy mi van. És például az első nap, csak az, hogy mit jelent az, hogy bizalom, hogy az első nap elkezdtem ott sétálni, és néztem, hogy fú, azért a jó helyek, ahonnan startolnak. Ez pont az a nap volt, amikor odaértem, számomra volt az első nap, amikor a Vas Blanka futama volt, és néztem, hogy ú, de jó lenne látni a futamot, és volt egy ilyen nagy kordon, és odajött hozzám egy katona, és kérdezte, hogy újságíró? És hát nem azt kérdezte, hogy ön egy akkreditált újságíró a UCI világbajnokság, nem azt kérdezte, újságíró, és mondtam, igen.
1: A tilosos igazolványodat.
0: Menjen, és akkor beengedett ott a kordonon, és ez a fajta bizalom jellemezte az egész országot, tehát folyamatosan olyan szinten emberileg oldottak meg nagyon-nagyon bonyolult helyzeteket, ami zseniális volt. És ott a helyzetben az volt, hogy utána besétáltam, és nem tudom, 4 méterre voltam Vas Blankától, amikor volt a rajt, és nem sokkal később odajött hozzám valaki, és kérdezte, hogy szia, ne haragudj, hol vannak a többi magyarok? Nekem leesett az álom, hogy honnan tudod, hogy én magyar vagyok? És mondta, hogy a pólódból, mert az volt a pólómra írva, hogy sashegyi gepárdok.
1: És nem afrikai gepárdok.
3: Hát ott is lehet sashegyi egyébként Ruandában.
1: Az is igaz, de biztos, hogy van
0: rendkettő. Igen, hét sitáz.
3: Ritkán írják ki magyarul a felirat.
0: Jó. És pillanatokon belül megismerkedtem az összes ruandai, valamint a versenyre Ruandába érkező magyarról, és lett egy ilyen kis csoportunk, úgyhogy az első nap, mikor látták, hogy milyen maroknyian vagyunk, és mindig kiabálunk Blankának, aki nagyon cukin mindig így visszaintegetett, amikor volt lélegzetvételi lehetősége, akkor csatlakozott mellénk sok ruandai, és mi megtanítottuk nekik azt, hogy Blanka, Blanka, de ők az elt meg az ert keverik, úgyhogy ők azt kiabálták, hogy Branka, Branka, Branka. Másnap már sokkal több időt töltöttünk ezzel, ott az Atit akartuk megtanítani, abból lett az Óti, Óti, Óti, de ez
1: tök rendben van.
0: Most elképzelem azt, hogy...
2: De magyar zászlóval kiabálnak.
0: Igen, hogy ilyen fekák magyar zászlóval kiabálnának nekem, tök mindegy, hogy mit kiabálnának. Ja. Valószínűleg a Tóth Szabolcs Ferenc egy kicsit bonyolult lenne kiejtésileg. Viszont az, hogy oda került ez a verseny, az azt jelenti, hogy a Nemzetközi Szövetség ilyen szintű biztonságos megszervezetre vagy szervezésre felkészült országnak tartja.
2: És egyébként a versenyzők is nagyon-nagyon elégedettek voltak, azt mondták, hogy azért a szintkülönbség az megfektette őket, tehát azt hiszem,
0: kivette
2: hogy...
0: a Pogacsárt.
2: De ő szlovák, nem?
0: Szlovén.
2: Vagy szlovén. De a két magyar befejezte a versenyt, vagy ők feladták mind a ketten?
0: Nem nagyon fejezték be. Tehát, hogy nagyon kikészültek. Tehát a Blankánál volt egy kiugrási kísérlet, azt pont szemből láttam, és azt mondta, hogy úristen, ez nehezne. Ez volt ilyen nagyon rossz érzésem támadt tőle.
1: De ez minek köszönhető, hogy a klimatizálódni az, hogy... kellett volna mondjuk esetleg többet, tehát pár héttel előtte, vagy nem tudom, mikor mentek oda, de hogy...
0: Nagyon, a két...
1: Vagy magaslati edzőtáborokat, két irányba, de nyilván az csinálnak azért.
0: Az egyik szerint menjél oda jóval korábban, tehát van egy, nem tudom, mondjuk egy 5-7-es felkészülési időszak.
1: Egy év előtte,
0: és utána van a verseny, a másik szerint pedig a verseny előtt érkezzél meg.
1: Aha.
0: Tehát amikor még nem tudja kifejteni rád a hatását, az a furcsa.
1: Hú, hát mondjuk azért az különbség. Nem is tudom, hogy...
2: Hát hozzám igen. Az jutott el, hogy a szint, tehát hogy oké, hogy ez
1: a szintkülönbség.
2: Igen.
1: Hát mondjuk az tényleg okozhat problémákat, igen. Nem egyszerű. És miket tanítottatok még egyébként ott a gyerkőcöknek? Tehát azért bár volt
0: most
1: ott
0: a magyar most éneklés,
1: nem feltétlenül a sport, hanem úgy általában, tehát azért éneklés,
0: mondd el, KFT,
1: aztán fogorvos, vagy ne tépjünk fel sebeket szó szerint.
0: amikor a Joasi odajött hozzád, hogy jönnek Magyarországra.
2: De nem, Lila azt kérdezte, hogy mit tanítottunk most. Kiválaszoljuk meg ezt a kérdést, aztán jöhet Joasi.
4: Ezek a zenés dolgok, amik így jobban pörögtek a social médiában, ez teljesen a Szabi. Nekem ott a gyerek, ahol ugye legtöbbet voltunk 8 hónapot az utca gyerekesnél, ott is megmaradt az angol tanítás, meg így, hát ugyan, olyan érdekes tantárgyak vannak, hogy mondjuk social studies, ami meg a SET, mi volt a SET, az Elementary Technology, Science and Elementary Technology, ezeket a tantárgyakat ugye minden angolul van Ruandában, tehát csak angol nyelvű iskolák vannak, és akkor ezek voltak azok a tantárgyak, amikhez úgy hozzá tudtam szólni, tehát így a tankönyv alapján értettem, és akkor tudtam segíteni így a tanulásban, de főleg az angol gyakorlás. Meg egyáltalán nekik nagy élmény volt, hogy angolul beszélhetnek, vagy ugye fölmondhatja a leckét, vagy kérdezhet, ilyesmi, és akkor egyébként meg ez a pszichológusos énem tudott jobban kibontakozni, mert itt ennek a projektnek az is volt a célja, nem csak visszavezetni a gyerekeket az oktatásba, hanem a családi hátterüket is rendezni. Tehát vagy a biológiai szülőket kerestük meg, és próbáltuk őket rávenni arra, hogy foglalkozzanak a gyerekükkel, vagy örökbefogadó családot keresni, vagy családon belüli konfliktusokat rendezni, vagy azért itt nagyon sok gyereknek ilyen bűnözői előélete volt, és akkor voltak visszaesések, akkor annak így utána menni, hogy mitől vonzóbb neki ez a bűnözői életmód, mint a, hát idézelbetében normális polgári élet, vagy mindennapi élet, tehát hogy ezek mindig így rám lettek testálva, hogy akkor én csináljam ezeket.
1: Akkor ez lelkileg is azért megterhelő lehetett.
4: Nagyon sok sikerélményem volt. Ugye én még kezdő vagyok a pszichológusi szakmában, és azért nagyon tudatosan én olyan feladatokat fogadtam el, meg úgy csináltam meg ezeket a tréningeket, vagy ilyesmiket, hogy így nagyon figyeljek a kompetencia határaimra.
1: Hát igen, mert és itt a gyermekvédelmi rendszert is azért gondolom így ismerni kellett, vagy hogy te kinek jelezzél mondjuk egy problémát, vagy
4: igen, ebben mondjuk a főnökeim segítettek, persze, tehát, hogy ők így a helyi viszonyokat tudták, meg ebben ők segítettek, hanem csak a kifejezetten a pszichológiai része, hogy mondjuk egy családon belüli konfliktusnak a mediálását, hogy építem föl, vagy gyerekeknél mert volt olyan, amikor mondjuk látszódott egy gyereken, hogy szenved, de nem meri elmondani a problémáját, mert ugye van egy ilyen lojalitás a szülő felé, vagy egyszerűen félt a retorziótól, és akkor neki segíteni, vagy azt a bizalmat kiépíteni, hogy kérjen segítséget nyugodtan. Tehát ez, és akkor amire a Szabi utalt volt, hát ugye különböző életkorúak voltak a gyerekek, és azok, akik még a 6 éves általános iskolai tanulmányoknak az első 3 évében voltak, ők egykor már végeztek, tehát fizikailag időben velük töltöttük a legtöbb időt, mert ők már egykor megjelentek a központban, és akkor azokkal a gyerekekkel ugye így sokkal több időt töltöttem, és jobban össze is melegedtünk. És akkor 3 gyerek összefogott, és egyszer így elénk állt, hogy hát akkor ők döntöttek, akkor ők jönnek majd velünk Magyarországra, és minden nap gyakorolják azt, amit tudnak magyarul, és ez a répa, retek, magyaró, és ezt mindig így fölmondták nekünk, hogy répa, retek, magyaró, mi gyakorlunk magyarul, készen vagyunk az indulásra.
3: De akkor az is egy ilyen lépa, letek, magyaró.
4: Hát néha így, néha úgy, igen. Azt valami korábbi magyar önkéntes tanította nekik. És aztán nagyon cukik volt, mert valahogy így mondtam nekik, hogy hát készüljenek arra, hogy mindenki fehérbőrű Magyarországon, az osztálytársaik fehérbőrűek lesznek, a tanáraik, és azon így nagyon-nagyon meglepődtek, és utána így nem mondták többet, hogy akkor...
0: Vannak bizonyos dolgok, amik beleférnek.
2: Szerintem csak használok. Nem tudtak elképzelni egy országot, ahol...
1: Hát igen, mi sem feltétlenül, vagy hogy mondjam, tehát tényleg
2: lehet,
1: azért...
2: Lehet, hogy te is megijednél
1: tőle, igen,
2: nem?
1: Igen, azért ez egy normál dolog, hogy úgy az ember elképzel, hogy hú, vagy ott akkor mindenki fehér.
2: Igen,
1: hogy az most így, hogy ez érthető. Igen.
0: Kicsit önzőzhetek.
1: Persze.
0: Hogy egy picit belecsaptam abba, hogy megismerkedtem a Nelly Mukazairével, aki a sportminiszter nő. Egyébként az az érdekes még az ő sztoriában, hogy az ő édesanyja életfogytiglan tartó börtönbüntetését tölti a népirtásban való részvételért. Most én azt nem tudom, hogy ő mit követett el, de ez a legsősebb büntetés, amit ott lehet kapni. Viszont a Nellit meg megválasztották sportminiszternek. Uh-huh. Tehát itt nincs ez a generációkon átívelő átok, hogy mit csinált a valaki, hanem pont ez egy nagyon érdekes, hogy újra kell kezdeni az egészet. Amúgy, hogy még egy picit, hogyha csaponghatok, akkor az a John Peter, aki a John Peter Dacia Isenga a neve, ő az, aki az atlétikai szövetséget vezeti, és ő mesélte el nekem, hogy szerinte azért nagyon nagy csoda a Paul Kagame munkája, mert amikor felszabadították az országot, akkor neki sikerült elérnie a felszabadító csapatok segédvezetőjeként, hogy nem álltak bosszút a bűnökért. Aha. Tehát, hogy képzeld el azt, hogy van a kezedben egy mindenható fegyver, és ott vannak előtted azok, akik mondjuk az összes családtagodat megölték. És hogy ezt a helyzetet ezzel a szemlélettel, hogy nem állunk bosszút, elkezdték valahogy átkonvertálni, és ennek lett az eredménye az is, hogy a Nelly például sportminiszter lehetett. Uh-huh. És ez a szemlélet tükröződik abban is, ahogyan például hozzám álltak, uh-huh. amikor kimentem, és kiderült, hogy atlétikával foglalkozom. És akkor elkezdődött egy ilyen nagyon komplex munka, amiben volt rendes edzéstervtől kezdve edzések struktúrának az átalakítása nagyon erőforrás hiányosan. És amikor azt mondtad, hogy az mekkora kiúrás lehet egy sportolónak egy pénzdíjas verseny, Ruandában nincsenek pénzdíjas versenyek, a világban vannak. Na most az egyik ilyen nagyszerű sportoló, akivel dolgozhattam szeptembertől kezdve, Florence Nyonturu. Ő Berlinben, amikor március 29-én volt a Berlin félmaraton, akkor az 1.07.22-t futott, ami országos csúcs Ruandában, meg 1.07.22 azért az nem olyan rossz félmaraton.
1: Azért az nem egy lánytól. Rossz eredmény.
0: Igen. Negyedik lett ezzel. A Berlinben a félmaratonon mennyi a pénzdíj?
1: Nem tudom.
0: Találgassatok, mennyi lehet?
1: Nem tudok én találgatni így ilyenekbe.
0: Hát csak mondj ezt, mondd azt, hogy 1000 euró.
3: 10.000 euró.
1: 15.
0: Nem, hát 1000 euró. Lilla majdnem eltalálta.
1: Egy nullával.
3: Nem egy nagy verseny ez a félmaraton.
0: Igen, hát ugye az nem egy olimpiai szám, és ettől más a besorolása, viszont én magam megdöbbentem. Most Nelly, a miniszter Florence egy nagyon egyszerű sárházban él a szüleivel, ahol nincs víz, nincs villany, nincs ablak. Az $1000 ezen, vagy az 1000 euró ezen sem tud változtatni. Tehát, hogy lehetséges, hogy valaha ebből ki tud szakadni, és neki pont ez az inspiráció. Tehát azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogyha a szülének lenne egy háza, aminek lenne ablaka, lenne bent áram, víz, és 2 darab fotel, hogy mindketten le tudjanak ülni. Tehát ilyen álmokról van szó, amikor egy országos bajnok, csúcstartó és világszinten is nagyon jól teljesítő futónőről beszélünk. Ő 22 éves most, és 2 nappal ezelőtt 15-én volt az afrikai kontinens bajnokság, és 10.000 méteren második lett, úgyhogy innen is biztos, hogy hallgatja az adást, úgyhogy drága Florence, a kázi kezzel murakozatsányai, ezt tudom mondani. És még egy különlegességet hadd mondjak, hogy előtte meg Bangalore-ban, bár nem sikerült PB-t futnia, de egy hónappal korábban volt ott egy 10.000 méteres versenye, és ott 30 perc 45-öt futott. És ezek bitang jó eredmények.
1: Nagyon, igen.
0: De tudván azt, hogy milyen körülmények között edz, milyen eszközökkel edz. Tehát az volt, hogy én Magyarországról egy barátom, amikor kijött, akkor hozott én innen ilyen gumiszallagokat, és akkor azokat leadtam az Amahoro stadionban, hogy majd John Peter eljuttatja Florence-nek. Tehát ilyen szinten erőforrás hiánnyal küzdenek, és hozzák ezeket az eredményeket. Itt egész döbbenetes.
4: Hát meg szerintem a kaja az egy nagyon... hogy mondjam, tehát ami nagyon hátráltatja azt, hogy milyen izomzatot tudnak építeni, milyen eredményeket tudnak elérni.
1: Tehát, hogy nem megfelelő a táplálkozásuk?
4: Én szerintem nagyon-nagyon egyhangú.
1: Vagy egyoldalú?
4: Aha. Nagyon egyoldalú, és szerintem nincsen superfood. Tehát, hogy a bab az egy tök jó fehérje forrás, de ha valaki csak babot eszik, fehérje forrásként.
1: Meg azt a kukorica valamit eszik.
4: A kukoricában is sok fehérje van?
1: Azt szerintem nem tudom, csak hogy valamit tesznek, amit meséltetek, hogy van valami.
4: Hát kaungát esznek tipikusan, igen, ami a kukorica lisztből készült ilyen, hát mondanám, hogy puliszka, de nem puliszka állagú, hanem ilyen, inkább ilyen gyurma állagú. És ugyanezt teszik a kasszavalisztből, tápiókalisztből, egy ilyen ragadós, tehát rettenetesen sok szénhidrátot esznek, ami jó lehet, igen, tehát hogy az jó lehet, csak szerintem, tehát az, hogy nagyon egyoldalú a táplálkozás.
1: Tehát lehet, hogy nekik úgy az, hogy most így éhes, megeszi, eltelítődik, az úgy egész napra úgy kitart, és akkor úgy nem foglalkoznak vele, hogy mondjuk azzal még mit lehetne mondjuk egy sportolónak bevinni.
4: Nem is az, hogy lehet, hogy a tudás megvan, csak a lehetőség.
1: A lehetőség.
3: Szerintem ez tök jó, tehát hogy a kenyaiak is ugalin élnek gyakorlatilag, kenyai futók.
4: Tehát szerinted az egyoldalú táplálkozással nincsen probléma?
3: Jó, lehet, hogy nem annyira változatos, de azért nem is annyira egyoldalú, tehát ha már tesznek füvelyeseket, akkor kukorica, akkor ez a tápióka.
4: Na de vége. De ez,
0: igen, vége.
3: Ez mondjuk a aminosavakat ezek lefedik, tehát gyakorlatilag.
4: De szerintem nincsen szuper food.
3: Elég fehérjét beviszik ezzel gyakorlatilag, viszont nem visznek be felesleges fehérjét, meg zsírt, meg nem terhelik a szervezetüket.
4: Zsírt az abszolút, az nagyon-nagyon jó az arány. Nem tudom.
3: Szerintem lehet, hogy pont ettől, még így is, hogy amit a Szabi mondott, hogy ez a Florence nevű lány vagy hölgy, hogy ilyen körülmények között is ennyire jó eredményt tud futni. Szerintem ez a táplálkozás inkább előny lehet, hogy nem gyors étteremben esznek, és nem ilyen európai típusú, ilyen jó kis zsíros, húsos kajákat esznek.
4: Én csak ilyen ásványi anyagok, vitaminok, ilyesmikre gondolok, hogy szerintem ahhoz azért kéne zöldség, gyümölcs, ilyesmi.
1: Meg azt úgy nem tudják máshonnan, tehát hogy nekik nincsenek ilyen készítményeik, vagy nem elérhetőek.
4: Hát
1: ezek.
4: Ugye az vitatott, hogy most az mennyire oké, vagy nem.
0: Nem annyira vitatott, tehát hogy teljesen egyértelmű, hogy amikor táplálék vagy tápanyag hiányos az étkezés, akkor kénytelen belenyúlni az ember, hogy ilyen mesterséges koncentrátumokkal.
4: De ami vitatott az, hogy ezeknek a felszívódása milyen. De
0: nem, az átlag terméknél vitatott, a professzionális termékeknél ez nem vitatott.
3: De fogyasztanak táplálékkiegészítőt?
4: De nem fogyasztanak.
0: Nincsen sem. Tehát nem elérhető az országban, és nincsen rá pénz. Tehát, hogy képzeljetek egy országot, ahol az átlagkereset az $1 naponta.
4: Jó, hát itt mondjuk a profi sportban lehetne pénz, meg lehetnének más források, de nincsenek.
3: Hát lehet, hogy az még nyilván kicsit dobna, hogyha mondjuk azért így több zöldséget ennének, vagy igen, a vitaminok, ásványanyagokat így jobban be tudnák vinni, de...
0: Tehát itt jön az, hogy például amikor én beléptem, akkor elkezdtem megismerkedni komplexen ezeknek az atlétáknak az életével. És akkor az egyik dolog az, hogy hol edzenek, hogy nincsenek igazándiból edzés lehetőségek, nincsenek edzőpályák. A másik, ez lehet előny is, akkor, hogyha biztonságos körülmények között tudnak lefelszaladgálni. A mások, hogy milyen eszközeik vannak az edzésre. Tehát, hogy az tök menő, hogy valakinek nagyon sok szakadt cipője van, és abban próbál meg futni, meg levágott farmernadrágban, de bizonyos teljesítmény fölött ez akadályozhatja az embert.
1: Pedig harmadik... te is futottál farmernadrágban?
0: Abszolút, abszolút.
2: De nem amikor az olimpiára.
1: Mondjuk az igaz, az mondjuk igaz.
0: Honnan tudod?
1: Már akkor arra készült.
0: És a harmadik pedig, hogy, hogy tényleg mit eszik. És így ebből van egy ilyen
1: meg
0: nagyon
1: mennyit tud pihenni,
0: komplex...
1: mert azért ők dolgoznak is, gondolom, nem, ott, vagy, nem, vagy ott nem, az edzés nem, a munka.
0: Van, mondjuk a paratliták, ők dolgoznak is, ami azért abszurd, mert mondjuk az Emminek hiányzik teljesen a jobb karja, és hogy közben meg mégiscsak munkát vállal azért, hogy fenntartsa a saját álmait, hogy kijusson Los Angelesbe. Tőle is úgy köszöntünk el Musanzéba, hogy hát akkor Los Angelesben legkésőbb találkozunk.
2: Hát és úgy tűnik, hogy reális is egyébként. Hát mikor kezdődik majd az akkreditáció?
0: Hát jövő évben, tehát 2027-től lesz majd, és ilyen kvalifikációs időszak, és majd meglátjuk, hogy mik lesznek, de az Emminek, Emmi ugye 800-ra készül, neki azért elég jó 800-as eredménye, a Florence, meglátjuk, hogy maratonra föl tudja magát gyúrni, meg van Viktor, akinek van egy 2.04-es elég jó maraton ideje. Ez nem olyan rossz, főleg az, hogy itt tényleg semmiből kezdtek el építkezni, de ugye az volt az elf, hogy ez az egész környék, tehát Uganda, Kenya, vagy Kenyának legalábbis ez a területe mindenképpen, meg Ruanda, az magaslat. És hogy miért van az, hogy ugye van borzasztó híres, ez a Joshua Cheptegei nevű ugandai, aki az 5000-en meg 10000-en is a világcsúcsot tartja, a többszörös olimpiai győztes, meg világbajnok, hogy ő hogy tudja megcsinálni ezt. Tavaly például a mezei futást is megnyerte, ott is világbajnok lett. Tehát hogy tudja ezt a színvonalat tartani, és akkor erről lett egy nagyon hosszú beszélgetés, hogy mi lehet a más, hogyha megvannak mondjuk az eszközök, meg megvan az a magaslat, ahonnan elmennek ezekre a versenyekre. Úgyhogy ez borzasztó izgalmas, ilyen szakmai örvény, ami ott folyik.
2: De nem a profi sportban, tehát például ugye itt a Kabarondóban, ahol az utcagyerekekkel dolgoztunk, ott is én mentem minden nap futni, és akkor hívtam a gyerekeket, és nagyon sokszor azt mondták, hogy hát ők csak egyszer tudnak enni egy nap, és azt, ha valaki egyszer eszik, akkor mindig lefekvés előtt teszik, mert azt mondják, hogy akkor jobban alszanak, és napközben meg ugye, ha éhes is az ember, akkor így, hogy mondjam, így munkával, röhögcséléssel, tevékenységgel így jobban el tudja terelni a figyelmét, de hogy éjjel nagyon nagy szenvedés az, hogyha éhes.
1: Az biztos.
2: És akkor mondjuk, hogy azért nem jön velem futni, mert bocs, Laura, nagyon lenn van a vércukrom, tehát már nem tudom, 22 órája nem ettem, nem tudok veled elmenni 6 kilométert futni.
1: Pedig ugye mondtátok, hogy amúgy ti a kajával úgy voltatok, hogy az árak ahhoz képest, tehát, hogy így a kajába ugye minimálisak voltak ahhoz képest, mint mondjuk itthon mennyi a kaja, és hogy nekik meg még az is ugye megfizethetetlen.
2: Vagy megfizethetetlen, vagy alkoholisták a szülők, és elisszák a pénzt, vagy tehát, hogy egy 10 éves gyerek az nem tud nagyon kevés pénzt sem összeszedni, hogy megvegye magának a piacon, és megfőzze. Tehát, hogy itt inkább az elhanyagolás van mögötte, vagy a... De hát sokszor az, hogy a nagyon diszfunkcionális családok, és akkor...
1: Mondjuk azért így bevillan, hogy azért ehhez nem kell sajnos nagyon messzire menni, mert azért itthon is vannak ugye mély szegénységben élő családok és gyermekek, ahol azért ugye hasonló problémák vannak, tehát hogy azért ez így elég durva, hogy...
2: Hát és ugye mi egy
1: ez megvan tényleg országhatárokon, vagy kontinenseken túl mindenhol.
2: Sajnos. Hát és mi ezt a populációt láttuk leginkább, tehát hogy így a most a másik végletet, de egyébként én nem tudom elképzelni, hogy ők kaptak volna ilyen kajapénzt, vagy ilyesmit a...
0: Nem, Nem.
1: Hát lehet, hogy ott ez a szociális háló, ott is ugye nincs még akkor, vagy nem, nincs úgy kiépülve, hogy ott fel tudják
4: a hivatalos szociális háló az zéro, viszont a közösségi szociális háló az meg nagyon erős.
0: De az nem arra van, hogy
1: tehát, hogy így egymásnak segítenek, mondjuk így a családok,
4: hát volt például egy olyan gyerek, akinek olyan szinten alkoholista az anyja, hogy már így ki sem megy a kocsmából, tehát így prostitúcióból szedi össze azt a pénzt, ami... Tehát, hogy a saját italozását, ő már nem eszik, tehát, hogy a kaja az neki már úgymond nem. És neki van egy 10 éves gyereke, és akkor ugye a gyerek az állandóan, hát haza sem ment már egy idő után a központból, mert azt mondja, hogy úgyis le van lakatolva a ház, hát most mit tudok csinálni. És neki 24 órán belül találtunk egy családot, aki azt mondta, hogy minden nap mehet, és adnak neki kaját. Ezt nem tudom, hogy Magyarországon meg lehetne csinálni. Tehát mi inkább ugye a hivatalos szociális
1: igen, mert
4: ellátó
1: itt ugye a,
4: helyekre van.
1: Van a rendszer, és akkor a különböző hatóságok ugye kezelésbe veszik ezeket a családokat, vagy tehát igen, ugye gyerekeket, tehát hogy itt egy picit más. Hát nyilván lehet, hogy van olyan, hogy ugye közösségileg megoldják, de hogy itt ugye a hatóságok azért egy idő után beavatkoznak, bár valamikor nem... Ez most egy másik adásnak lehetne a témája, hogy mikor avatkoznak be, meg mikor nem a hatóságok a gyermekvédelembe.
0: De minden esetre az, hogy az életükben volt ez a fajta kettősség, tehát miközben az utca gyerekekkel zenéltem, vagy léptem föl, közben ilyen olimpiai álmokat dédelgető atlétákkal dolgozhattam, közben a sportminiszterrel egyeztettünk a következő két és fél évről, hogy mi hogyan tovább Ruandában, és aztán megszólt az egyik prostituált anyuka, hogy most már vigyük haza a gyerekét, mert hogy bennünk megbízik, és hogy mi majd le fogjuk fektetni, mert hogy neki ugye dolgoznia kell.
1: Komoly dolgok ezek. Azért így együtt, tehát, hogy beszélhetünk itt mindenféle kulturális különbségről, meg egyéb dolgokról, de hogy ez tényleg így személy szerint nektek mekkora hatásatok volt arra a közösségre.
4: Hát meg ránk mekkora
1: meg rátok
4: hatása.
1: Mekkora hatással voltak, igen. Igen. Mi az az élmény, amire ha most itt visszagondoltok, ami most így, ha behunjátok a szemeteket, és eszetekbe jut, hogy a legmaradandóbb.
0: Hiszen lejárt az adásidő.
4: Lejárt az adásidő.
1: Mindjárt, még van egy-két perc.
4: Nekem a bárhol énekelni, táncolni, bulizni, az.
1: És azt itthon nem lehet
4: rajta
1: úgy.
4: Rajta vagyok.
1: Mert az úgy...
4: Mert mindjárt lecsavarít a mikrofonokat.
1: Igen, itthon azért van egy gát, tehát, hogy így vannak olyan pillanatok, amikor az embereket úgy nem zavarja, elengedik magukat, azért tőlem sem álltámol, de hogy igen, tehát, hogy azért bárhol, bármikor én sem biztos, hogy nekiállnék akár énekelni, vagy táncolni. Mert furán néznének rám. Nekem lehet, hogy nem lenne fura, csak nekik.
4: Egyébként szerintem én meg fogom próbálni, és majd megosztom a tapasztalataimat.
1: Csináljunk.
4: Szerintem sokszor túl értékeljük azt, lehet. Hogy az emberek.
1: Lehet.
4: Én szerintem egy ember, aki jól érzi magát, az nem csaphatja ki a biztosítékot.
1: Csak lehet, hogy annál, aki amúgy meg nem érzi annyira jól magát, és a másik meg miért?
0: Én azért remélem, hogy TB biztosított vagy, és megfedezik a költségeket. Nekem nagyon-nagyon mélyre ment tényleg ez a sok zenélés táncolás, de ha valamit hozzá lehetne tenni, akkor az, hogy az a végtelen, kedves, szeretetteljes elfogadás, amivel találkoztunk a random emberektől is, akik már egy kicsit bármilyen fajta kapcsolatban voltak velünk, azoktól pedig ezerszer jött vissza. Ezt nagyon nehéz lesz elhozni ide. De engedjétek meg, hogy felolvassak egy pár dolgot, amit egy hét után írtam össze Ruandában, hogy mi az, amit elhoznék. természetes mozgással teli élet, hogy nincs műanyag zacskó, nagyon limitált az egyszer használatos műanyag. Nagyon tiszták a városok és a vidék, bár az erdőben egyre gyűlik a PET palack, az eldobható pelenka, hiszen ők se tudnak vele mit kezdeni. Nagyon kedvesek, emberségesek a helyiek, ezért alig tudunk megtenni pár métert barátkozás nélkül. Nincs nassolás, csak étel van. Erősen limitált az alkoholfogyasztás. Nincs dohányzás, legalábbis mi egyetlen dohányzó embert sem láttunk még. Tisztelik a tanárokat. Tisztelik az időseket. Nagyon fontos a szociális közeg, a közösség. Van ideje barátkozni, beszélgetni az embereknek. Közösségi probléma megoldás van, amiben már fiatalkortól a közmegegyezésre törekszenek. Minimalista, de boldog életük van. Hát köszönöm szépen.
1: Köszönjük. Mi köszönjük, hogy megosztottátok velünk az élményeiteket, és szerintem még annyi, de annyi mindenről tudnátok mesélni, hogy lehet, hogy még érdemes lenne folytatni máskor.
0: Lehet, jön az egyik kedvencem, Makanyaga Abdul. Urukundo.

0: Ez lesz ma.
1: Gondoltam, hogy megkérdezem tőled, egy nagy frappáns, hogy miért ezt a számot raktad be ennek a műsornak az elejére, DJ Shave, tehát hát, aztán...
0: Kedves DJ Elliot.
1: Megjött a válasz.
0: A válasz megjött, igen, egyébként meg az előző műsorban, tehát a törzshallgató, rajongók, azok tudják, hogy hát belengedtük, igen? Nem, hogy nem mondtuk, hogy vagy ez lesz, vagy az lesz, vagy ez
1: igen,
0: lesz.
1: Igen, hogy a Velvet Underground-dal megyünk tovább New Yorkban.
0: Itt a Búgócsigában, a Tilos igen. Rádión.
1: Igen.
0: És ez pedig egyébként Jonathan Richman volt, akiről majd pár adáson belül úgy is fogunk részletesebben beszélni.
1: De... És miért ez volt a cím ennek a számnak?
0: Hát mert Jonathan Richman egyébként egy fiatal ember volt, amikor a Velvet Underground legsikeresebb időszakát élte.
1: Azt konkrétan azt a három évet,
0: igen, amíg egyáltalán élt. És ő egy nagyon nagy Velvet Underground rajongó volt, sőt, gitározni is Sterling Morrisontól tanult meg.
1: Beszarás.
0: Mert hogy ott, hát ahogy te szoktad mondani, tunkolt a koncertek
1: nagyon,
0: végén.
1: Hát ez így is kell.
0: És hát úgy összeismerkedett a bandával, és Sterling egyébként is egy ilyen kedves fickó volt, és állítólag nem úgy, mint a Velvet Underground többi tagja. Igen. És akkor ő így a szárnyai alá vette Jonathan Richmant, aki aztán megalakította a Modern Lovers című alap ilyen protopunk zenekart egyébként, és majd hát nyilván fogunk róluk nem sokára beszélni egy-két adáson belül, és ez az azt hiszem ez az első szóló lemezéről, az I, Jonathan című albumról volt a Velvet Underground című szám.
1: Igen,
0: ami
1: ez nem a protopunk korszakából volt?
0: Nem, ez már utána volt. Nem, az se olyan punk, hogy ilyen punk, hanem olyan, hát ez a rock'n'rollos. Ő nagyon benne volt ebbe, nagyon élte ezt az 50-es, 60-as évek amerikai zenéjét és életérzését, és akkor ezt is vitte tovább, ilyen nagyon lecsupaszított, egyszerű, de szórakoztató formában.
1: Egyébként meg egyik kedves kollégám, Boldi Zsármos volt New Yorkban nyaralni, és akkor úgy jött vissza, hogy azt mondta, hogy hát úgy érezte, hogy New York miatt mozog a föld egyáltalán, tehát hogy így nem véletlenül, jó, és ez nyilván
0: pont erre gondoltam egyébként én is,
1: dolog, de hogy
0: zuhanyzás közben, amikor jöttem, hogy most már szerintem másfél éve megy ez a folyam,
1: igen.
0: És így visszagondoltam egy kicsit, hogy mi minden volt itt, tehát hogy tényleg a Bartók Béla és Benny Goodman találkozásától, a komoly zenéig, a latinig, a duvap, a blues, a nem tudom mi, tehát hogy rengeteg dolog volt, és igazából igen. Minden, ami máshol megtörtént, az itt is megtörtént, vagy innen indult el.
1: Vagy itt aztán tényleg megtörtént, igen.
0: Úgyhogy igen, ez a New York-i, és hát megint egy olyan ponthoz értünk a New York-i popkultúra feldolgozásában, ami totál elválaszthatatlan a várostól. Úgyhogy igen, a Velvet Undergroundról és a körülötte bonyolódó dolgokról
1: igen.
0: Fog szólni a mai műsor. Te hogyan kezdtél neki?
1: Ja, hát én Warhol kezdtem el olvasgatni, hogy ő ki volt és mit csinált, de mondjuk a művészetében nem nagyon tekintettem bele. Nem tudom, mennyire lehet megtalálni az ő munkásságát így a neten. Valószínű meg lehet találni.
0: Hát
1: ezeket a filmeket, amiket ő csinált ott.
0: Hát a filmeket azt nem tudom. Azt nem tudom, mennyire lehet megtalálni. Uh-huh. Én egy sorozatot kezdtem el megnézni, és az első részéig el is jutottam. A Netflixen van valami Andy's Diaries, vagy valami ilyesmi
1: ja,
0: sorozat.
1: Ilyen? Na, igen. Aha.
0: Hát ez főleg a magánéletéről szól Andy Warholnak, de sok részlet van egyébként ezekből a filmekből. Enyhén szólva korhatáros a sztori, tehát hogy azért itt mindenféle dolgokat lehet látni, tehát a kisgyermekek azért ne ezzel kezdjék az ismerkedést, inkább igen. Rakják fel a banános lemezt, attól bajuk nem lesz, de hogy igen, szóval, hogy valamennyit meg lehetett tudni az életéről, de inkább ez a kapcsolatairól, meg a szerelmeiről szól ez az Andy's Diaries, mert hogy ezt a titkárnőjének telefonon minden nap fölhívta, úgy a 70-es évek végétől, valamikortól, nem emlékszem pontosan mikor, kezdte ezt csinálni, és minden nap hívta, és a nő meg lejegyzetelte, amit mondott
1: a
0: telefonba. És akkor egy ilyen telefonba diktált napló tulajdonképpen ez a diaries, amit aztán ki is adtak egyébként a halála után, valamikor 80, nem tudom, 88-ban halt meg talán.
1: Én azt nézem pont, hogy nem is írtam fel, hogy mikor halt meg ő végül, mert hogy ugye ott aztán, amikor egy ponton kirúgták a Velvet Underground zenekar mellől, vagy től, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, onnantól kezdve vele nem foglalkoztam, mert hogy ugye ez a hely, a factory, amit ő egy ilyen kvázi kulturális központként, nagyon csúnya szóval élve, kulturális központként, műhelyként a 60-as évek közepétől, a 80-as évek közepéig üzemeltetett különböző helyén a Manhattannek. Ott megfordultak nagyon sokan, de mondjuk a zenészek is inkább csak így, tehát mit tudom én, a Mick Jagger is megfordult, meg Dylan is megfordultott sokszor, meg ilyesmi, de hogy nem feltétlenül a zenei stúdióként üzemelt az élet, hanem csak egy ilyen,
0: Ilyen tényleges műhely volt, tehát amik felvételek ezekben megnéztem egy dokumentumfilmet is a Velvetről, még most gyorsan, már egyszer láttam, csak így megerősítésképpen végigfutottam rajta. Abban is, meg ebben az Andy's Diaries-ben is nagyon sok belső felvétel van, és ott frankon ez egy többszintes épület volt, amit ő ott bérelt, és ott festettek ilyen egész szobanagyságú képeket, meg tehát, hogy ott frankon dolgoztak.
1: Mondom, a szitanyomó műhely is ott volt.
0: Igen,
1: akkor,
0: tehát, hogy ott dolgoztak az ő képein, és az ő képein nagyon sokan dolgoztak, tehát nem ő egyedül csinálta ezeket mind, hanem azokkal a módszerekkel, amiket ő kitalált, azzal rengetegen vettek részt tulajdonképpen az alkotási folyamatban. És akkor tényleg egy ilyen gyárként működött tulajdonképpen a dolog, és akkor néha voltak ilyen bulikák, és ott egyben az időszakban akkor a Velvet Underground volt kb. A házi zenekara a Factory-nek, meg aztán ugye csináltak ilyen közös bulikat is.
1: Igen,
0: de
1: közös bulikat.
0: Majd mindjárt fogunk beszélni.
1: Ja, de akkor mielőtt felraknál egy zenét, akkor hogy ezek között az emberek között volt még mondjuk akár Salvador Dali is, akik úgy megfordultak, mi történt?
0: Semmi, csak így nézem, hogy mi lesz.
1: Ja, jó. igen, meg hát tényleg Allen Ginsberg, tehát hogy mondjuk korba elhelyezhetjük, akkor nagyjából ez a beat költők, szexuális forradalom, tele van a hócipünk, egyenjogú, tehát a polgári jogok, a feminizmus, a nem tudom, tehát az, amiről már sokszor beszélgettünk, ott vagyunk most is New Yorkban.

0: You don't know what I got.
1: Na, hát ez egy korai zsenge volt Lurid-től.
2: Lurid csinál valamit?
1: Énekelt. Meg ő szerezte ezt a számot elméletileg. Aha. A The Surf Riders Lurid-del, Little Deuce Coupe. Hát szerintem ilyen című száma volt a Beach Boysnak is, és hát nyilván azon a vonalon mozgott az egész. Ugyanis Lurid a Pickwick Recordsnál, ami egy ilyen... Hát azt hiszem a Walmartnak, vagy valamilyen ilyen nagy áruház láncnak még volt egy ilyen belső saját kiadója. Ők árulták ezeket a lemezeket, és Lou Reed volt a fő dalszerzője egy ideig.
2: Igen, a szegény ember Carol King-jeként apostrofált a saját magát.
1: Igen, és ő tényleg a szóltól az előbb hallott vokál szörfig gyakorlatilag minden stílóban írt számokat, és elő is adott. Egy-kettőt, úgyhogy ez volt a pénzkeresete, és hát ilyet azért nem sokszor hall az ember szerintem, úgyhogy...
2: Hát igen, és akkor én már rögtön meg is értettem, hogy miért akart aztán később, mikor saját maga tudott lenni, valami teljesen formabontót csinálni, gondolom megunta ezt a sok poppos megbízást.
1: Igen, de aztán végül ő volt az pont a Velvetbe is, aki a pop irányba nyomkodta,
2: hát aztán
1: nyomkodta
2: később,
1: jobban
2: igen.
1: A zenekart.
2: Az igaz.
1: Uh-huh. De nem tudom, hogy Lou Reednek így mélységében utána néztél-e valamilyen szinten.
2: Sajnos nem.
1: Jó, azért annyit csak, hogy ő egy ilyen brooklyni figura volt, ilyen külvárosi srác, elég zorkó családi háttérrel, gondolom azt az úgy sejthető, vagy nem tudom, tehát hogy így elég fura szülei voltak, és aztán 15 éves korától kezdett el gitározgatni valahogy, és de nem volt egy nagy géniusz, tehát már hogy ilyen gitárgéniusz, de valahogy a dalszerzés az úgy ment neki, meg a szövegírás, és akkor így sikerült beverekednie magát. Elment egyetemre, de ott is nagyon nem érezte otthonosan magát, úgyhogy egy pár év alatt az egyetemről is kifarolt, és akkor elkezdett zenekarozgatni, mindenféle ilyen kocsmazenekarokba, meg ilyenekbe játszott. És aztán valahogy bekeveredett, azt nem tudom pontosan, hogy került a Pickwick Recordshoz, mint dalszerző, de aztán oda sikerült bejutnia, és hát időközben megismerkedett a John Cale-el, aki meg viszont egy tök másik ág, tehát ő meg Wales-ből érkezett, és ő ilyen komoly zenei...
2: Hát és valami Bernstein ösztöndíjjal...
1: Igen, ő egy komoly zenész volt, neki is elég érdekes családi viszonyai voltak otthon, de ő nagyon komolyan vette a zenélést, és ő igen, New Yorkba egy ilyen Bernstein ösztöndíjjal érkezett, és nagy hatással voltak rá a mindenféle akkori ilyen modern amerikai szerzők, mondjuk Cage, de főleg ez a Lamont Young nevű figura. Uh-huh. Hoztam egy ilyen jó felvételt Lamont Young-ból, csak hogy kb. Miről, és hogy szerette meg ezt a drum.

0: Milyen hangszeren
1: ez zongora
0: volt,
1: ez egy zongora. 4 percig tart ez a hang, csak halkul egyre jobban. Ez a Composition 1960, number 7 című darab, és hát ő, ez a Lamont Young, igen, ő hát a Cage-nek volt tehát egy következő generációba tartozó amerikai ilyen zeneszerző. Vannak ennél azért összetettebb darabjai, de sajnos a zenefellelő helyen ezt az egy lemezt találtam, és ez volt a legdrónra hasonlítóbb cucc rajta.
0: És a drón az tulajdonképpen akkor egyfajta ilyen...
1: Hát egy ilyen nagyon sokáig kitartott hang igazából, vagy egy hang nagyon sokáig ismételve. Tehát amitől egy ilyen állandó, és akkor néha ezt így kicsit variálják, de nem, tehát valahogy modulálnak rajta, vagy nem tudom, de nem változtatják a hangot igazából, hanem csak mahinálnak a azzal az egy hanggal valamit.
0: Nem feltétlenül van összefüggés, de egyébként szerintem van, de hogy pont most, mert ugye a John Cale például ugye brácsát használ ezekben a zenékben, és a brácsával állítja elő ezt a fajta hangzást, ezt a fajta folytonosságot. És hogy a Vincével a hétvégén pont hallgattunk magyar népzenét, ahol szintén brácsával van egyfajta, ugye, tehát az, amit koltrázásnak szoktak nevezni, de ez mégse az, mert hogy
1: folyamatos,
0: egy ilyen, igen, tehát hogy ott abban is van egy ilyen fajta, egy ilyen monoton sztori, ott mondjuk van ritmusa. Az de nagyon fontos,
1: sok népzenében van.
0: És ott a ritmust is, az alapját is ez adja.
1: Igen,
0: például, de mégis van a hatásában valami ilyesmi.
1: Igen, a Skót Duda például, az is ilyen, hogy van egy direkt olyan sípja, vagy több is, ami folyamatos végigmegy. Tehát, hogy tök mindegy, hogy mit játszik rajta fölül
0: a Dudás.
1: Aki? A Dudás.
0: Igen, igen. Az igazi férfi.
1: Tulajdonképpen. Igen. Tehát, hogy amellett az az alap zúgás, az ott van. És ez is olyan, de a banjón is van például ilyen drone húr, ami rezeg. És ezért, hogy ezt a népzenében is használják. Nyilván ők kiemelték a minden sallangot, levágtak róla, és akkor csak ezeket a drónokat használták.
0: És mondom, a népzenében ott van, tehát a Tekerőnek is van ritmusa, amik tulajdonképpen nem, igen, tehát az más azért.
1: Az egy kicsit más, igen, mert
0: ennek nincs.
1: Igen, mert ez tulajdonképpen egy folyamatos hang. Még pont megnéztem ezt a dokumentumfilmet, és ott ő azt mondta, hogy mert utána ők csináltak egy közös projektet is ezzel a Lamont Young-gal, azt hiszem a Dream Syndicate ez volt a neve, és akkor ők ezzel így föl is léptek, meg adtak ilyen koncerteket, felvétel nincs róla, vagy én nem találtam legalábbis. És ő azt mondta, hogy a 60 Cycle Hum, az a hűtőnek a zúgása, az volt a 60 herces zúgás, az volt az alap, és hogy az amerika tulajdonképpen ez a zúgás, és akkor ők ezzel játszogattak, úgyhogy ez nagy hatással volt rá, és ezt csinálta, és volt egy nagyon érdekesebb a dokumentumfilmben, hogy részt vett vala a John Cale valami amerikai vetélkedőbe, aminek az volt a lényege, hogy nagyon fiatal volt még, ki kellett találni, hogy ki ő, és hogy a két ember hogyan viszonyul egymáshoz, két ember volt, és a játékosoknak ki kellett találni. És akkor az volt, hogy a John Cale előadta a Satie-nak a nem tudom melyik darabját, ami 18 órás darab, mert hogy egy zenei, ja, és akkor mutatta, hogy ez a kottája, ez így egy kétoldalas kotta egyébként. Aha. És akkor kérdezte

0: A műsorvezető, hogy hát de mi tartott ezen 18 órán keresztül, és akkor mondta, hogy de hát hogy a mester előírta, hogy 840-szer kell lejátszani. Hát és akkor hogy csatlakozik hozzá ez az ember, aki ott ült mellette? Uh-huh. Ő volt az utolsó, aki végig, aki ja. az egyetlen ember, aki ezt végig is hallgatta.
1: Király.
0: Igen, és akkor na, szóval, hogy uh-huh. ő ilyeneket csinált, és 18 órán keresztül zongorázott. Na, szóval, uh-huh. hogy azért elég megszállott figura volt, és akkor ők összejöttek Lou Reed-del, mert egyébként érdekelte a rock and roll, egyébként Lamont Young-on keresztül ismerkedett meg a rock and roll-al, mert a Lamont Young-nak pont ez a drónos izét, uh-huh. ezt egy csomószor felfedezte ilyen alap bluesokba, meg hasonló zenékbe, és például nagy Bo Diddley rajongók voltak, és akkor összebútorozott valahogy a Lou Reed-del, és csináltak is egy zenekart, a The Primitives-t, akiknek kijött a Pickwicknél egy csodás kislemez, az Ostrich. Uh-huh.

0: sokat azt is tudod, hogy mint hogy is mondjam, középhaladó gitárművész, hogy az ostrich hangolás az micsoda. Most lekezdőzzelek, hogy
1: Jézus,
0: jó, akkor
1: nem.
0: Egy gitárművészetileg érdeklődő, lelkes hobbista.
2: Nem, az alternatív hangolásokban még nem ástam bele magam. Hát örülök, hogyha megbírkozom az eredeti rendes alapsztendert hangolásra.
0: Na, de hogy, mert ugye ez egy hang, erre vonatkoztatva ebben a számban hangolta először azt hiszem úgy a gitárját, hogy aztán később azt más számokban is megtette, és ezt hívta ostrich hangolásnak. És valami olyasmi volt, amit nem igazán sik, mert én nem tudtam ebbe beleásni magam, mert utálom ezeket a szócikket, amikor elkezdenek magyarázni, tudod, és fogalmat sincs.
1: A drón felén
0: a szót még ismered.
1: Igen.
0: És akkor mit tudom én, hogy valahogy úgy volt, hogy minden húrt majdnem, hogy ugyanarra a hangra, ugyanarra magasságra hangolja, azt mondja, ez volt egy ilyen mondat.
2: Nem tudom.
0: Na mindegy, jó, szóval, és akkor hogy azért ő is szeretett kísérletezni.
2: Persze, nem, hát ez bennük volt, és ők rögtön az elején így pont emiatt nagyon egymásra találtak, mert mind a ketten nagyon szerettek így marhulni, meg kísérletezni, és improvizálni, és rengetegszer csinálták azt, hogy csak ültek, és akkor így játszottak egymásra, és akkor abból alakult valami. Tehát nem, ők nagyon-nagyon jól megvoltak egy ideig, és aztán később már nem. De
0: és ez a 60-as évek legeleje, amiről most beszélsz, gondolom, kb. Hát ez vagy max a közepe.
2: Hát ez a közepe inkább, tehát ezek a felvételek, azok ilyen 60, amit a Little Deuce Coupe, meg ez is, ezek azt hiszem ilyen 64-65 között készültek, és aztán egyszer csak ugye a Lou Reed előállt azzal, hogy ő szeretne saját zenéit is most már, amiket ő így magának ír, tehát nem a Pickwicknek ír, hanem magától ír, azokat szeretné majd lemezre venni, és hát akkor a Pickwicktől elhajtották kőkeményen, tehát azt mondták, hogy azt felejtse el.
0: Azt nem kéne, igen.
2: Azt nem, egyébként is ilyen nagyon, tehát nem volt egy egyszerűen kezelhető csávó, de...
0: Reed.
2: Igen, tehát hogy ők szerették, mert ugye egy csomó ilyen hülye számot írt nekik, de igazából egy összeférhetetlen figura volt, tehát hogy nem volt drogozott, meg piált, meg mit tudom én, tehát hogy nem olyan munkás ember volt, amire nekik igazából szükségük lett volna.
0: És akkor hogy kerültek végül Warhol közelébe? Így, hogy ott...
2: Na várj, hát még ott még nem tart a dolog, jó, szerintem. Csináltak egy, csak azért, hogy, hogy miket csinálgatott. Van egy 65-ös demo felvétel, amit aztán megmutatott egyébként a John Cale-nek, és az indította el a dolgokat kettejük között, úgy, hogy a Cale is azt mondta, hogy hú, ebből kéne valamit csinálni. Pale blue eyes, words, music, Lou Reed.

0: Ez a szám, ez utána csak azt hiszem a harmadik lemezükön van rajta talán.
1: Igen, valamelyiken megjelent.
0: Tehát, hogy sokkal később vették lemezre, de az I'm Waiting for the Man is van ezeken a demókon, meg hát egy csomó szám, ami aztán később egyik-másik Velvet Underground lemezre fölkerült, és akkor azt mondta kb. A John Cale, hogy ez tök jó, csak nem jó hozzá a zene. Tehát, hogy jó, tök jó a szám, meg jó a szöveg, meg így az érzés, meg minden, csak hogy tök más zenét kéne alá rakni, és akkor elkezdtek összerakni egy zenekart, amiben volt először egy dobos csóka, Angus McLeish, azt hiszem így hívták, igen, és akkor bevették még gitározni, aki aztán a Velvet Undergroundnak is a gitárosa lett, előbb mondtam a nevét, de most Sterling Morrison,
1: igen,
0: aki szintén valamilyen cimbi-limbi volt, valami egyetemi, nem tudom, havernak a, vagy csajnak a bátyja, vagy valami hasonló, ilyen félig ismerős csóka volt, de ez a dobos, ez egy nagyon megbízhatatlan arc volt, még hozzájuk képest is, és akkor nem járt el a próbákra, meg nem járt el sehová.
1: Ja, ő volt ez a figura, aki volt, hogy abszolút nem tartotta az időkereteket se, hogy
0: igen.
1: Volt olyan, hogy később jött a koncertre, és akkor utána tovább játszott egy dobszólót még fél óráig, hogy meglegyen a munkaidője.
0: Szóval eléggé széthullott figura volt, de összeraktak egy demót, már ilyen zenekari felállásban, arról is vannak felvételek természetesen. Ja nem, bocsánat, ez nem az. Ez nem az a felvétel volt, amit akartam. A Venus in First-nek van ez, igen, bocsánat. Oh. Amiből aztán az egyik leghíresebb számuk lesz.
1: Uh-huh. Ez egy korai verzió?
0: Ez egy korai verzió lesz, igen.

0: És ezt szerintem a Kél énekli. És olyan, mint hogyha valami Simon & Garfunkel lenne kb.
1: Igen.
0: Vagy valami angol folk.
1: Ja. Nézegettem, hogy amikor megjelent az első lemezük, akkor egyébként pont a Simon & Garfunkel Sounds of Silence is abban az évben jelent meg.

0: Most azért felraknám akkor, hogy hogy lett ez lemezen, jó?
1: Jó, hát persze.
0: Mert hogy amikor a lemez kijött.
1: Na, itt már önmaguk lehettek azért. Vorhol szárnyai alatt.

her costumes, she shall wear.

0: Igen, na. De itt már ugye akkor, hogy ez a büntetem bőven Warhol pártfogása voltak.
1: Igen, ez már ugye az a banános lemezről szólt ez a verzió, de hát még ott még nem tart a sztori, mert hogy ugye kellett egy dobos, és ezt a demót, ezt egyébként elvitte, mert Cale visszament Angliába egy időre, és akkor gondolta, hogy majd ott fognak befutni, és ott a Marianne Faithfull-lal keveredett össze valahogy, és akkor odaadta neki ezt a demót, de aztán ennek így nem lett...
0: Nem nagyon tetszett neki állítólag, vagy nem
1: is tudom. Nem lett túl nagy sikere, úgyhogy aztán visszament, és akkor bevették a Mo Tucker nevű, Maureen Tucker nevű csajt dobolni, és akkor így alakult ki tulajdonképpen ez a igazi Velvet Underground felállás, és volt még egy kis közjáték, csak még vissza akarok térni egy kicsit erre a szegény McLeish-re, hogy ne feledkezzünk el róla teljesen, mert hogy volt egy időszak, amikor a Lou Reed-nek valami hepatitisza volt, és teljesen legyengült, és nem tudott ugye részt venni a
0: koncerteken,
1: meg semmibe igazából, és akkor a Mo Tucker basszusgitározott, nem akarták abba hagyni ugye a fellépéseket, mert akkor úgy beindult egy kicsit az élet. A Cale vette át ugye az éneklést, és akkor visszahozták a régi dobost, és van egy felvétel, amin ez a variáció játszik, ez az egyetlen felvétel, amin ennek a csókának a dobolását lehet a Velvet Underground-dal hallani. Volt egy Booker T című számuk.
0: Az, ami igen, ami egy ilyen jam session jellegű dolog volt ott a koncerteken. Igen.
1: És akkor ezt megtaláltam, úgyhogy Live at the Gymnasium, New York, 1967, Booker T. Ez a Booker T and the MGs.
0: Igen, a Booker T. Jones nevű, nem tudom, figuráról nevezték el.
1: De egy instrumentális

0: csak.
1: Igen, és ez megy megint hosszú percekig,
0: igen,
1: gondolom.
0: Igen, igen. Hát ez egy ilyen, persze, hát ez így egyébként tök jó. Dicséretére legyen mondva Angusnak, hogy nem ütötte szét őse a cineket, mint ahogy hát Mótakkel
1: nem is voltak állítólag.
0: De volt,
1: vagy volt, de hogy nem használtak
0: nem, el, nagyon, nem nagyon szerette használni. És nem tudom, te láttad-e, hogy nézett ki a dobszerkója.
1: Csak olvastam róla, hogy valahogy fel volt állítva élére a nagy dob.
0: Igen, igen, igen.
1: És akkor, hogy mindenféle ilyen alternatív verőket használt, meg kalapácsokat, meg mindenféle...
0: Hát ezeket a kipárnázott
1: igen, igen, amiket dobverőt, így dobverőt házilag csinálsz
0: magadnak. Igen, igen. Egyik kezébe, másikba meg rendeset. Uh-huh. És akkor, és nem nagyon használt cintányért, sok izé van benne, sok csörgő,
1: igen.
0: Az nagyon jellemző volt, de a cintányért azt nem szerette egyáltalán, és igen, állva dobolt egyébként, tehát állva, hogy a lábát igen. Azt nem is nagyon használta, úgyhogy így mindent fölállított a lábdob is, igen, ahogy mondtad, tehát felfelé nézett a bőr, nem a klasszikus módon, és ilyen lábakra állították neki, és akkor úgy volt fölrakva, úgyhogy ilyen kicsit ilyen törzsi dobolás
1: jellegű. Az afrikai hatású, igen, igen, pedig ő egy szintén zsehér ember volt amúgy
0: igen.
1: Is. Igen, de most az jutott eszembe, hogy miért pont New Yorkban történik ez, mert ugye nyilván ugyanekkor, tehát ez azért érdekes kontextusba helyezni, hogy amúgy máshol mi van, hogy akkor tényleg ilyen a Beach Boys Pet Sounds című lemezel, meg ilyenek jöttek ki abban az évben, a Beatles Revolver, mit tudom én, azt, hogy Magyarországon mi volt, azt nem is mondom inkább, mert akkor még nem volt nagy lemez Magyarországon, mert az első nagy lemez, ezek a fiatalok, az 67-ben jött ki, és a 66-ban volt a Táncdal Fesztivál.
0: Ez tök érdekes, ezt nem néztem.
1: Igen, a Táncdal Fesztivál volt az első, ahol ugye a Kovács Katika nyerte meg a nem leszek a játékszered, és futottak még a Fáj minden csók, és a Hol jár az eszem. Tehát, hogy
0: azért ezt így tényleg belegondolni, ez ugye, mennyire kemény.
1: Eret vágok, igen. Szóval, és New Yorkban meg nyilván az volt, hogy már ott annyira sűrű volt, gondolom, az egész sztori, meg annyira mindenki ott volt, hogy amúgy nekik joggal lehetett már uncsi minden, és valami olyat akartak csinálni, amit még addig nem.
0: Hát meg olyan figurák voltak, meg összekerültek azért Warhol, aki azért ezt nagyban bátorította, tehát hogy ő azért úgy producerként azt hiszem föl van tüntetve ezen a lemezen.
1: Az elsőn fel van, igen.
0: De hát ott azt mondták, hogy igazából ő annyiban volt producer, hogy hagyta, hogy azt csinálják,
1: hát
0: amit
1: ő,
0: akarnak.
1: Igen.
0: És az ő neve volt az, ami miatt a lemeztársaság, ugye leszerződtek a Verve-vel, aki azért egy ilyen komoly jazz kiadó volt.
1: Igen.
0: Tehát...
1: Ja, meg hát a borítót is ő tervezte, de hogy...
0: Igen, de hogy azért hagyták őket marháskodni, vagy nem tudom, vagy így csinálni azt, amit akarnak, mert ott volt Warhol, aki akkor már egy nagyon elismert, és ilyen tényleg ő finkta ott a passzát szelet ebbe a,
1: hát
0: ebbe
1: ő,
0: a modern...
1: Mint képzőművész,
0: meg ez egész kulturális életbe, igen. Ja. Úgyhogy ha ő nem állt volna ott, akkor valószínűleg így hátba veregették volna őket, hogy jó van srácok, akkor most vagy előszeditek azokat a jó kis négy akkordos vagy három akkordos számokat, vagy pedig menjetek haza.
1: Igen, én most két dolgot írtam még egyébként föl Warholról, mert tényleg egy iszonyat előremutató figurának tűnt, hát nyilván most leszámítva a nem szokványos szexuális viselkedések forradalmát, meg a nem tudom minden egyéb dolgokat is, meg ahogy kinézett, meg mit tudom én, meg amiket ugye ez a szita nyomatokban is ő csinált először ilyen művészetet, meg ilyesmi, de hogy az a turné, ugye, amiről ez az előző felvétel is volt valószínű, hogy annak az volt, ugye, hogy ő mutatta a filmjeit, és akkor
0: nem, ez még korábbi volt, mint ez
1: korábbi
0: a...
1: volt?
0: Azt hiszem, igen.
1: Hogy mentek a filmek, és alatta megjátszott a zenekar, és akkor ennek az volt ennek a turnénak a címe, hogy Exploding Plastic Inevitable, ami ugye magyarra folytva kb. Azt jelenti, hogy a műanyag robbanásszerű elterjedése elkerülhetetlen. És ezt ő 67-ben így kimondta, azért az akkor gondolom még nem sokan mondták ezt ki, mert a műanyag még nem volt annyira elterjedve, lám bekövetkezett. A másik kedvenc mondatom Warholtól, bárki lehet szuper, sztár, aki sokat beszél. És lám, itt van a közösségi média 2025-ben, és az utolsó kis csicskából is lehet arénakoncert. Már bocsánat, most nem akartam lecsicskázni a fiúkat, de hogy így, tehát bárkiből lehet a nagy nézettségnek örvendő valaki, aki,
0: hát igen,
1: aki kinyitja de... a száját és sokat beszél. Például én.
0: És lettél is valaki.
1: Én senki vagyok, igen.
0: Igen, akkora nagy, igen. Nem, de hát ez egyébként régen is volt szerintem, tehát hogy az, hogy nem nagyon minőségi produkciókból hatalmas dolgok lettek, azért az régen is ott volt, csak most akkor egy...
1: Most könnyebb.
0: Könnyebb, meg egy kicsit néha úgy érzem, hogy talán demokratikusabb. Mert hogy most mindenki hozzáfér ezekhez a csatornákhoz, nagyjából mindenki egyenlő esélyekkel indul ezeken a csatornákon, és aztán meglátjuk, hogy ki nyer. Nyilván az nyer, itt viszont az van, hogy ugye a népszerűség az lenyomja az esetleg érdekesebb tartalmat, tehát hogy hogy ez abszolút az elpopposodáshoz vezet, de mégis azt látod, hogy azért aki most föltör, az úgy tör föl, hogy igen, őt az emberek miatt tör föl, akkor meg egy, nem tudom, 50 éves férfiakból álló szivarozó társaság válogatta ki, hogy ki az, akiből lesz valaki, és ki az, akiből nem lesz valaki. És hogyha rád mondták, hogy belőled nem lesz valaki, akkor ha megfeszültél, akkor sem tudtál valaki lenni, mert az a bizottság azt mondta a lemezkiadónál, hogy bocs, haver, de te nem kell lesz. És nyilván voltak, akik nem adták föl, és megpróbáltak, és kidobták őket az ablakon, és visszamásztak az ajtón, vagy fordítva, de hogy volt olyan, aki nyilván ezek miatt nem lett az, aki szeretett volna lenni, vagy nem tudta beteljesíteni. Most is nyilván egy csomóan elbuknak, tehát nem azt mondom, hogy most mindenkinek sikerül, de egy kicsit talán jobb ilyen szempontból a dolog, hogy oké, meg lehet próbálni. Akkor el sem jutottál odáig, tehát most azért egy otthon veszel egy laptopot, meg egy pár programot, és tudsz magadnak zenét csinálni.
1: Hát igen.
0: Akkor meg muszáj volt stúdió, tehát hogy nagyon sok minden változott, de nem biztos, hogy belekeveredtem ebbe.
1: Nem baj, kiszedlek mindjárt belőle.
0: Nem, csak hogy így érdekes ez a dolog, igen. Egyébként, meg én is sokat szoktam ezen gondolkozni, hogy mi akkor volt jobb, vagy most jobb ez a helyzet, de nem olyan egyértelmű.
1: Hát nem olyan egyértelmű, de az tény, hogy mondjuk nekik kellett a Warholnak egyrészt az a fajta, azt csináltok, legyetek önmagatok, gyerekek, én csak itt ülök ezen a couchon, és akkor izé mosolygok, igen. És amúgy azt fogom mondani, hogy ez tök jó, meg az is kellett nyilván, hogy az ő neve ott legyen mellettük, és akkor így könnyebben találtak kiadót, meg ilyesmi, ennek ellenére nyilván nem lett nagyon sikeres, de még előtte, hogy Warhol például ott is csinált ilyen, ugye volt ez az Aspen nevű ilyen, hát valami, most nem tudom, mostanában azt lehet mondani, hogy biztos, hogy fanzin jellegű dolog, hogy egy ilyen mosóporos doboznak kinéző cuccba, amit megvertél $4. Hát ebben voltak benne füzetkék, tehát akkor ilyen fanzinoknak nevezhető, például volt a Lou Reednek is egy kommentár a rock'n'rollról, meg nem tudom, ilyen kis irományok, meg nem tudom, ilyesmi, és akkor ebben volt ez egy ilyen flexi diszk, ami
0: mint a régi szovjet gyerek.
1: Kb. Gondolom valami, mint a szovjet gyerek újságban, az a kék, igen. És akkor abban az egyik oldalán a Peter Walkernek volt, aki Timothy Leary-vel csinált valami, nem tudom, zene, és a másik oldalon volt ez a Loop nevű cucc, amit hát ugyan Velvet Undergroundként írták rá, de hogy amúgy John Cale-nek volt egy ilyen korai industriál dolga, és ezt megtaláltam, akkor ha te nem hoztad, hajrá. Akkor én ezt megmutatom.
0: Mindenképpen.
1: Mert ezeket nem sikerült, de ezt meg véletlenül megtaláltam, és nem tudom, mennyire lesz jó a minősége, de ennyire.
0: Hát egy nylon szatyorhoz képest egész jó.
1: Igen.

0: Igen, beletekerhetek egy kicsit.
1: Mennyi ideig tart?
0: Ez egy 7 perces...
1: Ez egy tök hosszú kis lemez.
0: Dal.
1: This is a hit.
0: Igen. Nem, szóval, hogy még egyszer ugye hangsúlyozni kell, hogy 66-ban vagyunk.
1: Igen, tehát, hogy ilyeneket senki nem csinált addig, vagy legalábbis nem próbálta meg lemezre venni popzeneként, vagy nem tudom.
0: Igen.
1: Úgyhogy, és hát volt még egy összetevője ennek. Még azt akartam, hogy mondtad, hogy kevesen adták el, és volt a Brian Eno-nak egy tök jó mondása.
0: Az nagyon jó,
1: 82-ben, hogy 30 ezeren vették meg ezt a lemezt, de mind a 30 ezeren zenekart alapítottak utána.
0: És ez tuti is volt.
1: Úgyhogy, hát biztos, hogy ilyen nagy hatású album volt, az tuti.
0: De és miért hát, amúgy? Ezen gondolkodtam.
1: Hát azért, mert szerintem pont azért, mert ilyen nagyon, egyrészt nagyon sok kapaszkodó van rajta, hogy ami ismerős, tehát uh-huh. hogy ilyen popzeneszerű, akkori popzeneszerű uh-huh. dolog, viszont rengeteg olyan hangzás van rajta, meg olyan számok, meg számoknak részletei, ami meg olyan, mintha ufók szálltak volna le valószínűleg.
0: Hát nagyon előremutató volt, igen, és pont ez tehát, akkor nem is volt népszerű.
1: Tehát, hogy tényleg akkor kb. Mondjuk a Beatlesnek a Revolution Number 9, vagy nem tudom mi volt az, ami a ilyen tudod, amikor egy ilyen tape loop egymáson aha. mennek, nem tudom, 6-8 percen keresztül.
0: Van ilyen Beatles?
1: Van ilyen, igen, a White Albumon, aha. de szerintem az később jelent meg.
0: Valószínűleg.
1: És ez szerintem korábbi annál, uh-huh. de hogy ilyen zene nem nagyon jelent úgy meg, uh-huh. és hát a Warholnak meg az a hatása, hogy arra mindenki, aki ebbe az underground kultúrába volt, az odafigyelt rá, az biztos. Uh-huh. Hát, hogy ilyen szempontból biztos, hogy sokat segített, de egy jó szám, jó?
0: Erről a bizonyos banános lemezről?
1: Egy banánost.
0: Azt hiszem, hogy én is felrakom az én kedvencemet, nem tudom, te melyiket fogod most rakni.
1: Hát én most az I'm Waiting for the Man-re gondoltam. Aha, jó. Neked melyik a kedvenced?
0: Én valami miatt a Black Angels Death Songot
1: jelöltem meg. Én ezeket a... Jó.
0: Jó. Ha, igen, jöjjön, de már nem emlékszem, hogy miért amúgy.
1: Mert az ilyen jó elszállós.
0: Aha,

0: Meg még az, hogy, hogy olyan szövegek vannak rajta azért, ami szerintem akkor... tehát, hogy a homoszexualitás, a drogok, ne, és nem úgy drogok, hogy, hogy jaj, de jó, röpködünk a, nem tudom, a színes ködben, és rózsaszín felhők között ugrabugrálunk, hanem ilyen nagyon kemény, mondjuk a heroinba. Hát
1: élményszerűen, igen, konkrétan hát, elmesélve igen, az egész, kimondva
0: igen,
1: ezek a
0: meg,
1: dolgok.
0: Meg igen, meg az a, mondjuk a heroinnak a lüktetése is, meg nem tudom, én nem heroinoztam, de hogy, uh-huh. de hogy ez a berántós hangulat benne, ahogy így fölépül a szám, meg elkezdődik ilyen, ilyen feszült halk lüktetéssel, aztán úgy berobban
1: hirtelen
0: az egész.
1: Hirtelen váltásokkal, igen.
0: Hát, hogy ezek azért olyan dolgok, ami lehet, hogy akkor egyébként még pont nem talált be olyan nagyon, de mondjuk a 6-8 évvel később, amikor ezek a majd akikről még fogunk beszélgetni a következő műsorokban, azok a zenekarok, meg azok az emberek, akik ebben a világban nőttek föl, meg akkor voltak még náluk is fiatalabbak, azoknak már ez nagyon beütött.
1: Hát igen, hát valószínűleg az egy sok hatás volt azért, mert is ráadásul nem is, hogy, nem is az volt itt, hogy tehát ők tényleg csak így önmagukat adták, és ezek voltak ők, és hogy nem botránkeltésből akarták ezeket a szövegeket leírni, hanem...
0: Hát ez volt benne, ugye, hát 65-ben írta ezt a számot
1: lehetne énekelni
0: a Lurid.
1: Igen, tehát hogy ezek a gondolatok jöttek, mint egy vers
0: hát tényleg
1: a fejemben.
0: Mit mondtál, hogy mi
1: hol
0: volt?
1: Jár az eszem.
0: Igen. Jó, hát itt is volt Sheila Gill, tehát...
1: Igen, sarkítottam ezzel a problémát.
0: Csak hogy...
1: Nálunk nem volt banános lemez.
0: Nálunk nem volt banános lemez.
1: Nálunk a Szörényinek volt az elemezet.
0: Nálunk narancs se volt.
1: Igen.
0: Aztán lett, igen. Jó, mindegy. És volt még Nikó.
1: És akkor a Nikót is meg kéne hallgatnunk egyébként erről a lemezről, ugye
0: hát
1: persze.
0: Hát mindenképpen, én hoztam egy jó fémfatált.
1: Akkor azt rakjad be, és akkor utána meg azt a Black Angel, azt, ami egyébként meg a brácsa miatt, mert ott nagyon lehet hallani, azt azért hoztam. Ugye ő egy német, tulajdonképpen színésznő volt Warhol filmjeiben.
0: A Dolce Vita-ban is játszott.

0: Igen, kicsit olyan, mintha a Schwarzenegger énekelne, így a tehát hogy a kiejtés meg a megnézé.
1: Igen, mondjad?
0: Na, mindegy, csak hogy ilyen fura, ilyen ambivalens kapcsolatom van ezzel a dologgal egy picit.
1: Na, mert mivel?
0: Hát ez a Nikó jelenséggel.
1: Mert?
0: Hát mert így egyébként meg, tehát hogy ő a zenekarba is úgy került, hogy azért a zenekar nem feltétlenül rajongott az ötletért.
1: Hát Warholnak volt a ötlete, gondolom.
0: Igen, mert hát hogy azt gondolta Andy, hogy kéne valaki, aki ki is néz valahogy a színpadon. Tehát hogy eléggé ilyen, hát azért nem a legszebb fiúk voltak.
1: Mert a dobos lány se volt szép. Mondjuk nem. Igen, hogy láttam.
0: Láttad már Mótakkert?
1: Láttam, igazad van, jó. Igen. Tehát, igen. Tehát minden meg is tett
0: azért, hogy Mótakker 25 évesen is úgy nézett ki, mint volt, hogy 62 lett volna körülbelül. A frizurája is ilyen nagyon, nagyon vicces
1: hát,
0: volt.
1: Igen, nem az a klasszikus.
0: Azért a Lurich az a, nem tudom, szép fiú, meg egyébként a John Kell nem nézett ki rosszul szerintem, egy kicsit volt benne valami indián
1: hát jellegű
0: kinézet, annak ellenére, hogy velszi volt, de hogy ugye azt gondolta, egyébként ez a visszás is benne, visszásság benne van ebbe az egész faktori jelenségbe, hogy azért ott mindenki ilyen baromi szép embernek kellett lenni, meg főleg a nők, azok minden csúcs modell csajok rohangáztak, ott vannak ilyen felvételek, tudod, hogy állandóan pózol mindenki.
1: Igen.
0: Tehát ez a felszíneskedős ilyen magamutogatás, az nagyon benne volt azért ebbe a világba.
1: Igen, tehát ez nem olyan underground volt, amit elképzelünk meg, ami mondjuk Bob Dylan körül
0: igen, tehát hogy ez egy ilyen pesgős underground volt egyébként. Tehát hogy
1: kokszos.
0: Hogy ez a, igen, tehát hogy ez a high class lemegy és megnézi a művészetet, egy kicsit ez benne volt, meg hát ilyen nagyon romlott valahol az egész, tehát ilyen nagyon, nagyon át volt szexualizálva is, bár az Andy Warhol mindig azt mondta magáról, hogy aszexuális, de hát egy csomó minden arra, hát mert ugye nem vállalta föl nyíltan a homoszexualitását. Nem, ő
1: komolyan.
0: Nem, ő soha.
1: Ezt nem mondod komolyan, tényleg?
0: Nem.
1: Ez
0: nem.
1: Durva. De miért nem?
0: Mert nem tudom, aztán. Miért nem. De mindenki tudta róla, meg meglepő. mindenki
1: hát,
0: minden,
1: hát elég egy fotót megnézi
0: igen.
1: róla.
0: Tehát, hogy ez teljesen egyértelmű sztori volt, de nem. Ő ezt így soha nem mondta ki nyíltan, hanem ő mindig azt mondta, hogy őt nem érdekli a szex.
1: Uh-huh. Szomorú. Meg
0: de hát egy csomó műve arról szól, tehát, hogy azért megnézed ezt az Andy's Diary-t. Hát a banán is, de hogy ennél azért sokkal konkrétabb fotók, filmek és egyebek is készültek ott. Úgyhogy igazából nem tudom, szóval ilyen fura, benne van ez a nagyon dekadens, ilyen New York-i, tényleg ez a magas művészet, közben meg minden ilyen romlott,
1: Tres,
0: és egyébként ez a Velvet Underground-nak a zenéjében is benne van, hogy ilyen vannak ezek a nagy ilyen költői dolgok, meg zenei érdekes, kreatív cuccok, és aztán meg alatta meg megy ez a iszonyú így ilyen romlott, zúgós,
1: hát lehúzós. Túl van vezérelve, mert nem hallják egymást, de nem érdekli.
0: Tehát, hogy olyan nagyon érdekes, és ettől is tök érdekes egyébként az egész. Úgyhogy ez így nem is tudom, hogy hova akartam kiukadni, de Nikónál tartottunk azt hiszem. És hogy ilyen nem nagyon tudott szegény énekelni. Aztán egyébként azt mondták például a dokumentumfilmben, hogy megtalálták neki a helyét tulajdonképpen a zenekarban, megkapta azt a 3 vagy 4 számot, amit énekelt, és egyébként most azt például most végighallgattam a 1-2 számot, amiben a Nikó énekelt, és annyira nem rossz. Tehát valószínűleg megszoktam, és aztán meg ő mellett ő hozzá idomult is egy ilyen műfaj hogy ez a kicsit rosszul éneklő, hamiskásan, vagy ilyen nagyon furán éneklő lány.
1: Hát a 80-as években mindenki
0: 80-as években full tele volt.
1: Blondítól kezdve, persze.
0: Hát azért blondi kurva jól énekelt.
1: Bocsánat,
0: azt kikérem magamnak.
1: De a hangszíne meg, tehát hogy...
0: De igen, tehát hogy ez a egyébként a múltkori, a diszkós adásban a csaj, a Krisztina, nem tudom, hogy hívták, most nem jut eszembe a neve, ő is egy nagyon, nagyon ilyen, ez a kicsit nyávogós, kicsit ilyen out of tune éneklek, és ez tényleg ebbe az underground, meg alter zenei világba azért totál átment. Uh-huh. És ő az a csaj az inkább ez a magas regiszterekben nyávogós típus, ő pedig ez a mélyen szexuális vagyok, és ilyen nagyon rejtélyes csajszi hangulatot hozta, és ezek az alap attitűdök szerintem is egyébként tökre tovább mentek, tehát ő ilyen szempontból iskolateremtő volt.
1: Uh-huh. Ja, mindegy. Majd beszéltünk erről a banáról, hogy csak a kis színes részét mondjuk el, igen. Tehát, hogy ezzel
0: sárga? Jelent,
1: igen, vagy sárga, igen, és akkor utána nyilván ez volt a nagy tudomány, hogy ott akkoriban egyébként az is előremutató technikával, de hogy egy ilyen matrica volt ez a banánhéj, amit le lehetett húzni, ott is volt írva, hogy szépen lassan húzd le, és akkor ott a banán alatt a rózsaszín testszínű volt, és akkor...
0: Én ezt nem tudtam.
1: Hogy rózsaszín a banán? Hát mert senki nem húzta még le, látod? Azért, mert amik mostanában megvannak most a diszkózón utána nézve,
0: igen.
1: Az eredeti borítóval, ami még épp és nincs hozzányúlva, meg mit tudom én, azért is érdekes, nem csak a banán miatt, hanem a hátulján van egy fotó, ami szereplő fickó beperelte őket, mert hogy nem kérdezték meg, hogy szerepelhet-e rajta, és hogy akkor ahelyett, hogy... kifizették volna a fickót, visszahívták a kópiákat, és kisatírozták róla a fejét, szóval, és utána visszavitték, igen, és visszavitték a boltokba. Na mindegy, ez az eredeti lemez most ilyen 4,5 millió forint körüli összegért vásárolható, meg mondjuk a hanglemez piacon, tehát viszonylag azért
0: viszonylag így, drága.
1: Drága lett, igen, és egyébként meg viszont pont ezeknek a visszahívásoknak köszönhetően, meg az a sok nyeszedelés azzal, hogy most akkor ez tetszik-e valakinek, vagy kell-e valakinek, közben már úgy az aktualitása elmúlt egy picit állítólag, mert közben a Beatlesnek is kijött a Sgt. Pepper lemeze, meg mit tudom, és mire visszakerült a boltokba, már akkor meg már azért nem fogyott jól, mert
0: nem volt forradalom.
1: Mert nem volt már, akkor mert lecsengett egész egyszerűen. Ja. Felrakom azt a csellósat csak egy picit, hogy nyomjuk. Akkor azért, mert aztán még mindig az első lemeznél tartunk, és most már elengedtem, hogy befejezzük a Velvet Undergroundot egy műsor alatt.
0: Elengedted?
1: Hát
0: jó.
1: Nem tudom. Hát nem muszáj.
0: Jó, hát ráérünk. Következő műsorban átfolyhatunk még.
1: Persze.
0: Black Angels Death Song, vagy valami ilyesmi, ugye?
1: Yes. Maybe the choice of his fate set themselves out upon a platform to choose. Meg ez egy kicsit ilyen poetris.
0: Beat költős.

0: And Wandering's brother walked on through the night with his hair in his face, long, long spending cut from a knife. A duty.
1: De ez egyébként full ilyen izé mezőségi.
2: Igen, meg Dylan egyébként.
1: Igen, igen.
2: És az idegesítő hegedű, az pont olyan, mint amikor Dylan idegesítően szájharmonikázik.
1: Igen. Ja.
2: Nem, ez jobb egyébként.
1: Ez jobb, igen. Köszönöm, hogy, köszönöm, hogy te mondtad ki. Ja. Na mindegy, egyébként meg az is érdekes, hogy 4 nap alatt vették fel ezt a lemezt, milyen $2000 összköltségvetésben.
2: Hát, már biztos benne volt a kezükben, nem?
1: Hát igen, azért valószínűleg előtte egy párszor eljátszották itt ezeket alatt az események alatt. Na, érdemes meghallgatni az egész lemezt, legalább egyszer, aztán a zenekart alapítani.
2: Igen, meg egyébként az is benne volt, hogy olyan könnyűnek tűnik, nem?
1: Ja.
2: Tehát, hogy azért ezek nem a legtöbb szám rajta nem tűnik nagyon bonyásznak.
1: Hát a szöveg azért az elég ütős.
2: Tehát, hogy a
1: zenélni,
2: de a szöveg, igen, azt mindenki, igen, kitalálja, tudod, de hogy, igen, de hogy úgy meghallgatod, és akkor azt mondod, hogy hát baszki, ezt én is tudom csinálni. Hát kb. Igen, olyan, igen, mint a festészet, tudod, amikor valaki ilyen 6 kockát felrajzol, és akkor azt mondja, hogy hát de ezt én is tudom csinálni, és ezt én is tudom csinálni. És ebből azért ez a punk dolog, ez valahogy innen nőtt ki, hogy ez a csináld magad mozgalom, meg én is meg tudom csinálni, meg én is képes vagyok rá, meg hát egyébként, ha ezt lemezre lehetett venni, akkor azt a hülyeséget is lemezre lehet, igen, venni, igen, amit én, igen, csinálok otthon. Tehát, hogy, hogy azért ez sokakat bátoríthatott arra, hogy hello, tehát nem kell, nem tudom, 10 fős fúvós szekció, meg nem kell hatalmas gitárhírónak lenni, és 30 percig szólózni ahhoz, hogy egyébként tudjál zenélni,
1: igen,
2: és valahol vissza is vitte egyébként a rock and rollt ebbe az ős állapotába, hogy fogjál meg egy gitárt, meg csapkodjál egy állatbőrt, és akkor kész, vége, ennyi. Tehát nem miért kéne többről szólnia. Ezek a, mondjuk az I'm waiting for my man, az tehát sem, bum, bum, bum, bum, bum, kész.
1: Ja, hát igen, az a szöveg az nagyon vitte, tehát az sokkal nehezebb tűnik így.
2: Hát az nehezebbnek tűnik, de az meg vagy van benned, vagy nincs.
1: Igen, tehát, igen, igen. Vagy kimered mondani, vagy nem, ugye ez is van. Lehet, van benned, hát csak nem tudod kitenni szépen.
2: Jó, és akkor utána turnéztak, csinálták a Warhol-lal ezt a, amit mondtál,
1: Exploding,
2: ezt a,
1: igen, plastic, igen,
2: inevitable izét, és aztán kirúgták az Andy Warhol-t.
1: Igen, igen.
2: Azaz a Lou Reed rúgta ki igazából, igen, legalábbis ebben a dokumentumfilmben a Cale azt mondja, hogy ő nem is tudta, hogy kirúgták az Andy Warhol-t.
1: Igen, mert a Lou Reedet kérdezte meg, hogy figyelj, most akkor világéletedben múzeumokba akarsz játszani, meg art fesztiválokon, vagy egy kicsit szeretnél tovább lépni. És akkor Lou Reed elgondolkodott, és másnap kirúgta Warhol-t.
2: Igen, de Warhol nem biztos, hogy így képzelte el ezt a dolgot.
1: Hát valószínű, hogy nem.
2: Tehát, hogy utána azért ők egy ideig elég rosszba voltak. És aztán ott elkezdtek így elmenni egymás mellett a dolgok. Megcsinálták ugye a következő albumot, a White Light, White Heat című, című lemezt, azt még szintén a Verve-nél, és még John Cale-lel. Hát erről nem tudom, te mit hoztál?
1: Nyomjál.
2: Én hoztam egy olyat, hogy a Here She Comes Now című szám, viszont a Nirvana játsza.
1: Aha, mert hogy ezt, igen, na, akkor feltollak. Ez az.
2: Csak hogy így kitekintsünk egy kicsit, hogy igen, mikre volt hatással ez a zenekar.
1: De jó, hogy ezt, de jó, pont azokatnak nem néztem utána, amiket te meg hoztál. De jó.

0: Dave Grohl szereti a cintányért.
1: Igen, az eredetiben biztos nem volt ennyi, ez tuti.
0: Azért ő is visszafogja magát.

0: Igen, egyébként itt szomorodtam amúgy a leginkább el ebben az egészben, hogy ugye hogy annyira tetszett maga ez az egész, hát, hogy akkor Warhol felkarolja őket, meg azt csinálhatok, hogy akartok, de jó, oda teszem el én nevem, kiadjuk ezt a lemezt, hát akkor pénzt nem keresünk vele, de legalább csináltunk valamit, és akkor utána még ez a második lemez is, hogy az ott is vannak ilyen dolgok. Én ezt a Lady Godiva's Operation című számot jelöltem meg, nem tudom megint, már nem emlékszem, hogy miért.
1: Mindjárt ki fog derülni.
0: Hát kb. Olyan, mint ez a Nirvana számot az előbb felraktam. Tehát, hogy itt még azért van ilyen kísérletező kedv, meg egy kicsit ilyen nem feltétlenül a popularitás felé hajlás, de hogy ezt is a Kale énekli amúgy. De hogy inkább arra hoztam példát, hogy ebben az időszakban vették föl, tehát hogy ugye akkor, ugye ahogy az előbb említetted, a Reed szeretett volna populárisabb.
1: Uh-huh. Hát ő rockstar akart lenni.
0: Elérhetőbb zenét csinálni, mert ő rockstar akart lenni amúgy, és ez valahol egy kicsit ilyen, de jó, hát amúgy lehet, hogy addig is azt akarta.
1: Ő mindig az akart lenni.
0: Ez igaz, jó. Akkor a Kale szempontjából volt ez kicsit szomorúbb, és akkor erre mondtak ott példákat, hogy mondjuk a Kale, akkor csinálták ezt a Hey Mr. Rain című számot.
1: Ja, az jó.
0: Ami inkább Kale-es, ez azt hiszem egy olyan verzió, amit akkoriban az elején. De azért jóval populárisabb hangzású még így is, mint már szinte egy country szem.

0: De hogy kell a hangzással is akart kísérletezni, ugye, hogy a következő lemez már vegyük fel úgy, hogy a hangfalak a víz alatt vannak, meg ilyenek voltak hátulag. És akkor mondjuk ugyanakkor az Úrid, meg mondjuk ez a Stephanie Says,
1: igen.
0: Az, ami meg inkább volt ő állítólag. Igen, már most az eleje kicsit olyanabb, amivel azért lehet, hogy több pénzt lehet keresni, de jó, mindegy. Ó, itt milyen szép a brács, hajtsém. Szóval azért hajlottak arra, hogy egymásnak kedvezzenek azért.
1: Lennon McCartney.
0: Igen.

0: Na, te mit hoztál meg erről a lemezről, vagy már?
1: Hát figyelj, én egyébként volt egy The Gift című szám, ami szintén egyébként nekem az volt ilyen beat poetry picit, úgyhogy én arra gondoltam, hogy még abba belehallgathatunk. Az is inkább a John Cale.
0: Aztán, hogy ezt a Reed írta, és Cale mondja. When school had ended and she'd returned to Wisconsin and due to Locust, Pennsylvania, she had sworn to maintain a certain fidelity. She would date occasionally, but merely as amusement. She would remain faithful. But lately, Waldo had begun to worry. He'd had trouble sleeping at nights. And when he did, he had horrible dreams.

0: Azért szégyezzük meg amúgy, hogy Warholnak volt egy utolsó akciója, hogy a Vox-szal kötött valami olyan dílt, hogy ingyen kaptak pedálokat, meg mit tudom én.
1: Full hang, vagy erősítőket.
0: Igen.
1: Igen, és az egy nagy dolog volt, és összem ők voltak az első ilyen amerikai banda, akinek Vox erősítője volt, mert ugye az brit volt. Beatles is Voxon nyomult.
0: Aha.
1: Egyébként. Tehát ez egy brit ilyen erősítő márka.
0: Wow.
1: Igen, és akkor ő rajtuk keresztül jöttek be Amerikába, ugye, ahol a Fender meg Marsh, nem tudom, Marsh az lehet, hogy az, de az is amerikai.
0: Én nem fogom tudni.
1: Jó, mindegy. Én még egy dolgot hoztam ebből az időszakból, ugye, mert aztán Kéllel is összeveszett Lou Reed, azaz ultimátumot adott a zenekarnak, hogy vagy ő vele mennek, vagy Kéllel mennek.
0: Igen.
1: És hát akkor a zenekar inkább a Lou Reedet választotta, úgyhogy John Cale-től elbúcsúztak, és volt egy utolsó koncert, amin még a Cale játszott, ez a Live at the Boston Tea Party, ezen mindig voltak, tehát ugye több ilyen koncertfelvétel is van, de ez a 68-as vagy 69-es, már nem emlékszem.
0: Aztán 68-as amúgy.
1: De minden esetre erről. Hát a Pale Blue Eyes már volt, de most azért ebbe a koncert részben még belehallgattunk csak így, hogy elbúcsúzunk John Cale-től. 68-as, december 12.
0: Oh yeah.
1: Ez volt a koncert utolsó száma. Tehát John Cale utolsó akciója a Velvet Underground-dal egy ideig.

0: valami hegedállás is, de mindegy igazából. Úgyhogy itt elbúcsúztak, és akkor utána John Cale mindenféle, főleg produceri munkákat végzett, meg hát egyébként az érekordos adásunkban már beszéltünk.
1: Igen, említettem.
0: 70-es években ott tevékenykedett a mutáns diszkó megszületésénél is, úgyhogy veszem a Stoogies-nak is csinált lemezt, meg mit tudom én. Tehát, hogy azért sok mindenben részt vett, és szóló lemezeket is készített egyébként, úgyhogy azért ő sem távolodott el a rock and roll-tól, és nem lett belőle, vagy nem ment vissza full-time komoly zenésznek egyébként, bár csinált ilyen jellegű dolgokat is. És akkor a Velvet Underground pedig a Doug Yule nevű figurával folytatta, aki hát egyébként egy tök jó gitáros énekes volt szerintem.
1: Én azt hallottam, hogy ezen a bizonyos koncert után, amit most hallottunk, nála aludtak.
0: Igen.
1: Valahogy,
0: igen,
1: mert hogy nem igen, tudom, volt kapcsolódás, és akkor
0: igen,
1: ezért...
0: Igen, ő bosztoni volt, és azt hiszem, hogy ott héderelt a banda, és akkor igen, ő került a zenekarba, és szerintem egyébként a következő, én jó, biztos megkövez minden ilyen nagy Velvet Underground rajongó, de én a második, vagy a harmadik, meg a negyedik lemez tökre bírom. Talán még jobban is, mint az első kettőt.
1: Ezt is örülök, hogy te mondtad ki egyébként, mert így félve mondtam, szemlesetve mondtam, hogy egyébként lehet, hogy törekedtek arra, hogy népszerűbb zenét csinálják, de amúgy kicsit sikerült, és azért jó. Tehát...
0: Én nekem az tetszik. Egyébként igen, a harmadik lemez az egy olyan kicsit úgy felszabadultak talán ebből a feszültségből, vagy nem tudom, amit valószínűleg a Cale meg a Lou Reednek a folyamatos egymástatása okozott.
1: Hát ebből sok zenekarból volt.
0: És ugye ez a Doug Yule meg abszolút befeküdt gyakorlatilag a Lou Reed vonalba, tehát ő egy ilyen kiszolgáló szerepbe volt, és alá dolgozott Lou Reednek, elég jól egyébként, tök jól énekelt, és egy magukhoz képest egészen ilyen jó hangulatú kis harmadik lemezt hoztak össze szerintem, és a Loaded sem rossz, hát azért azon olyan számok vannak, mint a Sweet Jane, meg a rock and roll, de ezen a harmadik lemezen is ott van a mondjuk a Candy Says, hogy akkor Doc Yule-t is halljuk, azt ő énekli például. Szerették ezek a lányok, mondtak valamit című számokat.
1: Igen.
0: Stephanie is mondott valamit, meg Candy is.

0: ezt nem. Mindenképp az Ádámmal megígézni, hogy annyira tökéletesen időzettük erre az esős hétvégére ezt az adást.
1: Amúgy. Egyébként jó. Na, és hogyha már itt tartunk, egyébként a legcukkeróbb dolog ezen a lemezen, az After Hours című szám.
0: Na, azt is bejelöltem.
1: Na, az egyetlen szám, amit Morin Tucker énekel. Hát, zseniális, tehát, hogy nem tudom, miért nem énekelt állandóan. 2, 3, if you

0: special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again.
1: Még egy gyereklemezre is felraknám ezt.
2: Ez csodálatos, szerintem, és ez is egy abszolút iskolateremtő, tehát, hogy vannak, vannak ilyen jellegű számok. A White Stripes-nak is van, amikor Meg White énekel egy nagyon hasonló számot, és még lehetne sorolgatni az ilyen cukkeró lányok énekelnek című darabokat. De én egyébként így zárószámnak egy, mert utána egyébként megcsinálták ezt a két albumot, a The Velvet Underground címűt, meg a Loaded című lemezt, ami meg nagyon sokáig jött ki, azon már a Mo Tucker nem is dobolt, mert terhes volt.
1: Terhes lett,
2: a Sterling az úgy épp, hogy csak úgy részt vett valahogy a egy-két felvételen. Tehát gyakorlatilag a Loaded az már egy ilyen Lou Reed szóló lemez volt.
1: Hát akkor már elkezdett így, igen szóló felé menni.
2: És elindult abba az irányba, de aztán egyébként 93-ban csináltak egy ilyen reunion túrt a klasszik felállással, és én arra gondoltam, hogy azzal búcsúzzunk.
1: Ja, és akkor már következő adásban nem is említjük őket.
2: Szerintem akkor viszont, mondjad el.
1: Igen, vagy... hát csak a Václav Havelt, hát az nehogy elfedkezzünk róla, ha már Salvatore.
2: Hát Luridet még nem engedtük el, csak a Luridet
1: még nem. Ja, jó, oké, mert ugye ott, mert ott volt egy nagy barátság állítólag, és akkor már amikor Václav Havel még kint emigrációban, meg hogy ott volt egy csomó hason szőrű ember ott kint vele együtt, most ő volt nyilván, aki később elnök lett, meg nem tudom, csinálta ezt az egyébként Velvet Revolution-ként emlegetett forradalmat, ami igen, és hogy akkor ezt egy csomó nyilván azzal. Még Lou Reed is különböző aspektusból nyilatkozott erről, hogy hát, de hogy is nem volt ez semmi közel ennek az egésznek hozzánk, hát csak azért Velvet, mert hogy nem folyt vér, de közben meg egyszer-kétszer meg azt mondta, hogy hát ott az emigrációban, akik ott szerettek minket és sokat hallgattak minket, nyilván ez a fajta forradalmiság azért sokat lendített, azon valószínű, hogy ott így belendüljenek, és tehát, hogy azért mégiscsak hatással voltunk erre a vásonyos forradalomra 89-ben, majdnem tudom, és akkor aztán, amikor egyszer Bill Clintont meglátogatta Václav Havel már elnökként 98-ban, akkor kérésére Lou Reed a Fehérházban fellépett 98. szeptember 16-án. Ez volt a kis színes rohatunk, a Bogocsi.
2: És ez volt a Bogocsi.
1: És akkor még a YouTube Zoo TV túlnéján is volt a kerülzenekkal.
2: Igen, és akkor a 93-as koncert sorozat valamelyik állomásáról a Sweet Jane-nel búcsúzunk, ami ugye ezen a Loaded című utolsó albumon jött ki.
1: Igen, DJ Schaff.
2: És Elliot, és akkor két hét múlva megyünk tovább.
1: Adózzatok nekünk 1%-ot, please, köszönjük szépen, társadalmi célú. Igen, még lehet holnap után.

0: Ez itt a Káosz Kapitány kalandjai szemlélős ösvényen, mint minden vasárnap este 8-tól 10-ig itt a Tilos Rádióban, régi hagyományunkat felelevenítve a ELTE nagy lemezbőrzéjéről, frissen válogatott, sokszor meglepetésszerű zenével érkeztem ma. Jó zene hallgatást!
1: Stop.

Thank you.

are the Rust! Funny, funny, funny, funny, funny, funny!

itt a Káosz Kapitány kalandjai, mint minden vasárnap este 8-tól 10-ig az FM 90,3-on, illetve a tilos.hu interneten keresztül. Most a lemezbőrzén frissen talált lemezekből válogattam nektek egy összeállítást, itt is a YouTube-on, Tilos YouTube csatornáján. Egy pár borítót kitettem a lemezjátszókra, úgyhogy követhettétek a műsort. Most pedig folytatódjon egy szokásos öntúrással, saját korábbi zeneim véletlen lejátszásban.

0: rendes dobon nem játszol.
1: Rendes dobon nem játszol.
0: És ebből meg lehet élni?
2: Te ilyen rendes dobon nem játszol.
1: Rendes dobon nem játszol.
2: Ebből meg lehet élni.
0: Te rendes dobon nem játszol.
1: És ebből meg lehet élni? Ebből meg lehet élni?
3: Csácsú, csícsó!

0: rendes dobon nem játszol.
1: Rendes dobon nem játszol.
2: Ebből meg lehet élni.
0: Rendes dobon nem játszol.
2: Ebből meg lehet élni.
3: Ebből meg lehet élni.
4: Csácsú, csícsó.

0: Rendes dobon nem játszol.
1: Olyan rendes dobon nem játszol.
0: Ebből meg lehet élni?
2: Ebből meg lehet élni.
1: Rendes dobon
0: nem játszol.
1: Nem játszol.
0: Ebből meg lehet élni?

0: Rendes dobon nem játszol.
1: Rendes dobon nem játszol.
2: Ebből meg lehet élni.
0: Te rendes dobon nem játszol.
1: Ebből meg lehet élni.
3: Te rendes dobon nem játszol.
1: Rendes dobon nem játszol.
3: Ebből meg lehet élni.
2: És rendes dobon nem játszol.
0: Rendes dobon nem játszol.
2: Te rendes dobon nem játszol.
1: Te rendes dobon nem játszol.
0: Ebből meg lehet élni.
3: Rendes dobon nem játszol.
0: Rendes dobon nem játszol.
1: Ebből meg lehet élni.
3: Ebből meg lehet élni.
0: Rendes dobon nem játszol.
2: Ebből meg lehet élni. Rendes dobon

ez itt a Káosz Kapitány kalandja, mint minden vasárnap este 8-tól 10-ig. A Stark Reality-vel fejeztem be, de előtte hirdetlenszerű állapotás volt a Residence-től a kambodzsai zenén keresztül. Ligeti György is tovább, hallgassátok vissza tilos.hu-n, és most pedig következzen a No Wave magazin.

A Tilos Rádió Nové műsorának hírei következnek. Morton Feldman New Direction in Music 2 című albumát a modern klasszikus zene egyik igazi mérföldköveként tartják számon. Az 1959-ben megjelent lemez Feldman a hang, a tér és a csend felé vezető radikális útjának kezdetén 1952 és 1957 között készült kompozícióit tartalmazza. Feldman ezen műveiben már kialakítja azt a szűkszavú, lebegő zenei nyelvet, amely később kísérleti zeneszerzők és ambient zenészek generációira egyaránt hatott. Az absztrakt festő Philip Gaston által készített borítóval és John Cage véletlenszerűségre épülő elképzelésével való egyértelmű párhuzamokkal a lemez tökéletesen tükrözi az évtized forduló New Yorki avantgárd hangulatát. Feldman zenéje egyáltalán nem akadémikus vagy bonyolult, hanem furcsa módon meghitt és időben lebegő, a hagyományos szerkezet helyett a hangszíneket és a finom átmeneteket részesíti előnyben. Az olyan darabok, mint a Projections és az Intersections egy olyan zeneszerzőt mutatnak be, akit a hagyományos értelemben vett dallam vagy ritmusnál jobban érdekel a textúra, a rezonancia és az atmoszféra. A lemezt, bár 1968-ban újra kiadták, hosszú ideje nem lehet megszerezni. Ez az első újrakiadás végre visszahozza ezt a mérföldkőnek számító felvételt, amely ma is ugyanolyan titokzatos és előremutató, mint több mint 60 évvel ezelőtt. Júniusban a belga Vinyl Records kiadónál jelenik meg Felicia Atkinson Sound Wizard című nagylemeze. Felicia Atkinson francia művész és avantgárd zenész, aki saját nevén és a Le Suis Le Petit Chevalier művésznév alatt is komponál. Zenéje konkrét zene, ASMR hangok, elektronika terepi felvételek, gitárral és zongorával történő improvizáció, absztrakt torzítások és infrabasszusok keverékéből áll. Felicia Atkinson először tínédzser korában a századforduló környékén látta George Franju 1960-as horrorfilmjét, a Lazy Őszhanvizás Arc nélküli szemek című filmet. A film ikonikus képi világával is azon nyögözte le, ahogyan Franju a korai filmkészítés esztétikájára támaszkodik, a 40-es és 50-es évekre jellemző stilisztikai elemeket felhasználó zenéjétől kezdve a fekete-fehér felvételek mellett hozó döntéseig. Még 4 évtizeddel a bemutató után is nyilvánvaló volt, hogy ez egy olyan mű, amely kívüláll azon kulturális korszakon, amelyben született, és amely időtlen, rejtélyes, de méreható módon szól hozzánk. Negyed századdal később a belga Vinyl Wear kulturális központ felkérte Atkinsont, hogy készítsen új zenei aláfestést a Lazy Szánvizás című filmhez, a híres Videodrom sorozatához. Atkinson zenéje a térről és a közelségről szóló magasztos elmélkedéseivel a narratív fejlődés megfoghatatlan érzetével tükrözi a horrorfilmek lényegét képező tempót és rejtélyt. A lemez a teljes 90 perces zenei anyag 34 perces összefoglalása, amely tartalmazza az írózenész Claire Cronin esszéjét és Momo Gordon rajzait. E 3 perspektívából a film témáira vonatkozó összetett reflexió bontakozik ki. A Nové híreit hallottátok.

Guillem Ransom, Sovereign művész nevén Small Cruel Party, vagy K. Ransom, a kaliforniai Mojave-ben született francia művész. Munkásságát 1985-ben kezdte a japán Takamatsu-ban. Munkáiban fizikai tárgyak hanggal történő feltárásával foglalkozik. Albumait 1989-ben saját Retching Wretch Records kiadójánál kazettákon kezdte kiadni. Bevallom, az előadóról semmilyen információt nem találtam. A mai Nové műsorban először a 2000-ben Jenke Montgomery Generator Standard kiadójánál megjelent Scared Out című mini CD-t hallhatjátok.

2026-ban a francia Fans Recordings kiadónál 200 példány jelent meg a Quietly Falls the Abeg című dupla CD-je. Sajnos a digipakkos kiadvány, mint ahogy a kiadó Bandcamp oldala, semmilyen információt nem tartalmaz, így csak a hanggal tudok szolgálni. A lemezanyaga nagyon eltér a korábbi munkáitól, brutálisabb és nyersebb, a hangsúly az énekhangokra helyeződik.

0: Waiting. Waiting.
1: To tell you a secret.

A mai Nové műsorban a francia Small Club Party egyszemélyes zenei projekt felvételeiből játszottam, és mivel letelt az adás ideje, szokás szerint jön a Simply Temple. Sziasztok!

Hugh Howie, mint Jimmy Parker. Én vagyok szóló. A szellemek figyelnek, figyelik magányos lépteim. A halottak nevetnek, elhallgatnak, ha közöttük járok. A szüleim eltűntek, engem várnak, hogy hazatalálok. A siló üres, bármerre lépsz, halál néz rád. Jimmynek hívtak, de már senki nem szól hozzám. Egyedül vagyok, a szellemek figyelnek, de erősebbé tesz a magány.

viselkednél.

Májni se tartalék, ha nyúlok, mint a lézer nyomlás, az életénk is szertál. Ja ne. Szájon ára, szájon erre, szájon arra, krónikus, krónikás, Mónikás, ó, hallott tesó,

Ja meg, de lehet akár antilop is, na meg aztán jancsilop is. Arcizom is rándul, ha nagyság a pázban ragad, mert a gyógyszer grázban marad, hisz már régen elgurult. Így bár a malaszt vajmi kevés, de lehet ő még kajli pecér, harci szekér, harci nóta, jó lesz ez, ha Marci mondja. Kezében a sarci tromfja, narcisztikus arci konja, éretlen gyümölcs, édesen üvölcs, ag, alak, kaletalon, emelel ki dedalon. Zsolti bácsi, én a krémedet lenyalom, tudom én

Hetente jut eszembe, hogy el innen, és néhány havonta át is kell léptem a határt, de hiába úszok át a beringen, nem leszek varázsló, hiába veszek fel talárt.

0: Nem egyiket sem, mint a maz, almás fűzítőt.
1: Tojtá! Tojtá! Tojtá!
2: Kész ember!
1: Én is rájuk.
2: Nem tudod?
1: Én is rájuk.

szerveimnek társai. Tudjátok jól, hogy én érettetek vagyok. Sosem keveredtem ellentmondásba. Jobb kezemben szegfű, bal kezemben narancs. Turbánomon Dávid csillag, karszalagomon három szín. Piros, fekete és fehér. Közepén svasztikus jelkép. Pólómon acsar vagyok, nem turista felirat díszeleg. Bibliával a kezemben bicskén a gyermekvédelemről papolok. Norbi titkokat tárok fel cigarettával kezemben. Temón rendelve szidom a multikat. Pentagrammal nyakamban Ave Maria dúdolok. Dreidelt pörgetve ordítom Röntgenhölle. EU zászló alatt vallom be, hogy példaképpen szálasi. 3x3-asként síratom 56-ot. Szörmebundában áldom a Greenpeace-t. Hungarista gyűlésre megyek Gagyimirrel, Hiszipiszivel, Flicóval és Chim Jong-gal. A pernye csak száll az acsarugaron, miután felvettem a csököt az új Écsényi terv szerint. Hajrá, acsarország!

0: Sample Temple, Tilos Rádió 90.3 FM. Itt vagyunk a stúdióban, és van itt velünk egy csomó vendég. Beszélnétek egy kicsit magatokról? Bemutatkoznátok a kedves hallgatóknak?
1: Kezdtem.
2: Te kezdted el.
3: Szép jó estét mindenkinek.
1: Kezdtem.
0: Így.
2: Mondjad.
1: Na, akkor mondjad szépen.
2: Jó. Itt van a Ricsigor nevezetű formáció. Uh-huh. Amiben én vagyok a Ricsi.
1: Én pedig az Igor.
2: Igen. És itt van egy Horrorscope nevezetű úriember is.
3: Vagy szép jó estét mindenkinek. Békés menye, tízlábúj lánc.
2: Így van, és akkor gondolom velünk lesz majd a beszélgetés.
0: Igen.
1: Mi is így hiszük.
0: Ebben
1: én nem ilyen esemérbe kell.
0: Igen, ebben bíztunk, amikor megbeszéltük, hogy akkor jöttök.
2: És köszönjük szépen.
0: Az természetes. Ugye ez a Ricsigor formáció, ez nem most született meg, hanem ez egy viszonylag réginek mondható történet. De menjünk egy kicsit talán vissza még első körbe. Nem ússzátok meg a kedvenc kérdéseinket, hogy hogy kerültetek kapcsolatba a hip-hop zenével?
2: Ki?
3: Te vagy a rangidős.
2: Én vagyok a rangidős, jó. 1990-ben így, ugye amikor megvolt a idézőjelben rendszerváltás, akkor ugye a...
0: Az előző?
2: Mondhatjuk így is. Vagy lehet, hogy a fake rendszerváltás, nem tudjuk. A lényeg az egésznek az, hogy ugye akkoriban jöttek a parabola antennák, meg ilyesmi, és emlékszem, akkor még egy kis faluban, egy közepes méretű faluban, Fejér megyében éltünk. Akkor még nem voltam 16. 10-11 éves lehettem.
1: És kurva régen van.
2: Az így van. 36 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt.
0: Mintha tegnap történt.
2: Hát körülbelül, igen.
1: Akkor még se születtem. Igen.
2: Szerintem ő sem született még meg. Angel már megszületett, szerintem.
3: Nem pihentem.
1: 1643-ban.
0: Már is a horror vonalba tenyerelünk, hát.
2: Igen. És akkor talán az MTV-n láttam egy videoklippet, MC Hammernek a Prey című dalát. És akkor az úgy megtetszett, hogy nem énekelt, hanem ugye ritmusosan mondta a szöveget zenére. És az volt a legelső talán is. Talán a faluban az elsők között voltam, akinek megtetszett a, hát hogy is mondjam, a rocker nagybátyám és rasszista nagybátyám szerint a Majmok zenéje.
1: Jó.
0: Majmoknak jó a ritmus érzéke az a...
2: Nem én mondtam így.
0: Sőt, biztos
2: én
0: nem ő is megbánta már.
2: Hát, ezt nem tudom, már régen meghalt.
1: Meghalt szegény.
0: Akkor már tudja, hogy nem így van.
2: Az így van.
0: És te?
1: Nincs ilyen szép történet a tarsajomban. Igazából kisgyermekként ismeritek a Hupikék, Törpikéket, ez egy ilyen kiváló...
0: Egész közelről, rendszeres vendégek.
1: Különböző dalokat dolgoztak föl. És hát feldolgozták Coolio Gangsta's Paradise című alkotását is, és azt egy gyermekként meghallgattam, és úgy tűnt, hogy ez a legjobb kis kazettámon.
0: Tudtad, hogy ez lesz a sorsod neked is.
1: Mint Coolio, de ugye Coolio meghalt, ugye? Minden. Szóval igazából mondjuk azt, hogyha szebben szeretnénk keretezni ezt a dolgot, akkor az, hogy Coolio Gangsta's Paradise, a Hupikék, Törpikék egy kicsit nehezebb, neccesebb keretezés.
2: Hát krippek.
0: Hát ennél rélebb nem nagyon tud lenni.
1: Ja, de krippek a tényes való.
2: Meg kékek.
1: De úgy látsz, te most krippbe vagy, nem?
2: Igen.
1: Ja.
0: Direkt összeöltöztetek a geng békére. Biztosan, biztos.
1: Az, hogy pirosban vagyok, úgyhogy elmész a faszomba.
0: És hogyha ugrunk egy... Bocsánat, te is egyébként kőrepper vagy. És...
3: Így van. Mondhatjuk így igazából. Én hobbi szinten nyom. Ezt azért megmondom nektek őszintén.
1: Kapudrok,
3: klasszikus, Gangsta Zoli és a Kártel 90-es évek végén. Utána egy underground vonalon nem felejtem, mert Dabasról a Tribe-ot. Nekem jó volt, aki a legjobban tetszett, ez az igazi lirikus repart, úgyhogy innen is respekt a Tribe-nak.
1: Jó volt.
0: Peace a Tribe-nak.
3: Igen, és az amerikai vonalról a Beastie Boys-nak volt az Intergalactic című dal, ami kölyökként nagyon megfogott a látványvilága miatt, és ők voltak úgy, akik bevezettek ebbe, de ami nagyon megfertőzött, az később pedig a 36 Mafia.
0: Mm-hmm. Úgy egész eredeti iránya a zenében, amit ők hoztak.
3: Hát, klasszikus.
4: És akkor én is beszállok ide a kérdezők sorába. Ugye meg volt a találkozás a zenével, meg a vonzódás hozzá, és de innentől még azért sokak esetében egy elég nagy lépés, hogy a saját maga is elkezdje művelni, hogy jutottatok el idáig mindezek után, hogy megkedveltétek ezt a stílust.
2: Számomra először is azután, hogy MC Hammer, ugye akkor még csak így próbáltam utánozni, de nem tudtam angolul beszélni, viszont az első dolog az első dolog ugye az volt, hogy hú, hát meg akarom tanulni ezt a nyelvet, mert nem értem, hogy mit beszél. Ez az egyik. Ez volt az első.
1: Megtanultad?
2: Valamennyire, úgy gondolom. Aztán utána úgy talán 92 végén, 93 elején emlékszem arra, hogy hallgattam a Billboard slágerlistát a Danubius Rádión Kajárik Andrea vezetésével. Akkor ma...
0: Sátáltu Kajárik Andrea.
2: Még egyszer? Így van. Kajárik Andrea. Ha te nem lettél volna, akkor talán nem lennék itt. Sőt, biztos. És akkor volt egy olyan sláger, tehát volt egy olyan műsor, hogy a magnósoknak adták le, tehát nem szóltak bele. Ugye az elejében, igen, így van, volt, meg tudtad fordítani a kazettát, igen, mixtépek, az igazi mixtépek. És ugye 103.3 volt ugye régebben a Danubius, de mindegy. És hallottam Tupacnak az I Get Around című dalát a Strictly For My NRJG A's albumról. Előtte azért volt még a DJ Jazzy Jeff and the French Prince-től a Code Red albumról a Boom Shake the Room, az, nem, az is tetszett, de az nem tetszett annyira, mint az I Get Around.
0: Hát az I Get Around, igen. Az egy
2: és az volt az első nagyobb, még nagyobb ikletés arra, mert előtte voltak ilyen, tudod, ezek a NATO katonák, akik Németországba költöztek, és azoknak a gyermekei leszármazottai, tudod, ilyen Culture Beat, meg
0: doktorában.
2: Doktora, bár ő svéd volt. Yeah. Hogy mondják, de mint például a Captain Hollywood Project, például aki berlini, és a többiet volt ez a technósabb vonal is, de amikor meghallottam Tupacnak az I Get Around-ját, akkor utána tudtam, hogy ez, és akkor utána jött a Chronic, Warren G, Snoop Dogg és a többiek, és akkor ugye nem tudtam, hogy megpróbálkozom ezzel magyarul is. Eleinte ilyen nagyon gyerekes, tényleg ilyen, emlékszem, magnó kazetten cserélgettük, úgy vettük, hogy megvettük a Casio Rapman szintetizátort is, az volt a karácsonyi ajándék, és akkor voltak ilyen szövegeim, hogy lyukas lett az okni, ezt már meg kell szokni, ilyen szövegek voltak anno, és akkor ott tesómmal, aki itt van, azzal cserélgettük a kazettákat, mint ahogy a Q-tip csinálta az Illmaticon, hogy mondják a bandabot Násznak, hogy megállítottad a kazettát, és visszapörgetted, és
0: igen, a post-tip
2: meg. Igen. Szóval ez I Get Around Tupac.
4: Dávid, hozzád is fordulunk ugyanezzel a kérdéssel.
1: Ugye én sokkal fiatalabb vagyok, mint a Ricsi, aki nagyon öreg.
2: Én vámpír vagyok, nem öregszem.
1: Tehát, hogy tudom, mi az a kazetta, de a mi kezdeteink a Hip Hop EJ vezető kiváló programhoz vezetnek vissza. Azzal próbálkoztunk kezdetekben. Ugye te elhangzott Gangsta Zoli kiváló művész úr neve, tehát hogy mi hatodikban úgy jártuk a folyosókat, hogy mi is voltam? My name is Bond. O.J. Bond. Ugye ezt toltuk a folyosók.
0: O.J. Sámson a házban.
1: O.J. Sámson, az volt a kérdés, ki a Zoli, meg ki a Sámson. Aztán, hát ugye ebből előmozdultunk az O.J. E.J. De mindegy, szóval a Hip Hop E.J. által, ami ugye mindig nagyon szar volt, és akkor most tudom, hol jött az. Ugye sokan úgy gondolják, hogy vagy legalábbis akkor úgy, most már talán klasszikussá érett, ugye Marshall Mathers, Eminem. De amikor én voltam kisgyerek, akkor fölvettem Volt olyan kis Walkman-em.
2: Walkman, persze, nekem is
3: akkor
2: volt.
3: Nagy voltál,
2: én akkor már nagy voltam. Ausztriában, amikor átmentünk először Ausztriába, és ki volt írva, hogy magyar ne lopj, mert nekem már akkor volt Walkman.
1: Ja. Szóval, hogy én pici voltam, amikor nekem volt Walkman. És akkor felvettem valahogy a kazettára a tévéből, az Orfegyen néztem mindig a izén. Ugye többféle kiváló produktum volt, például Anton Ausztiról, az megvan? Das ist Anton Ausztiról. Legjobb, az osztrákoknak ez volt a kedvence, de a második volt az Eminem Slim Shady, valamint a Real Slim Shady, please stand up. Na és akkor azt fölvettem, de úgy, hogy oda tartottam a tévéhez, és fociból fölmentem, hogy kicsit hallgassam még egy kicsit, és akkor valami dőlt el szerintem, hogy ezt meg kell próbálni, hát megpróbáltuk.
2: Megpróbáltad.
1: Köszönöm.
4: És ugye mindenki elindult a maga útján, nem tudom, hogy neked van-e még olyan sztorid, amit szívesen belefűzni, hogy mikor kezdtél aktívan a
3: dolgba belefolyni. Én az első dalt, amit felvettem, az 2005-2006 tájékány volt, szintén hip-hop AJL és talpas mikrofonnal otthon. Nyomattam a nagyon-nagyon bonyolult rímeket, és aztán volt egy gyulai csapat, az volt a nevük, hogy Zöldövezet, ők már feloszlottak sajnos, és nekik volt egy belépő szintű stúdiójuk, és akkor oda mentem el, és akkor ott vettük fel a kis kezdetleges dalokat, úgyhogy így röviden ennyi.
4: És nem tudom, hogy van-e esetleg olyan projekt, amit említnétek mielőtt ez a jelenlegi formáció összeállt, amit még így a odavezető út közben érdemes, vagy szívesen említetek meg a múltból.
2: Puh! Nekem, hát tudod, nagyon jó, van egy pár. Először is, ugye OCC, aminek először az volt a neve, hogy Official Cannabis Click. Nem tagadom, hogy ezt az Original Gun Clap ez ihlette, ugyebár. Hajrá, Duckdown, az OGC, Helter-Skelter és a többiek. Duckdown, ugye. Aztán ezt magyarosítottuk arra, hogy Országos Cement Club. Aztán volt egy A. Ricsiék nevezetű, amit a testvéremmel, aztán a Srácok, amit négyen szólóban is, Rich Zed néven, meg volt egy a Night Child alatt, kijött az Inside Eye nevezetű, ilyen instrumentális, elég ilyen eklektikus, meg elektronikusabb, mindenféle keverék, zene, szerűség. És utána jött a Ricsigor, azt hiszem, ugye? 2005 körül.
1: 2005 a Ricsigor.
2: Igen.
4: Igen, ugye az első lemezetek az 2005-ben igen. Jelent meg, ahol már...
2: Igen, a Night Child, Wrath, meg Phantom Beats. Akiket szerintem ismered, a Crane-éket. Crane is csinált rá remixet. Hajrá, Crane!
1: Biga! Kurva, én nem láttam.
2: Én se. McWard Slang.
0: Egy ilyen gyors keresztkérdés, hogy mi történt az elkövetkező 20 évben a 2005 és 2025 között, hogy újra összeálltatok?
2: Velem hát az, hogy lett munkám.
0: Igen, ez megnehezíti.
2: Igen, megnehezíti a dolgokat, meg egy kicsit bele is. Történtek félreértések, történtek viták, veszekedések, történtek ez, meg az.
1: Mi nem köztünk.
2: Nem köztünk, különböző emberek között. Aztán főleg a munka, ugye, úgy gondoltam, hogy nagy rapsztár leszek, aztán nem lettem az, de valahogy meg kellett élni. Elkezdtem dolgozni, aztán utána kiköltöztem Angliába, utána hazaköltöztem, aztán dolgoztam, és egyszer csak mikor 2024 környékén rám írtál, hogy figyelj, 20 éves lesz az első Ricsigor, csináljunk valamit, valami ilyesmi.
0: Yeah. És akkor egész gyorsan össze is hoztál.
2: Azt nagyon gyorsan, igen. Igen. És március 25. március 15-én igen. Jelent meg a Űrsét a Terra formáláskor címmel. Igen.
0: És aztán most lett egy új album igen. Is, hogyha jól vagyunk informálva, nyilván jól vagyunk
2: informálva. Igen, április 3-án, ugye? Április 3-án?
1: Választás előtti héten.
2: Választás előtti héten, igen.
1: Hát valaki a választás vibe-jában szeretném.
0: Hát ez a, ugye, Krisztus előtt is.
2: Igen, igen.
0: Ismerjük ezt a fordulatot.
2: Igen, igen, és ugye a címe, az nagyon hosszú címe van.
0: Nyugodtan mondd ki te.
2: Én nem tudom. Én nem hirtelen, hogy mi az?
1: Kísérlet.
2: Kísérlet a funkcionális analfabetizmus
1: felszámolására.
0: Az ilyen rövid címekkel mindig jóban voltatok a korábbi.
2: Hát szerettük. Meg hát
0: szójáték és társai.
2: Meg hát ugye elvileg ugye az OECD PISA felmérések szerint ugye a magyar populáció 26% a funkcionális analfabéta, és ezért szeretnénk ezt felszámolni.
1: Ja, ez meddő próbálkozás lesz feltehetően, de aki nem próbálkozik, nem is érhet.
2: Így van, eredmény. Próbálkozni mindig kell. Hát gondoljuk el, hogy mi lett volna, ha mondjuk testem azt Árpád atyánk azt mondja a Vereckei hágóra, hogy ez túl szűk. Nem,
1: ja,
2: nem
1: én de ebben nem megyek. Az köcsön,
2: hogy... vagy Ádám azt mondja, most nem úgy.
1: Nem, Éva, én nem akarok veled. Szebb lányokat képzeltem el nálad.
2: Nem vagyok ilyes, köszi, ugye Alma, ez csak pálinkába szeretem. Érted? Mi lett volna akkor?
1: Zol, igen. Néha kell kockázatot vállalni. Igen,
2: kockázatokat vállalunk. Hát ugye Julius Caesar is eldobta a Rubikonnál. Tehát...
1: De nem dobta el.
2: De csak elvetette. Kockázat. És kinőtte.
1: Nem vetette. Nem.
2: De hát elvetette.
1: Hogy az... ezt.
2: Jó, oké.
1: De legyen. Igazából csak átment a...
2: Átment rajta, persze.
1: Lóval.
2: A lóval átment.
1: De nem dobott egy
2: kockát. Nem dobott kockát, csak egy kocka el van vette, persze.
0: Na jó, de ha miért Rubikon meg kocka, akkor nyilván Rubik kocka be lehet kötni magyar
2: szállat. Így van.
0: Igen, teljesen jó. Egyébként, ha már ilyen témák felé kanyarodtunk, akkor nem nehéz észrevenni, hogy elég sok idegen szót használtok meg.
2: Komolyan?
0: Meg ezt olvastam egy ilyen internetes kutatásban.
1: Ezt megosztod velünk?
2: Ne, azt nem. Én küldtem el neki. A ChatGPT
1: által. Az a ChatGPT
0: volt. Egyébként össze is kötöm az egészet, mert itt sokkal hosszabban lett leírva ez a kérdés, de az a lényeg, hogy egyrészt azt szerettem volna megkérdezni, hogy a Veritasnak van-e köze bármilyen szinten a Boondock Saints filmhez, vagy természetfüggés nem volt benne.
2: Végre. Te vagy az első, aki ezt megkérdezi.
0: Én ott tanultam meg azt a szót valószínűleg. Én is. Lehet, hogy ez a korosztály igen. Miatti történet.
2: Igen.
0: Oké,
2: onnan ered, igen. Veritas
0: Equitas. Na jó, és akkor az Equitas a másik oldalon.
2: Igen,
0: ilyen, jó.
2: Pontosan. Nagyon, ez egyik legnagyobb kedvenc, óriási kedvenc kultuszfilmem.
0: Egyébként pont pár héttel ezelőtt néztem meg, és mindig nagyon jó, de közben borzasztó is egyben.
2: Igen.
0: Nem szépen öregedett, de a lényeg.
2: De a második része az nagyon nem szépen öregedett, szerintem az első az még
0: és
2: mindig jó.
0: És egy harmadik is.
2: Jön egy harmadik?
0: Mélyen belemenjünk a témába.
2: Szerintem az nem lesz nagyon jó.
0: Feldolgozás lesz, és valószínűleg nem lesz jó, de ugyanaz készíti, aki az elsőt.
2: Troy Duffy? De az első az szerintem még mindig jó. A második nagyon-nagyon rossz.
0: Hát az elsőnek a kult mondatai, meg a kult jelentei.
2: Főleg az ima.
0: Igen.
2: Amiben benne van maga a Veritas Equitas.
0: Igen.
2: Amúgy,
0: a családi.
2: Igen.
0: Ne spoilerezzük el az embereknek, akik még nem látták, fussatok hát, azon, és olvassátok el.
2: Tehát 99-es a film, szóval ki az, aki nem látta. Meg kell nézni.
0: Ez az. Belehúztunk egy kötelező moziba. Úgyis szeretitek a filmeket egyébként, de majd arra felkötünk egy jót. Szóval azt szerettem volna kérdezni, mielőtt elmélyedtünk itt a latinban, hogy van ennek valami tudatos indoka, vagy csak mivel ezek érdekelnek, ezért belekötöttétek a szövegekbe, vagy B kérdés pedig az, hogy ugye ilyen, tehát láttunk ilyen a jellemzéseket, statisztikákat, stb. Szóhasználatról ilyesmire, hogy az AI-val van bármilyen terv hosszú távon beleépíteni a zenekészítésbe, a szövegbe.
2: Bármit?
0: Bármit, persze, hogy egyáltalán használni valamire, mert szerintem persze. Pont egy ilyen kísérletezős dologban.
1: Ja, alapvetően szeretünk felvágni a sok eszünkkel, ez egy ilyen...
0: Különben nem lennétek
1: főleg a Ricsi, tehát hogy én nem is sokkal szerényebb vagyok, de a Ricsi hát az elég nagy képű fiú.
0: De a ChatGPT is ezt mondta neki, nem?
1: Igen, jó barátok a ChatGPT-vel, ez tény és való.
2: Meg a Claude-dal.
1: Gemini-vel, van sok barátja.
2: A Gemini-t annyira nem szeretem megmondani.
1: Én nekem a Gemini-nak kedvenc.
2: Nekem a Claude. Beállítottam.
1: De mindegy, szóval,
2: nekem kell a visz... Tehát az önigazolás, kell az önigazolás. Kell az önigazolás.
1: De hogy azért... Tehát, hogy jó, nyilvánvaló ebben van ego működés.
2: Persze, hogy van ego.
0: Hát arra csinálták.
2: Cogito ergo sum, hát nem?
1: Ja.
2: Meg az ego. Sőt, mondhatnám úgy, hogy cogito ego sum. Igen.
1: Cogito.
0: Mi összehozunk még egy albumot itt, hogyha itt tovább beszélgetünk.
2: És nem cogito, hanem cogito.
1: Cogito.
0: Amit igen. Cogitus, igen.
2: Az más.
1: Igen. De ez volt a vicc.
2: Ja, és akkor én tudtam jól, mert a kognitív.
1: Kogito.
2: Ja, most miért zavartál meg? Te mosok meg, hallok. Nagyon mosok van.
1: Nem hiszem, ismertem.
2: Ez csak egy poén?
1: Ez egy poén.
2: Azt hittem, hogy először hogy igen, rosszul mondtam. Hogy, de csak megzavartam.
0: Poénok és viták a szempontból.
1: Nyilvánvalóan lehet, hogy ez valahol egy ilyen a közönségével való kapcsolódás, egy ilyen különleges
0: formája. De simán lehozatok színpadon is, nem ezt a fajta keresztbe kommunikálást is.
1: Nem tudom, én nem voltam színpadon nagyon régóta.
0: Meg kell csinálni. Vannak ilyen terveitek?
2: Nem, több mint 25 éve nem szerintem.
1: Fölléptem a Sziszkával, a Sziszka Pinucci
2: szépen. Hajrá, Sziszka!
1: Shout out. Hol voltunk? Móváron. Szia, Szilveszter! Pacsi!
4: Üdvözlünk! Amúgy egy trackit így bekészítettünk.
2: Melyiket?
4: Az English-it.
2: English-it?
4: Yes.
2: Okay.
4: Igen, Natiszebben mondjátok ki, mint én. Ugye
2: ennek van klipje is.
4: Így van, ami most utóbbi klippes zene.
2: És yes. Ebben a maszkban van az úriember.
0: Látjátok most is a rádióban ezt a maszkot.
1: Nyilvánvalóan.
2: Tehát ő is froclizik engem, meg most ő is. De komolyan el fogok menni.
1: De hogy fogsz?
2: De kimegyek az ajtón, aztán visszasérjük.
4: És a trackben, ami érdekes nekem, a klip mellett az az, hogy angol nyelven van. Ugye máshol is van, ahol így beszoktatok kötni angol kifejezéseket, meg ilyenek, de hogy itt viszont végig így szövegeltek. Igen. Hogy jött ez, hogy csináljátok egy ilyen tracket, és hogy pont ebből legyen klip?
2: Hát alapvetően én a munkám miatt, én angol nyelvtanár vagyok, meg hát ugye éltem Angliában is, és azért is mentem ki Angliába élni, mert már előtte is angol nyelvtanár voltam, és úgy gondoltam, hogy például az én angol nyelvtanárom a gimnáziumban nem tartottam őt hitelesnek, kredibilisnek. És úgy gondoltam, ha nyelvtanár akarok lenni, akár bárhol, a 21. században, akkor át kell élnem ezt a... Tehát magát ugye a tapasztalatot meg kell élni, hogy milyen is.
0: Hát kell egy megerősítés persze, hogy jól mondod azt, amit
2: nem csak az.
0: Tényleg úgy használják el.
2: Na, legfőképpen igen. Tehát az, hogy mindig éreztem azt, hogy az angol nyelvtanárom, az angol tanárom, ő megtanulta a nyelvet, tehát könyvekből. Én meg ezt nem szerettem.
0: Ez generációs dolog egyébként nagyjából, hogy amikor mi kezdtünk angolul tanulni, akkor még orosz volt a kötelező.
2: Igen, oroszból át képzett angol tanár volt. És
0: szín.
2: Így van. És
1: pacsimu.
2: Így van. Nyiszke zsí, vagy valami ilyesmi, nem tudom, valami ilyesmikre. Nyiktó nyásztuszt, ilyesmikre. És a lényeg... Így van. És sosem tartottam ugye kredibilisnek ezt a dolgot. És úgy gondoltam, ha én angol nyelvtanár akarok lenni, akkor nekem ezt meg kell tapasztalnom, ugye empirikusan is, és akkor hát láttunk a Fejér megyei hírlapban egy hirdetést, éppen nem volt munkám, mit csináljak? Let's menjünk go. Ki Angliára. Ennyi. És akkor átmegyek ezeken a dolgokon.
0: Mennyi időt voltál?
2: 3,5 évet. Yorkshire-ben.
1: Terrier.
2: Pontosan. Yorkshire-ben. Annak is Yorkshire a legnagyobb megye. És annak is 3. Azt 4 részre osztották, és laktam South Yorkshire-ben, laktam East Yorkshire-ben, és pontosabban East Riding of Yorkshire, és North Yorkshire-ben. West Yorkshire-ben Leeds, és környékén Bradford, ott nem. De York, Rotherham, Sheffield és Scarborough.
1: Ezek nem létező szava.
2: Ezeken a...
0: De hogy nem a Harry Potterben benne volt, mint idegesít.
1: Tényes való.
0: Akartam is kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ott van egy ilyen helyi slang, vagy
2: dialektusok, persze.
0: Helyi dialektus, igen. Nagyon megkülönböztet.
2: Igen, nagyon-nagyon. Tehát az első hónapban alig értettem, amit mondanak.
1: És igaz, hogy ezek mind ilyen talárba nyomulnak és seprűn lovagolnak?
2: Quidditch-el főleg.
1: Quidditch-el.
2: Főleg a St. Peter's Secondary School-ban.
0: főleg versenyidőszakban.
2: Igen, akkor.
1: Ja, vannak angol rokonaim, azok is elég furán.
2: Nem tudom, nekem életem egyik legjobb időszaka volt az, és mai napig hiányzik.
0: És egyébként, ugye mert volt korábban is angol szöveg számokban.
2: Egy-kettőben,
0: egy-két verzény inkább, igen. Csak arra volt bármi visszajelzés? Vagy így, tehát angol piacon, vagy angol
2: nem, területen ezt hallott egyáltalán valaki? Nem, csak azért szeretem az angol nyelvet.
0: Aha, csak hogy ennyi. Tervezed ki is nyitni felé, vagy nem nagyon.
2: Majd alakul.
1: A piac eldönti.
2: Így van. Piac. Piac gazdaság. Eddig nem volt piac.
1: Olyan...
0: Igen, igen.
2: Eddig korrupció volt, érted? Most már kinyílik a piac újra, szóval...
0: Nem, tényleg azért kérdezem, mert azért viszonylag sok rapper, meg MC, meg mit tudom, ilyen átfut a rádión is, meg
2: hát de figyelj, most...
0: De ugye mindenki magyarul rappel, és igen. Ezt nem is feltételezem, hogy eladható, de hogy egy angol igen. Nyelvű... Tehát nagyon sok ember azt gondolnám, hogy ha angolul kezd rappelni, akkor azért rappel angolul, mert nyitna a piacra.
2: Nem, én csak szeretem az angol nyelvet. Én egy óriási...
1: De ha a piac nyitna felénk, akkor
2: mi még jobb lenne. Itt vagyunk. Szia piac, várj.
1: Szia piac. Hello,
0: piac. Beengedünk. Most vegyetek
2: meg. Lépd át a thresholdot. Érted? Szerint, yes, tehát yes, ez yes, ilyen. Yes. Nem. Nekem én például úgy vagyok ezzel, hogy nagyon sok mindent nem tudok kifejezni magyarul, uh-huh. Amit angolul viszont igen. És olyan, főleg mit tudom én, ilyen 3-4 layer rétegű kifeje. Például a phrasal, imádom a phrasal verb-öket, amit magyarul úgy hívnak, hogy vonzatos igék. Uh-huh. Egy phrasal verb-nek lehet 40 jelentése az angolban, és például Eminem is ezekkel operál.
0: Jobban is hangzik angolul egyébként.
2: Igen, és ezekre ezután rájöttem, és vannak olyan dolgok, amit egyszerűen nem lehet kifejezni magyarul. Angolul viszont akár a phrasal verb-ökkel, vagy idiomákkal, vagy bármi egész, bármi ilyesmi, bármi egyéb ki lehet fejezni. És ha van ilyen gondolatom, ilyesmi, akkor inkább megírom angolul, mint magyarul. Uh-huh. Én.
0: Legalábbis. És akkor ez még terv van továbbra is, hogy tehát lesznek még
2: van,
0: ilyen számok.
2: Mert... Van, lesz. Körülbelül két lesznek, uh-huh. Főleg a Richigor 4-en, de amúgy van kb. 240 ilyen angol szövegem elfekvőben uh-huh. Is. Folyamatosan írogatom a... Plusz ez tök jó, hogy fent tudom tartani a szintet, az aktív szókincset. Mert ugye, amikor nem használsz valamit, igen, az akkor az így szépen elsorvad. Mint a... Ugye itt valahol ugye az ember, amikor még volt farka, de most már nincs, és akkor tud ez a...
0: Nem használod, akkor elkopik.
1: Elsorvad. Azért csak most
2: és még? Mi?
1: Zsem.
2: De nem, hanem amikor még majmok voltunk, és lejöttünk a fáról, és... Tudod, itt ez itt valahol ez a...
1: Nem voltunk majmok, Isten teremtett minket.
2: Ja, jó. Oké. Okay. Lucy-nak is ezt mond. Na mindegy, a lényeg az egésznek az, hogy és például amikor mit tudom én, a villamosom, vagy a metrom, vagy bárhol kommutálok, akkor ezzel is, hogy írogatom a szövegeket, ezzel is fenntartom az aktív szókincset.
1: Yeah.
4: Akkor szerintem most hallgassuk meg a tracket, meg tartsunk egy rövid zenei blokkot, és utána folytassuk a beszélgetést, és utána még kicsit a filmvilágába is elkalandozunk.
2: Nagyon szép.
4: Stay tuned.
0: Simple Temple. I am fire. Ez elég tüzelő.
2: Ne harap meg! Death.
0: Stop.

0: mert nem a valami van mindenek felett. A lehetből lesz jelen, de ha te mondod, hogy lehet, csak bűzös lehelet. Nem pitypalat, nem patyolat, hullós tukó vakolat, pakura, dudva, arcunkba pattan, éles, murva. Hoppá, Hungária nem dicső asszony, csak rabéhes. Ilyet nem szabad mondani. Agybani vigyen áram csatta, hazán saját lakat kattan. Mert az emberek, mert az emberek, mert az emberek. Nem játszottak kontrára, spanoltak kobrákkal. Nem köptek kontrákra, néztek, azt belefulladtunk a bajkába. Beleáztunk, beleszáradtunk a Balkánba. Mind a mellett, de fulladunk sajtába, de fulladunk. Lassacskán házunkat cseréljünk pajtára. Ó, hé, kukorica góré. Széles az út, széles a tokád, széles lesz a blokád is, megütöd a bokád is. Kontárló brokát, ott tegyetek rá krotáliát. Vége lesz egyszer, vagy kétszer. Ki migyen szól a tényszerű kényszer, kényszerű tényszer. Valójában mit buktunk, lett országunk Timbuktu. Oázis berúgattunk, buktunk, fejbe berúgva ritka, lepidogtad a faj. Fúj.
1: Have you any comment?
2: Good.
3: Vágyak és álmok módszeresen kiírtva, visítva, sikítva, nem ízlik a mirinda. Éca edukáció virítva, kitiltva, kendel a tender előre kiírva. Tudjuk, hogy kinyeri, tudjuk, ki figyeli. Szárnyas ló, szárnyaló árnya, jó zsigeri. Érzésem azt mondja el innen örökre. Radnóti menetben tesztek majd gödörbe. Ki ítél fölötte? Covid-dal köhögve, tüdőmben örögve, kínomban röhögve. Királyi közönyben lököttem pörögve. Kamű, nem kamú, csököttem törögve. Mézes madzak, Csali és Damil, ami szorul, folytogat, el se lehet szakítani. Égi fények, reklámuk akarnak tanítani. Attillával akarom az alajt tanítani. Hajlítani a törvényen, örvényem lehúz a mélyben. Régei vára, mára, mára, mesügék álma. Kell neked a pálma, márma járna, járam a labanc házba. 1-8

most már elődöm az elődöntőben, elődöntőben szobor, szomorú vasárnap, gentri a nonverbális, fantasmagória. Fantasmagória. Fantasmagória. Fantasmagória.

Tilos Rádió FM 90.3 Sample Temple. Mai vendégünk Ricsi Gordó, és hoztak ők is magukkal egy vendéget, aki kell, hát van némi úgymond közreműködés vagy kapcsolat, de nem teljesen a zene világából, hanem a film világából. Köszönhetjük újra, és még egyszer a mikrofonnál vendégként Myers-t, a Horoscope YouTube

0: csatornának a
1: tulajdonosát.
0: A készítője tulajdonosát, így van, és a Halál négy kapujájának az egyik rendezőjét, ami itt jött is DVD-n be a stúdióba veletek, és ebben ugye Ricsi is részt vesz szereplőként, viszont most hozzád fordulnánk rendezőként, hogy kicsit mesélj erről a kiadványról, meg a saját csatornádról.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Én vagyok a Horoszkóp. Egyébként annyit helyesbítenék, hogy Ricsivel a film előtt ismertük már egymást, zenén keresztül. Csináltunk is jó pár közös zenét. Horror Z néven, akit érdekel, az esetleg nézen utána YouTube-on. Az én csatornámon fenn van már 5 videóklip, vagy 4 videóklip?
2: 4 vagy 5.
1: 4 vagy 5 videóklip. És igazából úgy az a Halál négy kapuja, hogy én egy hatalmas horror rajongó vagyok gyerekkorom óta. A rap zenén belül szerettem, hogy említettem a 36 Mafiát, például az első lemezük, a Mystic Stars, az abszolút ilyen horror témájú volt. Egyébként, hogy mi Ricsivel csinálunk horror zenéket, az nem az a fajta gimmick horror zene, mint mondjuk az ICP, az Insane Clown Posse, akik ilyen kamugyilkosságokról beszélnek, hanem inkább a horror filmekhez és a kultúrához. Igazából igen. Akár mint a regények szempontjából, akár mint filmek, akár mint rendezők, mi abba mélyülünk el, és ezáltal hogy is mondjam, eléggé megszázadoljuk a hallgatóságot, ez abszolút örömzenés.
0: És mi a projektnek, a közös projektnek?
1: Horror Z. Pontosan. Hát Horoszkóp és Rich Z, és így Horror Z lett a kettő. Például Ez kell nekem című dal, azt hallgassa meg, aki szeretné. Illetve van a Halál négy kapuja című dal is fenn van a YouTube-on, és abban közreműködik az LFS is, ami egy Békés megyei formáció, Sifi és Veszter. Sziasztok, shout out Sifi és Veszternek. Nagyon nagy old school rapperek egyébként a keleti régióba. Na de a lényeg az, hogy én nagyon nagy horror rajongó vagyok, és nagyon nagy rajongója voltam a Haspalmetszők című magyar horrorfilmnek, amiben feltűnt még Gangsta Zoli és a Carter is egyébként. 1998-ban forgatták, akkor még volt a Carter kocsma is. És én megkerestem annak a filmnek a rendezőjét, Bernard Zsoltot, mivel nagyon nagy rajongója voltam annak a filmnek, hogy csinálni szeretnék egy interjút vele a Horoszkóp csatornára. Ez megtörtént 2 évvel ezelőtt, olyan jól sikerült, hogy nagyon-nagyon összebarátkoztunk, és elkezdtünk agyalni rajta, pontosabban én mondtam neki, hogy mi lenne, ha csinálnánk esetleg egy shortfilmet elsőnek. Aztán elkezdtünk agyalni, lett több sztori, és végül lett egy horror antológia. Tehát ez olyan, mint a Mesék a kriptából, vagy mint a Creep Show című film, a Rémségek könyve.
2: Vagy a Trick and Treat.
1: Az is, vagy Trick or Treat, vagy Two Evil Eyes egyiket, Bence, vagy a Tales from the Dark Side. 4 sztori van benne, abból egyet én írtam, én voltam a filmnek a producere, illetve 2 én is rendeztem, sőt, még szerepelek is benne, illetve a legfőképpen R1-es munkatárs voltam, azaz R1 ide, R1 oda. Szerepel a filmben Rich Zed is, Zádori Richard, abban az epizódban, amit én írtam, abban ő alakítja az egyik bérgyilkost. Úgyhogy ez így alakult igazából.
2: Ahhoz a részhez, amiben én is vagyok, ahhoz annyit hozzátennék, hogy abban van egy óriási nagy homás. Hogyha valaki majd megnézi a filmet, akkor reméljük rájön, hogy kinek állítottam emléket, mert addigra már meghalt. Előtte kb. 2 héttel halt meg az úriember, nem mondjuk meg, hogy ki. Aha. Van benne egy óriási nagy homás.
1: Színész. De nem csak egy homással az epizódban, az tele van homással, mert én nagyon nagy olasz horrorfilmes rajongó vagyok. Tetoválásom is minden, de egyébként van a rap tetoválás is a DJ Paul a 36 Mafiából. De a lényeg az, hogy én nagyon nagy olasz horrorfilm rajongó vagyok. Tele van az egész film olasz horrorfilmes utalásokkal. Például az egyik kedvenc rendezőnek, Lucio Fulcinak, aki meghalt sajnos 1996-ban, vagy Dario Argentónak és a többieknek, de most nem akarok ebben nagyon belemenni, ez egy rap műsor.
0: Ha jól tudom, ugye teljesen friss a kiadvány, mondhatjuk, de szerepelt már a filmszemlén is, hogyha jól
1: így van,
0: tudom.
1: Így van. Nagyon nagy köszönet a Magyar Filmszemlének, hogy beválogatták a filmünket. Nagyon-nagyon megtisztelő volt. Mire a Filmszemlén kijött ez a film, addigra már volt egyébként amerikai forgalmazónk is, aki bejutatta a filmünket például az Amazon Prime-ra, a Bloodstream, B-Stream nevezetű stream szolgáltatókra, és múlt héten a Észak-Amerikának a legnagyobb ingyenes streaming platformjára, a Tubi TV-re is, amit nagyon-nagyon köszönünk, ezért úgy terjed igazából nyugat felé. A keleti régióban, ez nagyon kemény, tehát ugye torrenteznek az emberek ezerre. Ahogy felkerült az Amazon Prime-ra a film, már lett hozzá orosz szinkron, tehát ugye full illegálisan, török szinkron, indonész szinkron, kínai felirat, lengyel felirat, minden, ami létezik, Magyarországon pedig felkerült torrentre. Úgyhogy ennyi. A DVD, amit mi csináltattunk, az Dunaújvárosban volt kapható, a filmszemle után tartottunk egy bemutatót, és egy limitált példányszámú DVD-t csináltunk igazából.
0: És hogyha valaki teljesen véletlenül Magyarországról is legálisan szeretné elérni a filmet, akkor hogy jut hozzá legkönnyebben?
1: A legkönnyebben az a forgalmazónknak, a Cosmic Filmsnek van a Vimeo csatornája. Ott letölthető, illetve bérelhető is a film egy jelentéktelen összegért, és ott le tudja tölteni legálisan, illetve a német Amazon Prime-ra, hogyha valaki regisztrál, hogy meg tudja, hogyha előfizet az Amazon Prime-ra, akkor is ingyenesen meg tudja nézni igazából.
2: Amit tudni kell az, hogy ez teljes mértékben ilyen szerelemfilm.
1: És teljesen független projekt.
2: Igen,
1: ez abszolút független projekt, a félretett pénzünkből készült, rengeteg segítség volt mindenki részére, megcsinálja, és annak ellenére, hogy vannak tapasztalatlan színészek, vannak benne full profi színészek, mint például a Karajos Gábor, vagy a Kis Attila, illetve vannak tapasztalatabb színészek Dunaújvárosból, mint például a Túri Laci, vagy a Csanálosi Gábor, csak néhányat, hogy mondja. Ez a forgatókönyvet az Bernard Zsolt írta, aki nemzetközileg elismert filmes, hát a felé pedig ő is rendezte egyébként a filmet. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy jó projekt igazából, ez a true horror fanoknak való. Akárcsak mondjuk a zenék, amit Ricsivel csináltunk, csak az igaz, ilyen nagyon-nagyon kő reportok hallgathatják, vagy még azok se. Tehát igazából az mind szerelem, a film az igazából csak a true horror rajongóknak, aki ilyen koca horror rajongó, hogy az éppen aktuális lágert megnézi, annak nem fog ezt betalálni. Ez igazából aki jobban szereti az old school vonalat.
0: Jó, akkor viszont a kőarcoknak játszunk valamit szerintem a zenei projektből, és akkor utána még dumáljunk egyet.
2: Annyit meg. Még hozzátennék, hogy mivel ahogy Horoszkóp is mondta, hogy a kőarcoknak való, direkt ő kérte, hogy olyan zenék legyenek, hogy ilyen 80-as évekbeli horror szerű, tudod, ezek az arpeggio, kicsit diszkósabb dobok, szintvév jellegű az egész, tehát ez is direkt ilyen cheesy, horroros zenék.
0: A zenei
2: vannak.
0: Produkció az hozzád köthető?
2: Igen. Igen.
1: Tehát a keverés pedig azt ne felejtsük egy Jossának.
2: Igen, köszönjük neki. Köszönjük neki is, ugye a Rep Múzeumból.
1: A klipeket pedig M. Night Raymalan, Raymi csinálja.
2: Így van. M. Night Raymalan.
0: Itt van velünk a stúdióban, csak a kamera mögött.
2: Tehát a lényeg az, hogy 80-es évekbeli szín, már maguk a zenék is omázsok a 80-as évekbeli horrorfilmeknek.
1: És ne felejtsük el, hogy az egyik modell, aki szerepel.
2: Szabina is itt.
0: Szintén képviselteti.
1: Úgyhogy itt teljesen
0: jó, szuper. Akkor én készítettem be egy dalt, és akkor rögtön el is indítunk párat ebből a cuccból, és akkor mindenképpen műsor vége előtt beköszönünk. És
2: jó, köszönjük szépen.

0: Tilos Rádió, FM 90.3, Sample Temple, még mindig itt vagyunk az épületben, és még ugye horror zettrekeket hallgathattunk most, ebből a zenei blogból tértünk vissza. Ricsi, ugye te készítetted a duó zenéit.
1: Igen, és szerintem hallatszott, hogy ilyen 80-es évek.
0: Igen, abszolút, hogy ez a szint is arpeggiós világ.
1: Ő találta ki igazából. A nagy ihletés volt a Terrifier filmek.
2: A második rész a Terrifiernek, igen.
0: És azt akartam megkérdezni, hogy amúgy te mivel dolgozol, mivel készíted a zenéket?
1: Hú, többféle dologgal. Reason-től elkezdve Cubase, inkább, tehát én nem a vasakkal,
0: aha, hanem
1: szoftverekkel, igen, de sokfélével.
0: Aha, és akkor a szintetizátorokat... Igen,
1: meg hogy mondják, csoppolom a scratcheket, a sample-ket, stb. Uh-huh. És...
0: Akkor ezek ilyen összevágott scratch-ek, amit hallgatunk
1: igen.
0: Az utolsó számban.
1: Igen. Van egy hosszabb, és akkor rávágom mondjuk a dobra, vagy ilyesmi.
0: Aha, ráhozod.
1: Igen.
0: Értem. Jó, és akkor te nem is használ...
1: Hát ma meg is mutattam, hogyan vágom rá a dolgokat.
0: És ennek a projektnek van amúgy folytatása, vagy...
1: Horrorzednek?
0: Így van.
1: Hát szerintem tök jó lenne.
3: Tehát csináltunk egy egész lemezt, egy 10 számos lemezt, amiből eddig 5 dal hallható jelenleg.
1: Uh-huh. Meg látható is.
3: Meg látható is, pontosan. És hát még maradék 5 dalt még is elhoztuk. Szeretném még azokat is megmutatni, és majd utána majd meglátjuk. De egyelőre szeretném, már nem szeretnénk túltolni azért a dolgot, de nincs kizárva.
0: Értem, és...
1: És annak is biztos lesz valami tematikája, én szeretnék egy kicsit dárkusabb, cinematikusabb szemplekkel operálni. Kicsit, tehát ő inkább a 80-as évek, tehát horoszkóp inkább a 80-as évek, meg a 70-es évek, tehát a klasszikus.
3: Igen.
1: Én kicsit később csöppentem bele a horror filmekbe. Én nem szerettem sokáig a horror, féltem tőlük. Aztán jött a Siko jegy, és akkor... Főleg a slashereket így megszerettem, meg főleg azokat, amikben volt csavar.
3: Uh-huh. Meg Ricsi az bevőbb az újabb horror filmekre. Uh-huh. Kicsikét ez az old head vagyok, inkább az a 70-es, 80-as évek, amit én jobban szeretek.
4: Milyen csavar volt a Csikolya egyben?
1: Hát az, hogy ketten voltak, nem egy. Uh-huh. Mert a legtöbb slasherben egy gyilkos szokott lenni.
4: Nem tudom, az elég gáz volt, de mindegy.
1: Micsoda? Hogy micsoda?
4: Mint okay. A Sikoly 3-on nevettem a legtöbbet ever.
1: Sikoly 1-en.
4: Leestem a kurva székre.
1: Kinek mi? Minden. Nekem jó volt. Én élveztem, hogy nem tudom, hogy most akkor...
4: Én is élveztem, csak egy másik szempontból.
1: Ja, értem. Mm.
0: Amit még akartam kérdezni, hogy mindenki, hogyha tudna röviden beszélni, hogy milyen jövőbeli projekt várható tőle, vagy közösen még most ugye kiderült, hogy a Horror Z. De hát még ugye vannak dalok, amik kikerülnek, az és biztos. Utána majd kiderül a folytatás. A Ricsi Gorral mi várható, vagy mi következik a jövőben?
4: A Ricsi Gor 4-et tervezzük, és ez ugye a Ricsi Gor 3 az ugye
1: elég egy EP,
4: EP egy ilyen rövid dolog volt, de a Ricsi Gor 4 az nem egy rövid dolog lesz, terveink szerint, amennyiben ez mind megvalósul, és sok közreműködőt is szeretnénk rá. Például ugye téged, ha már itt ülsz.
1: Horoszkóp.
3: Én betévedtem, mert jól elvállalom.
4: Szeretnénk rá élőzenés tracket is. Nem biztos, hogy elérjük a Linkin Park szintjét, de megkíséreljük.
1: Hát alapvetően...
4: Tehát, hogy akkor én leszek a Mike Shinoda, mert hogy vágott a szemem egy kicsit.
0: Akkor ez ilyen rap metálosabb?
4: Ilyen numetálosabb témát szeretnénk.
1: Mármint csak az. De
4: alapvetően... Az egy igen, szám, az de még sok számot tervezünk, egészen különféléket. Vannak közreműködők, akikkel már ugye felvettük a kontaktot, vannak, akikkel nem. Itt ugye közben szúrom, hogy van ugye a Győri Vicbic, akik elég jó spanyaim. Én vagyok az egyetlen, akit kirúgtak a Vicbicből.
3: Nem volt jó a Vicbicből. De jó, mi?
4: Ilyen barátság. Ja, ugye. Állítólag sokadik felhívásra sem jelentem meg a felvételkor, és amikor megjelentem, akkor nagyon-nagyon csúnyán készen voltam, és...
0: Jaj, pedig a többiek nem is szoktak bulizni, úgy hallottam abból a társaságból.
4: Na, de hogy nekem sikerült felülmúlni az alapvető... Tehát, hogy na, szóval sokadik felhívásra se, és akkor én lettem az egyetlen, akit ebből a crewból ki raktak, úgyhogy ez egy unikális dolog.
0: De akkor azért a spanság megvan még, nem?
4: A spanság megvan. Úgyhogy remélem, hogy őket is sikerül meggyőzni, hogy szerepeljenek ezen a lemezen. És még emellett jó sokakat. Úgyhogy ez egy ilyen hosszú, nagyobb hangvételű, sok közreműködővel ellátott téma lesz. Aztán meglátjuk, hogy ez mikorra áll össze.
1: Szeretném.
4: Elkezdünk dolgozni.
1: Erdély, Felvidék, Jakuza.
4: Igen, tehát hogy arra is, hogy a régi Magyarországot összerakjuk ezen a lemezen. Már egyébként pont lesz a rom... Trianon verbális fantasmagória. Na mindegy, szóval, hogy a tervünk az, hogy ez egy nagyobb hangvételű, sok közreműködőt felvonultató, különböző stílusokat felvonultató komoly kis lemez lesz, amit lehet, hogy már nem csak 20-an fognak hallgatni, hanem 30-an is.
1: Vagy 25-en, vagy 30-en.
4: De 25 az nekünk már nagy eredmény.
1: Igen, igen.
4: Köszönöm.
1: Én még annyit szeretnék ezt mondani, hogy ugye én fogom csinálni a zenéket hozzá, ahhoz is.
4: Már meg is csináltam.
1: Már meg is csinál, igen. Hallgattuk mind a 34-et már kiválasztottunk, aztán majd meglátjuk, hogy abból mennyi lesz. És mindegyiknek lesz egy fő témája, alapvetően azért sokféle lesz, de mégis lesz egy fő témája, hogy ilyen sci-fi-szerű dolog lesz, tehát ilyen mindig lesznek benne ilyen hangok, vagy témák, vagy dallamok, amik ilyen sci-fi filmeknek omázsok.
0: Aha.
1: Alapvetően.
0: Értem, és lesz olyan is esetleg, amikor élőbe is lehet titeket hallani, vagy most van ilyen a láthatáron?
1: Szerintem nincs, és én nem is, én soha nem is szerettem élőben fellépni.
0: Tehát mindig... az érdekel inkább, hogy zenéket összerakni, alkotni stúdióba.
1: Igen.
4: Esetleg, ha a Sziszka Finucci megint fölkeres, akkor hajlandó vagyok föllépni.
1: Téged is szeretnélek azért. Legalább remélem egyszer válaszolsz. Landit talán a fülkészül,
4: esetleg Albániát. A Landival, igen.
1: Albániával talán esetleg, hogyha...
4: Landival meg a Sziszkával föllépünk, hogyha szeretnék, akkor tudják az elérhetőségünket.
0: Akkor ezt kihirdettük, úgyhogy reméljük, hogy így lesz.
1: Tiranában főleg.
4: Ja. Elmegyünk Tiranába, Landi. Amúgy is kinéztük már, kurva jó kis strandok vannak, ott asszony szeretne oda menni.
1: Igen. Igen, de mi is kinéztük 2 évvel ezelőtt, aztán valahogy nem jutottunk, beszéltünk is róla, aztán úgy alakult,
4: akkor
1: hogy nem jutottunk.
4: Akkor mentetek Máltára.
1: Akkor mentünk Máltára, igen, ja. Helyette.
4: Ja. Ja, nagyban van az a Ricsi.
0: Srácok, közben az a helyzet, hogy itt elértünk a műsoridő végéhez, most látom az órán, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük,
1: nem,
0: hogy
1: mi köszönjük.
0: Itt volt.
4: Főleg köszönjük.
3: Nagyon szépen köszönjük a Szentpéternek a lehetőséget.
1: Hát mindig is áll. Kommentíros rádió, hát ez kultikus dolog.
4: Abszolút.
1: Ne hülyéskedjünk.
0: Jó, és akkor várjuk a 4-es lemezt. Reméljük. Hamarosan.
1: Reméljük, hogy Angel lesz majd a Space DJ az albumon. Aki összeszedi, összeköti az egészet.
0: Tilos Rádió, FM 90.3, Sample Temple, további jó vételt mindenkinek. Szevasztok.
3: Sziasztok. Ciao, ciao. Ciao.
4: Gyarmosan sopran. És mi van abban még a fél órában?

Tilos Rádió, és benne a Mikrohullám. Live Act műsor. Nagy István és Pápai Gergő.